vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Nyári hőségre készülhetünk a hét közepén Szegeden, utána azonban napközben is visszaesik a hőmérséklet. A hét második felében többször eleredhet az eső az előrejelzések szerint. Most jönnek a hírek, ahol a Matrix Alapítvány számítógép álomprogramjáról is hírt adok. Számítógépes monitorokat igényelhetnek a gyermekeket segítő intézmények Szegeden. A Matrix közhasznú alapítvány számítógép álomprogramja kapcsán iskolák, óvodák, tanodák, alapítványok, egyesületek, gyermekekkel és családokkal foglalkozó intézmények, valamint kórházak és más szervezetek képviselői adhatnak be igényt 5, 10 vagy akár 15 monitorra. Jelenleg mintegy 250 monitor keres gazdát, ezekre szeptember végéig lehet jelentkezni. Rácsanet elnök szerint a kezdeményezés nem csak a szervezeteket, hanem a tanulókat is támogatja.
1: Minden technikai eszköznek, informatikai eszköznek megvan a maga életkora. Néhány intézményben vagy szervezetnek jól jöhet az, hogy felfrissítik ezt a géppark állományt, és ezzel a tanulóknak is a tanulási vagy oktatási minősége is tud nőni.
0: Már épül a 14. bortér a Dóm téren. A Szegedi Városkép és Piac Kft. Idén szeptember 16 és 20-a között rendezi meg az őszi bormustrát, ahol 125 borász kínálja majd a finom nedőket, de pálinkaházak, vendéglátósok és kézművesek is érkeznek a városba. A szervezők a sörivóknak is kedveztek, 3 kézműves sörfőzde is kitelepül az aradi vértanúk terére. A látogatók szórakozásáról mások mellett Szulák Andrea, Tolvaj Reni, Nika és Gájer Bálint gondoskodik majd. A koronavírus járvány utáni időszakban nem történtek meg azok a fejlesztések, amelyek egy következő járványhelyzetre való felkészültséget javítanák, az országos tisztifőorvos szerint. Odoszi Beatrix úgy fogalmazott, ha ezeket nem tudjuk helyre rakni, tanulni belőle, akkor a következő pandémia során ugyanez lesz, és az ország ugyancsak nagy árat fog ezért fizetni. A héten Magyarországon tartózkodik az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ és az Európai Bizottság delegációja, hogy felmérje Magyarország egészségügyi vészhelyzetekre való felkészültségét. És végül mintegy 1700 éves padlófűtéssel, 3 medencével és gőzfürdővel felszerelt császári magánfürdőt tártak fel a régészek Szerbiában. A fürdő egy kör alakú torony belsejében kapott helyet. A kutatók szerint a létesítmény elhelyezéséhez hasonló építészeti megoldást egyelőre nem ismernek a Római Birodalom más területeiről. A most feltárt fürdő kutatása folytatódik. A szakemberek egyebek mellett azt próbálják rekonstruálni, hogyan kapcsolódtak egymáshoz az egyes helyiségek, és miként közelíthette meg azokat a császár és családja. A Rádió 88 híreit Nagy Ágita.

0: Ez a Rádió 88.
1: Látom, hogy megismersz, látom, hogy ennyire, ennyire nem csalódtál nagyon soha senkivel. Üljünk le, beszéljünk, szerinted kár, szerinted nem is így.

0: Hát így a Pink után milyen jó megszólalni. Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
1: Jó reggelt, ez a Mega, itt van Gedzó, hello Gedzó. Hello, itt van Ági. Itt vagyok én is, Dani vagyok. Úgyhogy megjöttünk, ez lesz a mai reggel. Vagy hát nem ez konkrétan, vagy ilyesmi.
0: Ilyesmik lesznek. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Tegye fel a kezdetek, mert felébredt. Köszönjük szépen, megszámoltam mindenkit. Egyik nehéz volt, de jó a szemem már reggel is, így hat előtt egy kicsivel, úgyhogy nagyjából ez a helyzet. Ma enni fogunk.
1: Enni fogunk, így van. Bocsánat.
0: Inni már ittunk, az hallatszódik. Csak kávét.
1: Igen, mert nemrég nyílt Szegeden egy Fülöp-szigeteki étterem, ilyen, azt mondja, hogy street food, meg ilyen food truck nevezetű dolog, mm-hmm. de annál azért egy kicsit komolyabb dologról van szó, majd érkezik 8 óra után a tulajdonosa, és a séf és a vezető séfje, úgyhogy majd vele fogunk beszélgetni. Bánfi N. Egyébként ő Fülöp-szigeteki, ez a fölvett magyar neve, ugye ide házasodott Magyarországra, úgyhogy ő fog érkezni, és elmondja, hogy miért nyitotta, hogy nyitotta, mert ő neki máshol is volt már étterme, és hogy keveri a Fülöp-szigeteki és a magyar konyhát.
0: Na, ezt akartam kérdezni, hogy...
1: Igen, ezek fúziós kísérletek vannak, úgyhogy ezt majd meg fogjuk tőle kérdezni.
0: Ez Fülöp-szigeteki lecsó, vagy Fülöp-szigeteki marakörtlet?
1: Egyébként meglepődné, hogy vannak hasonló vonásai a két konyhának egészen meglepő módon. Tehát, hogy a disznókultusz az eléggé megvan.
0: Aha. Nem tudom, nem voltam még Fülöp-szigeteken. Voltál már Fülöp-szigeteken?
1: De hogy voltam.
0: Jó, hát nálad nem lehet tudni, mert mindig olyan helyeken járkálsz a világban, hogy így
1: az igaz, de oda még nem jutottam el egyébként. De az a durva, hogy elkezdtem ugye olvasgatni a Fülöp-szigetekről, és ez is egy ilyen, mit is szoktam mondani, nyúlüreg. Tehát, hogy mész lefele az infóba, még megint mész, és már tényleg már nem tudom, már most a Gemini-ja, már nem, két napja beszélgetek a Fülöp-szigetekre, de tudod, felét nem fogjuk adásba mondani, hogy negyedét se. De, hogy
0: de vannak tényleg izgalmas dolgok?
1: Vannak.
0: Nekem van onnan egy ilyen rumkötődésem, mert van egy ilyen...
1: Hát igen, mert ott cukornád ültetvények voltak, igen.
0: Rum az ilyen... Abban olyan többféle is van otthon, tehát hogy ezt így...
1: A rum egyébként nagyon érdekes, hogyha nem a hajóst veszed, meg a rumízű kevert italt az üzletekben, akkor a rum az nagyon mélyre tud vinni, már mindenhogy, de hogy az egy nagyon jó ital egyébként.
0: Jó van, na hát ezekkel készültünk mára. Hír összefoglaló, és jövünk. Vajon. Jó reggelt!
2: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője.
4: Jó reggelt kívánok, 6 óra van. Napos, már-már nyári időnk lesz Szegeden, 34 fokkal. Nem kell a fűtési szezon miatt aggódnia a szegedi rászoruló családoknak. Számítógépes monitorokat igényelhetnek a gyermekeket segítő intézmények Szegeden, és egy életművet mutat be Deák Zsuzsanna jubileumi kiállítása Szegeden. Jönnek Szeged és környékének legfontosabb hírei szeptember 9-én Nagy Ágitól. Nem kell a fűtési szezon miatt aggódnia a szegedi rászoruló családoknak, ugyanis megkezdődött a tűzifaosztás. Az önkormányzat idén mintegy 2,5 milliárd forintot különített el szociális célokra, amibe beletartozik tűzifa biztosítása is. A tűzifa már elszáradt vagy viharban kidőlt fákból készül. Összesen 630 családhoz ütemezetten november végéig juttatják el a segítséget. Ménesi Imre, a Szociális Bizottság elnöke elmondta, idén több tűzifa jut egy-egy családnak, mint az előző években.
5: Idén 2 zsák tűzifa, azt jelenti, hogy 2 erdei köbméter igényelhettek. Ez régebben csak 1 zsák volt tavaly. A tűzifának a léte a Szeged város területén kivágott, kiszáradt, illetve a viharkárba kidőlt fákból keletkezik. Ezt a környezetgazdálkodási KFT-knek a dolgozói darabolják fel és helyezik zsákokba.
4: Már épül a 14. bortér a Dúm téren. A Szegedi Városkép és Piac KFT idén szeptember 16 és 20-a között rendezi meg az őszi bormustrát, ahol 125 borász kínálja majd a finom nedűket, de pálinkaházak, vendéglátósok és kézművesek is érkeznek a városba. A szervezők a sörivóknak is kedveztek, 3 kézműves sörfőzde is kitelepül az aradi vértanúk terére. A látogatók szórakozásáról mások mellett Szulák Andrea, Tolvaj Reni, Nika és Gájer Bálint gondoskodik majd. Korszerű elektrofiziológiai szívkatéteres labort adtak át a Szegedi Tudományegyetemen. Az országban először itt végeznek mágneses katéternavigációval beavatkozásokat. Szili Török Tamás, az STE kardiológiai centrumának vezetője elmondta, az amerikai Stereotaxis cég által fejlesztett megoldás lényege, hogy a katéter irányítását nem mechanikus robotkarok végzik, hanem a katéter hegyének pozícióját egy számítógép vezérelt külső mágneses tér szabályozza. A robotizált navigációs eljárás biztonságosabbá és gyorsabbá teszi a szívritmuszavarok kezelésére szolgáló szív elektrofiziológiai beavatkozásokat. Számítógépes monitorokat igényelhetnek a gyermekeket segítő intézmények Szegeden. A Matrix közhasznú alapítvány számítógép álomprogramja kapcsán iskolák, óvodák, tanodák, alapítványok, egyesületek, gyermekekkel és családokkal foglalkozó intézmények, valamint kórházak és más szervezetek képviselői adhatnak be igényt 5, 10 vagy akár 15 monitorra. Jelenleg mintegy 250 monitor keres gazdát, ezekre szeptember végéig lehet jelentkezni. Rácsanet elnök szerint a kezdeményezés nem csak a szervezeteket, hanem a tanulókat is támogatja.
6: Minden technikai eszköznek, informatikai eszköznek megvan a maga életkora. Néhány intézményben vagy szervezetnek jól jöhet az, hogy felfrissítik ezt a géppark állományt, és ezzel a tanulóknak is a tanulási vagy oktatási minősége is tud nőni.
4: Három szegedi fiatal közös ötletéből indult az Off-Frame Film Fesztivál, amit november 21-én tartanak a Kárpátia Film Színházban. A rendezvényre fiatal alkotókat, érdeklődőket, pályakezdőket várnak a szervezők. Nevezni gyakorlatilag bármilyen műfajú filmmel lehet, de a hossza kötött, maximum 20 perces alkotással lehet jelentkezni október 1-ig. A versenyfilmeket egy szakmai zsűri fogja értékelni, akik a filmművészet, a médiatudomány és a felsőoktatás elismert képviselői egy diák képviseleti taggal kiegészülve. További részletek a rendezvény weboldalán érhetők el. 30 év alkotói pályát és 50 év élettörténetet mutat be Deák Zsuzsanna Időbe zárt fény című kiállítása. A tárlat szerda délután 5 órakor nyílik meg a Szegedi Kiskunst Galériában, és október 10-ig megtekinthető. A kiállításban külön fejezetet kap egyebek mellett a művésznő restaurációs munkássága, az építészeti üveghulladék újraértelmezésével kapcsolatos kutatásai, valamint a női lét kérdéseivel foglalkozó munkái is. Deák Zsuzsanna üvegművész, grafikus a kiállítás megnyitójáról beszélt.
7: Libos Éva művészettörténész nyitja meg, és ami talán még személyesebbé teszi ezt a megnyitót, hogy Csorba Kata színésznő, mint az én húgom és Deák András zenész, ők is saját versükkel, dalaikkal fogják emelni ennek a kiállításnak a fényét.
4: Nem lesz meleg víz több szegedi lakásban, Felsővároson, közölte a Szegedi Távfűtő Kft. Mint írták csütörtökön, reggel 8 órától este 8 óráig a Róna, Retek, Lugas, Gyík, Csaba, Vajda, Fecske és a Debreceni utca által határolt területen átmenetileg szünetel a szolgáltatás karbantartás miatt. A kisbabáktól a felnőttekig bárki találhat magának közösséget Szegeden a Szent Györgyi Albert Agórában. Mintegy 50 csoport, egyebek mellett kórusok, zenekarok, tánccsoportok, sportfoglalkozások, színjátszókör és kreatív szakkörök várják az érdeklődőket egész évben. Orbán Hédi igazgató szerint a szeptember kiváló időszak arra, hogy új dolgokban próbáljuk ki magunkat, és új közösséget keressünk magunknak.
7: Ezen a héten egy nyílt hét van, mindenki megtekinteti a csoport munkáját, mindenki láthatja, hogy milyen korosztály van, láthatja, hogy tetszik a tevékenység, nem tetszik a tevékenység, és utána azonnal bele tud kapcsolódni a csoport munkájába. Nagyon fontos érzés közösségbe tartozni, jó érzés közösség tagjának lenni.
4: Lezuhant 4 méter magasból egy plakátragasztó Hódmezővásárhelyen vasárnap. A Hódpressz azt írta, hogy a 60 éves férfi a Kutasi úti benzinkút melletti óriás plakátot akarta felragasztani, de elvétette a magasban a lépést és a mélybe zuhant. Mentőhelikopter szállított a kórházba. Az országos mentőszolgálat közölte, hogy a férfit súlyos sérülésekkel, de stabil állapotban szállították be. Egy GPS nyomkövető buktatta le azt a tolvajt, aki a Hódmezővásárhelyi buszpályaudvarról lopott el egy rollert még augusztus 20-án az esti órákban. A tolvaj a zsákmányt később egy telefonra cserélte, azonban sem a jó ismerősénél, sem az enyveskezőnél nem sokáig volt a zsákmány, mert a rendőrök a nyomkövető segítségével rövid időn belül megtalálták és lefoglalták a rollert, majd visszaadták azt jogos tulajdonosának.
3: Jó reggelt kívánok! A Rádió 88 Szegedi Sporthír összefoglalóját Bisztricki Sárától hallják.
8: rajtol a férfi vízilabda OB1 2026-27-es idénye. A Benu Magyar Kupa után az SVE Goodwill Pharma Fortacerre rögtön kemény mérkőzés vár. A szegediek ma este 7 órától a tavalyi bajnoki és kupadöntős Honvéd otthonában ugranak medencébe. Az új idényben változik a rájátszás rendszere is. Az alapszakasz első 8 helyezettje egy újabb középszakaszban találkozik egymással, ezt követően pedig helyosztók döntenek a végső sorrendről. A párharcok az egyik fél második győzelméig tartanak. A bajnokság első két helyezettje a Bajnokok Ligájában, a harmadik pedig az Eurókupában szerezhet indulási jogot. Győzelemmel kezdte az új idényt az ATSK Szeged NB2-es férfi asztali tenisz csapata. A bajnokság első fordulójában rögtön városi rangadót játszottak a Magyar Optimum Szegedi AC 2 otthonában. A végig kiegyenlített mérkőzésen az ATSK Szeged minimális különbséggel 10-8-ra nyert. A szegediek új igazolása, a KSI-től érkező Vörös Balázs remekül debütált, valamennyi egyéni mérkőzését, valamint páros találkozóját is megnyerte, így nagyban hozzájárult a sikeres szezonrajthoz. Újabb komoly ellenféllel találkozik a Délút STS-e Deák. A szegedi kosárlabda csapat szombaton 73-71-re kapott ki a Deactól egy végletekig kiélezett felkészülési mérkőzésen, amely ismét egyetlen dobáson múlt. A Szedeák ma délután 4 órától újabb edzőmeccset játszik, az új szegedi sportcsarnokban a román élvonalban szereplő nemzetközi kupában is induló SCM Craiova lesz az ellenfél. A találkozó nyilvános, a szurkolók ingyenesen megtekinthetik. A Rádió 88 szegedi sportír összefoglalóját Bisztricki Sárától hallották.
4: Folytatódik a zavartalanul napos idő Szegeden. Ma lesz a legmelegebb a héten, napközben 34 fokot is mérhetünk. Érdemes délelőtt 11 és délután 3 óra között az árnyékban pihenni és több vizet inni.
3: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Több vizet. Jó reggelt kívánok, köszönjük, hölgyek, az információk.
1: Sári Ági, köszönjük szépen. Kezdődik-e meg a 6 óra 9 perc van?
0: Talk to you.
1: Hát ez akkor a dalcíme. Ez jön.
0: Jó reggelt kívánok.
1: Nem tudjuk, mi ez egyébként.
0: Szavaztok.

0: Na, ezt az elejét nem ismertük, de nem volt ez rossz.
1: De, teljesen jó volt.
0: Megpörögtünk itt 6 óra 10 után egy kicsivel.
1: Köszönjük Dávid Vürgésnek.
0: Yeah, thank you.
1: Ja, igen, ezt köszönöm, mondani akartam. Nagyon nem hangos volt már.
0: Hát lejjebb kettve nem állt megháborodunk itt idő előtt.
1: Na, jó reggelt, Gedzó, jó reggelt, Ági.
0: Hello.
1: Jó reggelt mindenkinek. 6:12, ez csak azért mondom, hogyha valaki most ülne autóba, és készülne a mai dugóra, hogy mentálisan hangulódna. Nem az, hogy elindult, csak beült a kocsiba, hogy készüljön
0: hát
1: dugóra.
0: Elég neki.
1: Akkor tudja, hogy mennyi az idő.
0: Ma már nem lesz. Hétfőn lezárták a Kálváriánál, ott még akkor mindenki rászaladt erre a dologra. Tegnap már úgy tudta, hogy az már nem, és ma meg már nyugodtan fogja ezt intézni.
1: Én meg azt mondom, hogy majd meglátjuk.
0: Jó. Na kérek szépen. Elugrunk akkor Fülöp-szigetekre, mit szólsz hozzá? Hoztam egy ilyet. Tartottak ott egy esküvőt, mert megvolt már az időpont, és hát közben a Fülöp-szigetek az egy olyan hely, ahol ilyen mindenféle áradások szoktak lenni, esik az eső nagyon.
1: Hát nem meg, meg mondjuk egy kicsit úgy vulkánok vannak, meg
0: ott van ott minden.
1: Tektonikus lemezek azért ott mozognak, tehát egészen aktív, baromi sok földrengés van. Tehát igen, tehát ott azért kockázat esküvőt tartani, nem az eső miatt, hanem hogy nem tudom, szombatra mondtak földrengés.
0: Igen, tehát ott nálunk nem az, hogy eső van.
1: Igen, hanem, más a tétje, igen, hogy vasárnap hajnalban lesz vulkánkitörés.
0: Igen.
1: Ott egy kicsit más.
0: Máshogy van. Na mindegy, szóval hogy kérlek szépen, kedre volt beírva a házas pár, vagy hát a házasolandók, és egy indokolatlan kedden úgy gondolták, hogy ők összeházasodnak. De hát lehet, hogy sok az esküvő, nem tudom, ilyen statokat nem olvastam, bocsánat. És hát leszakadt az ég, megindult a víz, és hát a templomba gyakorlatilag derékig érő víz volt. Hát mi legyen? Hát jó, akkor szalasszuk-e? De hogy halasszuk el, már most meg volt, le van főzve a kaja.
1: Hát,
0: levágtuk a disznót, meg a mindent. Nehogy már. És akkor szépen bedíszítették, ameddig tudták. Amely asszony fővett a ruhát, a vőlegény fővett a ruhát, és derekigérő vízbe összeadták őket.
1: Nekem ez tetszik elég sokokból, mert azért ha belegondolsz, azért az esküvőipar az elképesztő, legalábbis itthon nem tudom, hogy ott milyen, ugye ott semmi rálátásunk nincs a Fülöp-szigeteki esküvőiparra, de ha belegondolsz onnantól, esküvőipar, hogy eldöntötted, hogy összeházasodsz, és elkezdesz ennek az egésznek utána nézni, és mondjuk nem úgy házasodtok, mint mondjuk mi a Gedzóval, hogy bementek, és nagyon szűk körbe azt mondjátok, hogy igen. És
0: már hogy nem mi házasodtunk össze.
1: Nem mi házasodtunk össze.
0: Igen, nem nagyon volt ott senki, nem nagyon mertünk.
1: Voltak évek, amikor gondolkoztunk rajta, hogy jobb a békesség, és inkább mi kössük össze az életünket, de aztán inkább úgy döntöttük, hogy nem. De nem azért, mert hogy bármi bajunk lenne egymással, csak Vegasba drága a jegy.
0: Igen,
1: és akkor nem úgy álltunk. Szóval csak ezért nem vagyunk házasok a Gedzóval. Na, de hogyha tényleg ugye
0: elkezdett
1: szervezni, ez iszonyat pénz. Tehát a világ összes pénzét lenyúzzák rólad egyébként. Tényleg, az összeset. És utána mész, és akkor mindegyik, ami olyan dolog, amihez így, tehát egyszerűen meg kell csinálnod, tehát például esküvő, akkor kajálnod kell az esküvőn, annak az égig verik az árát, és utána akkor majd jön a gyerek, és akkor a gyerekipart. Szóval ez is elképesztő. Úgyhogy nem tudom, hogy ott ez hogy zajlik, de azért tetszik nagyon, mert hogyha belegondolsz egy magyar esküvőnél, ez megtörténne, hát valaki nem élné túl. Tehát azért szerintem te is láttál már esküvő előtti, mondjuk mennyasszonyt, meg vőlegényt. Én szerintem a mennyasszonyok néha jobban rá vannak erre görcsölve. Ez szerintem egyszerűen csak a férfinői különbségből adódik, tehát semmi másból, tehát nem azért, mert hisztis, hogy egyszerűen férfinői különbség, máshogy van húzalozva az agyunk. De képzeld el ezt itthon, amikor le van szervezve minden, irgalmatlan milliókat odafizetsz egy esküvőre, és azt mondják, hogy bocsánat, de a templomba áll a víz, derékig. Mi legyen? És ott azért kiborulás, esküvő elhalasztás, sírás, úristen, mennyi dolgoztam
0: vele.
1: Így van, az utóbbi egy évem ráment erre, és stb. Stb. Nekem sokkal, de sokkal szimpatikusabb, ha meg van tartva.
0: Oké, azt írja, hogy a pár eredetileg decemberre tervezte a lagzit, de a vőlegény bokasérülése miatt korábban kellett szabadságot kivenni a közel-keleti munkájából kifordulok, ezért hozták előre a nagy napot, kérek szépen, és ezt meg így elmosta, de úgy jöttek fel, hogy hát nem mindegy, végül szeretik egymást. Eső ide vagy oda, derékigérő víz, kit érdekel? Igen, nálunk ez egyébként ez máshogy, biztos vagyok benne, hogy ez máshogy csapódott volna le.
1: De ott
0: leginkább szerintem a szülők, tehát hogy nem tudom, hogy nálatok mi volt az indíték, nálunk ugye az történt, hogy mi is ilyen titokba teljes mértékben titokba tartottuk, ezt még a szülők előtt is, és akkor amikor, nekem ugye az volt a sztori, hogy a 40. születésnapomon volt a fedő sztori, hogy arra gyűlünk mi itt ma össze, és akkor ott ugye kiszerveztünk oda egy anyakönyvvezetőt, és akkor ott a nagy meglepetés, aminek is írás rívás, és hogy, mert hogy nem el akartuk kerülni azt, hogy amikor tudod, ez, amit te is mondasz, hogy van egy ilyen, hát elkezdesz szervezni. Jó, de akkor az unokatestvéred, unokatestvérnek a másodunokatestvérét el kell hívni, meg annak az első házasságában tudod, hogy voltak ott gyerekek. Na, őket is, és akkor az van már, hogy már 400 főnél járunk.
1: Voltam olyan helyen, ahol azt hiszem, hogy Mórahamon volt az esküvő, 400 fős esküvő volt. De azért, mert már a nagymamának a szomszédját, a szembe szomszédját meg kell hívni.
0: Jó, de hát azt meg kell hívni.
1: Hát de nem, az nem beszéltek, 20 éve nem beszéltek egymással.
0: Jó, de hát ha most kibékülnek.
1: Ha Irma nénit nem hívjuk meg, Irma néni meg fog sértődni.
0: Hát de érted, hát, ha 20 éve nem beszélnek, akkor nem mindegy.
1: És nem mindegy. Tehát valami nem
0: mondom,
1: mindegy.
0: Azért mondom, lehet, hogy ki tudtak volna békülni.
1: Végén érted, már a családod is hozzá oda a listát, hogy kit kell meghívni. Na nem. Tehát, hogy mi is ezt elkerülendő szűkör, elmegyütenek ajánlani, kész.
0: Ezek a kedvencem az volt, amikor ugye ebbe a kihelyezetben ilyenkor mindig az van, hogy van benne valamilyen, lehet kérni. Ilyen gyertyagyújtásos, homoköntéses, nem tudom, micsoda. És így sorolt a csaj, hogy mikből lehet válaszolni, nem kérjük. De hogy ilyen hangos,
1: de mi
0: nem
1: akkor berakják meg veléd, Haki Tamás, akkor
0: fütyül,
1: akkor a Cakó csinálja a homokból a képeket.
0: Igen, tudod? Igen.
1: Az de jó.
0: Vagy Pán Sipon, hogy hívják az öreg Pán Sipos művészt? Nem fog eszembe jutni.
1: Filoktétész. Rég láttam a filmet.
0: Lehet, nem tudom. Szóval, hogy, és akkor mondta, hogy miket kérhetek még. És mondtam, hogy nem kérek, azt se kérek. És akkor mondtak, hogy jó, de akkor egy üvegpezsgőt akkor hozzanak. Mondtam, hogy jó, és akkor árérték arányban úgy jövünk, hogy egy Dom Perignont hozzanak, mert akkor az kb. Lefedi ezt.
1: Körülbelül fedezi, igen.
0: Igen, és akkor végül is nem azt kaptunk, hanem egy ilyen alcsó pocost, de hogy így mindegy is volt, mert nem ez ott a lényeg, hanem hogy kijön a néni ott az átkötött nemzeti szallaggal, és akkor beírjuk magunkat oda a könyvbe.
1: Szóval, vagy milyen neve ennek a pezsgőnek?
0: Van olyan is.
1: Az valami olyasmi.
0: Mi magyar gyártmányot kaptunk, a Balaton Boglárit.
1: Az is, az nagyon jó. Hibátlan. És tudod, hogyha megutálod felnőtt korodra a pezsgőt, az ezek miatt a pezsgő miatt van egyébként.
0: Igen, sajnos az.
1: És nem érted, hogy a világ többi része miért szereti. Hát azért, mert te nem ittál még jót. Igen, de mert te nem ittál még jót. Ez a különbség.
0: Hogyha úgy van. Na jó, közben
1: nem pedig... könnyű fiatalnak lenni magyarul.
0: Közben utána ezt várja, hogy állunk itt idővel. Franc, ugye meg nincs annyi időnk már. Na minden, majd a hírek után ezt majd letudjuk. Mert utána néztem annak, hogy egy fülöpszigeteki esküvő milyen kajákat raknak oda. Mert nálunk ugye megvannak azért a standardek. Van egy jó levesse indulunk. Előtte természetesen egy pálinka vagy valami gyomorkeserű, hogy megcsinálja a kedvet.
1: De mire a leves kihozzák 6 pálinka. Tehát ez
0: jó,
1: a, ez
0: hát,
1: a
0: nem akartam már ennyire menni, de igen.
1: Nem én, mert én nem nagyon töményezett, de azért van, aki már megkészül a levesig. Szóval azért láttam már olyat.
0: Majd, hát nem tudom, mennyi időnk lesz, majd elmesélek egy történetet ezzel kapcsolatban. Jön a Chain to the Rhythm, jó? Két perctől kicsit zenégessünk is. Jó reggelt, Szeged!

0: Azt a két iperi hogy odarakta? Két iperi, így írek a nevét. Csak ha esetleg valami kvíz műsorba kérdeznék.
1: Köszönjük.
0: Elérkezik a friss információkkal, hölgyek urak.
1: Jelen pillanatban 17 fok van, 6 óra 23-kor, 32 lesz a maximum napsütés, és ennyi melegfronti tünetek.
2: Juhu!
3: Három után kivezet.
4: Ha te, akkor a Lucky Let's Go neked szól.
3: Este hétig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban? Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
4: Szóval, három után kivezet.
3: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.
4: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettőben otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen az Algyői út 40 alatt.
7: Csempeház 2024. Új termékekkel várunk. Spanyol, olasz és lengyel burkolatokkal, csaptelepekkel, fürdőszobai bútorokkal, kabinokkal. Kérésre akár látványtervet is készítünk. Veszed alapot? Csempeház 2024. Álomból valóság. Makai út 216.
8: Új konyhát akarok. Nincs vita.
9: Oké, de az ajtót is cseréljük.
8: Legyen, de egy körben oldjuk meg.
9: Megoldjuk. Kreaform. Bútorok a Bakai Lendor utcában. Kreadors. Nyilászárok a Rigó utca 38-ban. Szinte egymás mellett.
8: Fogalmam sincs, melyik volt melyik. De menjünk.
10: Higgy el, hölgyem, sokan így kezdték. Kreaform, egyedi bútor, Bakai Nándor utca. Kreadors, nyílászáró, Rigó utca 38. Mindkettő a Cédrusligetnél.
11: Szaftos burgerek, füstös barbecue és dögös blues. Jön a hetedik Bánya Barbecue és Blues Fesztivál. Szeptember 11-12 Szőreg, Monti Sándor Park. Ne hagyd ki!
12: Már 2 éve, hogy megnyílt Szeged első nés parfümériája. Köszönjük, hogy ilyen sokan velünk vagytok. A szülinapunkat is veletek szeretnénk ünnepelni. Szeptemberben minden vásárlás mellé ajándékot adunk. Végre jöhetnek az újdonságok, fűszeresebb, intenzívebb parfümök. Olaszország, Franciaország, Svájc, Dél-Korea, Spanyolország, Amerika legkitűnőbb parfümházainak alkotásaiból válogathatsz. Zenis. 2 év, felejthetetlen illatok, és most egy ajándék neked. Ne maradj le!
13: Most kezded a sulit Szegeden? Vagy már évek óta igazi parti arc vagy? Bármelyik is illik rád, neked is ott a helyed a Campus Gólya partiján, ahol Rádió 88 DJ-kkel, italpromóciókkal és az évkezdés legkomolyabb buliával várunk benneteket. A lemezjátszóknál Timo, Corvin és Peter Loner. Írd be te is! Campus Beer & More. Szeptember 11, péntek este 7 óra. Téged is várunk!
14: Egy szemüveg az iskolába, egy tartalék otthonra. A prágai látszerészetben egy pár Stellest miópia kontrolllencse vásárlásakor a második pár lencse ajándék, és mindkét szemüveg keretre 20% kedvezmény jár. Két komplett szemüveg most kedvezőbb feltételekkel a suli kezdéshez. Az akciót keresd a prágai látszerészetben a Bartók téren, a megállónál.
15: Használd az eszed, új Suzuki-t a használt helyett. Suzuki Vitara már 7.499.000 forinttól. Suzuki S-Cross már 7.990.000 forinttól. Szigorúan a készlet erejéig. Algyői úti Suzuki Szalon. www.suzuki-szeged.hu vagy hívja a 0630 3491 791-es számára.
16: Hamarosan az Önposta ládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
17: Heti lapszámunkból.
18: A szegediek közel 80%-a szerint jó irányba fejlődik a város. Elindult a szabadszedéses menza 5 szegedi iskolában. Évvégéig még 6 iskolában vezetik be az új rendszert. Szeged a második legjobban bekamerázott város az országban. Már közel 500 térfigyelő kamera működik a városban.
16: Szegedi Tükör. A város és lakói.
19: A szőlő érik, a vessző hajlik. A csillagösvény labirintus mosoly szürete pedig közeleg. Most szombaton ismét megelevenedik a szüreti piknik ópuszta szeren. Családi programok, vetélkedők, színes zenei és gasztro programok egy helyen. Vár a világ harmadik legnagyobb labirintusa. Élmények, kalandok, közös pillanatok ott, ahol tévedni ér. Mosoly szüret szeptember 12-én a csillagösvény labirintusban.
20: A régi bútoraidat újakra cserélnéd. Tele vagy ötlettel, de pont olyat, amit akarsz, sehol sem kapsz.
2: Gyere az SSI Home Designba is, kérj 3D látványtervezést, mi pedig meg is valósítjuk az elképzeléseidet. Az asztalos munkák mellett lakberendezési tippekkel és termékekkel is segítünk, hogy az otthonod igazán otthonos legyen. SSI Home Design, lakberendezés felsőfokon, Bibó István utca 1, webshop 024.ssihomedesign.hu.
17: Ősszel is fogyaszt a Zöldségvilág 10 vitaminban gazdag friss zöldségeit. Keresd üzletünkben a hazait, hiszen az az igazi. Zöldségvilág 10. A délalföldi zöldségforrás.
20: Ez reklám volt.
21: Nem lesz meleg víz több szegedi lakásban, Felsővároson, közölte a Szegedi Távfűtő Kft. Mint írták, holnap reggel 8 órától este 8-ig a Róna, Retek, Lugas, Gyík, Csaba, Vajda, Fecske és a Debreceni utca által határolt területen átmenetileg szünetel a szolgáltatás karbantartás miatt. A kisbabáktól a felnőttekig bárki találhat magának közösséget Szegeden, a Szent Györgyi Albert Agórában. Orbán Hédi igazgató elmondta, mintegy 50 csoport és kreatív szakkörök várják az érdeklődőket egész évben. Elindítja a Szent István vidékfejlesztési programot a kormány. Magyar Péter miniszterelnök kiemelte, 10 településenként évente 1 milliárd forintos közösségi fejlesztési keretet biztosítanak. És hatodik magyarországi koncertjét adja jövő nyáron a Skillet. A dallamos hardrock zenét játszó amerikai keresztény csapat július 29-én a Budapest Parkban lép fel. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
20: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Köszönjük szépen az infókat. Dániel már jelzi, hogy valami közlekedési információ van. Mondjad!
1: Nem, igazából nem azt jeleztem.
0: Ja. Mi volt?
1: Teljesen szokásosan indul a mai reggel, szerda van, és még teljesen nyugodt a város, ahol ugye fennakadások szoktak lenni, például a jelzőlámpák nem eszeg, de ott is fennakadás van, ott azért már úgy sárgul a Google térkép, de jelen pillanatban még úgy tűnik, hogy rendben van minden, még az Algyői út, még a Szőreg is járható.
0: Illetve Kecskéstelep felől érkeznek majd többen autóval, hiszen ugye le vagyom zárva az 55-ösnek azon szakasza, ami a Kálvária Sugár úton befelé jönne, és ugyanez kifelé is természetesen. Ez 16-áig még ott eljátszogatnak ezzel a történettel, oda jó munkát kívánunk, illetve hasznosat, úgyhogy mindenki óvatosan, aki tud, az küldjön nekünk SMS-t, ha bármi változás van.
1: 0-30-299-88-88.
20: Támogatta a fedex.hu, az emelő hátfalak szakértője.
0: Stílusos Harry érkezik.
1: Harry stílusok.
0: Harry stílusok, bocsánat.
1: Harry stílusok. Egyébként tőle egy dolgot irigylek, hogy Olivia Wilde-ot azért az csak megugott neki.
0: Jaj.
1: Ez itt was. Bárhogy nem a hölgyről van szó.
0: Jaj, jó.

0: Na jó, a Harry Styles, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Na kérem Alásson, ez itt az őrület a reggel.
1: Ez a mega.
0: Még rákegyeljünk a szánk.
1: Jó reggelt.
0: Na, arról beszélgettünk, hogy a Fülöp-szigeteken volt egy esküvő, amit megtartottak, mert úgy voltak vele, hogy ha már arra napra volt, akkor így most már legyen. Igaz, hogy derekig érő vízben picit megáratott a helyi megfejtés, úgyhogy így, de megoldották. És arról beszélgettünk, hogy a Fülöp-szigeteken, ez általában az esküvőkről, itt Magyarországon, illetve hogy lehet ezt összehozni, hogy egyáltalán össze lehetett volna ezt Magyarországon hozni, hogy ha áradás van, akkor ezt arrébb rakják, nem rakják. Zenészek, vendéglátós, ceremóniamester, mindenkit át kellett volna szervezni, és hogy ez egy, hogy lehetett volna, vagy egyáltalán, de nem. Arra jutottunk.
1: Ez igen, hogy ez csak kettőféleképp lehet. Vagy az egészet lemondod, arrébb rakod, ez vége az egésznek, mindenkivel egyeztetsz új időpontot, és gyakorlatilag az a kávária, amin végigmentél, nem most, nem
0: az a lezárt ugyanaz most.
1: Az kb. Ugyanaz, mint a most lezárt vasúti átjáros. De nem, hogy az a kávária, amin végigmentél, valahol elindulna újra, és nem tudom, hogy ezt mennyien akarják, szóval nekem mindig volt az esküvővel egy ilyen problémám egyébként. Az esküvőkkel, hogy ez szerintem az én agyamban úgy állt össze, hogy ez soha nem az ifjú párról szól.
0: Nem. Hát.
1: Egyszerűen nem az ifjú párról szól, szóval te azt hiszed, hogy ez az egész miattad van, de igazából megetetted a nagymamát, a nagymama szomszédját, apádékat, a testvéreidet, az unokatestvéreidet, a keresztapádat, és még nincs is azzal gond, hogy megetetted a családot, de ehhez jön még mindenki. És akkor, amit te is mondtál, hogy én meghívok, mondjuk meg akarok hívni 5 embert. De az a hatodik, emlékszel, hogy azért őt is azért illene.
0: Hát ott voltunk a lakzikban,
1: ne hülyeskedj. Meg nem is az, hogyha az Olikát meghívom, akkor Janikát is meg kell, mert hát ők azért tudod.
0: Igen, meg hát jönnek a beájék.
1: Hát meg nem is az. És akkor várjál, és akkor mit kezdesz a gyerekekkel? Szóval ez egy nagy kérdés egyébként.
0: Figyelj, nekünk van egy közös ismerősünk, a gyermeke majd most fog házasodni, és neki az volt a kérése, hogy gyerekmentes lakzi legyen. És ott szerintem azért voltak sértődések.
1: Én láttam már, múltkor elvesztem egy ilyen fórumban, és ott pont ez volt, hogy ugye megkérték a... Hát nem tudom, hogy
0: és ez nem csak
1: Jánost megkérték, hogy legyenek kedvesek, hogy ez a mi lakzink, ne hozzatok gyereket. És ebben irgalmatlan fölháborodott a férj. Tényleg, tehát eldurult az agya, és alatta a kommentek is, egyszerűen a kétharmada egyet értett azzal, hogy mi, hogyha a gyerek nem jön, én se. Én ezt értem. De az a te gyereked. Szóval érted, amit mondok, hogy én hónapokig szervezek valamit. Elköltök rá több millió forintot, ha szerencsés vagyok, és van több millió forintot, amit el lehet erre költeni. Majd, tehát én ezt el tudom dönteni szerintem, hogy szeretném-e hajnal 3-kor valakivel kipucoltatni a szökőkútból a gyereket, mert lesz ilyen. De nem is biztos, hogy lesz ilyen.
0: Ez nem csak az ifjú párról szól szerintem, hanem azokról is, akik ott vannak. Tehát ő nem tudja úgy effektíve elengedni magát, ha ott van a gyereke. Hiszen, amit te is mondtál, hogy akkor, főleg, hogyha nem is egy, hanem több gyerekről van
1: szó. Ez meg a másik.
0: Hogy jó, akkor rohangál a gyerek, akkor figyelj már, hol van a Márk, mert már megint nem láttam, akkor az asztalról kell kibányászni, akkor valami. Nem tudsz ott lenni, te se ezen a lakzén effektíve úgy, hogy jól érez magad, el tud engedni magad. Ezért van az, hogy a gyereket akkor tedd a nagymamához, bárkihez, ott most együtt mi ezt így megünnepeljük, hogy ne legyen ezzel sem.
1: Ez gyakorlatilag...
0: Ezért tudok menni.
1: Így van, egy gyerekes lakzinál ez gyakorlatilag nem szétválasztható. Tehát, hogy úgy is történni fog valami, és hogyha egy ember elhozza a gyerekét, akkor a másik is el fogja hozni. Akkor, hogyha esetleg egy nagyobb lakziról beszélünk, nem is tudom, mi számít manapság nagyobb lakzinak, 100 fő, mondjuk tegyük föl 100 fő.
0: Okay.
1: Abból mondjuk 5-10 gyereket biztos, hogy elhoznak. És ott káosz van, szóval még hogyha valaki vigyáz és rájuk, mondjuk csinálsz egy gyereksarkot vagy bármi, valami úgy is történni fog. És ahogy te is mondtad, hogy valószínűleg nem a gyerekkel vagyok 30 éve barát, a 6 évessel, hanem mondjuk az apjával. És lehet, hogy én szeretném ezt a napot, ami életem egyik legfontosabb napja, ha rólad szól, de ugye ezt már megfejtették, hogy nem az ifjú párról szól. De ha esetleg rólad szólna mégis, te hülye, mint vőleg én úgy döntesz, hogy lehet, hogy ez rólad is kéne szóljon, akkor lehet, hogy mondjuk az apával szeretnék kocintani, és nem azt szeretném látni, hogy apa vagy anya 3-4 órán keresztül rohangál, majd hajnal 2-kor jobban leizzadva, mint a gyerek, meg jobban csapzott, mint a gyerek, odajön, hogy akkor mi elköszönném. A kicsi igen. Elfáradt, nem fáradt, te ott rohan. Tudod, és akkor a gyerekkel igen, fogják, ezt, hogy menni kell, igazából nem menni kell, hanem az ő idegrendszere fáradt el, nem a gyerek.
0: Igen, meg hogy aztán akkor le kell őket rakni, most már azért aludni, akkor az egyiket, a másikkal akkor kocsiba altatod, akkor ki. Tehát, hogy ezeket a
1: másikkal
0: köröket
1: fölmegy, igen, mert hogyha jó, akkor béletünk itt egy apartmant, akkor fölmegy a gyerekkel, de az igen. Nem alszik el. Hát persze, hogy nem alszik el, hát most rohangált a
0: szét. Ráadásul most ivott meg 2 deci kólát.
1: Hát négy csoki torta után nem fog aludni, érted?
0: Reggel még füvet nyír 6-kor, úgy meg van pörögve.
1: Cukorsokkot kapott a gyerek. Hát hogy aludna? Na mindegy, én emellett vagyok, és egyébként nagyon attól függetlenül, hogy mondom még egyszer, és ne kezdjenek el írogatni, hogy én gyerekgyűlöl, hogy nem erről van szó, csak hogy csak felnőtt vagyok, nem vagyok már gyerek. Tudod, ez a különbség kettőnk között. Én például tudok menni a gyerektelen étteremmel, és a gyerektelen hotelekkel is tudok menni. Attól függetlenül mondom, hogy szeretem a gyerekeket, csak én el tudom képzelni azt az helyzetet, hogy mondjuk, ha én otthon gyereket nevelek, és mondjuk végre sikerül lelakni a nagymamánál egy hétvégére, akkor mondjuk arra a hétvégére mehessek már el a feleségemmel úgy, hogy nem zakatol senki a fülembe. Meg tudok enni egy reggelit.
0: Jó, például. Erre kíváncsi leszek, mert hogy ugye nálatok november környékén érkezik a...
1: Igen.
0: Majd ezt megbeszéljük majd ilyen február környékén, mit szólsz?
1: Biztos vagy benne, hogy én már decemberben el akarok menni egy gyerektel a hotelbe majd. Ez 1000%. Ne, hülyeskedek.
0: Oké, na és akkor közd vissza a Fülöp-szigetekre, mert hogy ma érkezik majd vendégünk 8 óra után.
1: Bánfi N, így van, a Fülöp-szigeteki, frissen nyílt Fülöp-szigeteki étteremnek a tulajdonosa.
0: És megnéztem, hogy is néz ez ki, milyen kaják vannak egy Fülöp-szigeteken, egy esküvőn. Ez a Lachon, vagy Lachon, vagy nem tudom, hogy ezt hogy kell ejteni. Végülis ez mennyire spanyol, vagy amerikai?
1: Szerintem ez spanyol. Spanyol, igen.
0: Akkor Lachon, nem tudom.
1: Teljesen mindegy.
0: Körülbelül ugyanolyan jól beszélek spanyolul, mint francia. Egészben parázson sült malac, kérlek szépen ropogós bőrrel, és akkor ezt pedig ilyen banánleveleken szokták tálalni. Egyébként a bőség és a vendégszeretet fő szimbóluma, enélkül nem nagyon van lagzi. Illetve amit még találtam, és ilyen desszert, figyeld ezt, mondjuk az AI írta, szóval lehet a maraság a fele, borotfált jégből, sűrített tejből, babfélékből, zseléből, lila burgonyából, fagylaltból és flamból álló hűs desszert keverék. Ez állítólag ilyen nagyon nagy megfejtés.
1: Hát de ez nem a disznó.
0: Haló. Nem, ez már ez a haló. Belebeszél, gondolj bele, egy

0: for you. Hát ezt egy hibátlan ide reggelre. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez az őrület reggel.
1: Ez a meg, és egyébként pont esküvőkről is beszélgetünk.
0: Hát szóval mondom, hogy ez teljesen jó hibátlan. Volt ide.
1: Jöttek SMS-ek a 0-32-99-88-88-ra. Egy kicsit azért, mert ez rólunk szól, de kell megszakítani a zenével a végre hallgatható reggeli műsort. Nyomjátok, köszönjük szépen.
0: Thank you. Sziasztok, nagyon jól bejöttetek a reggeli műsorvezetésbe, így tovább fiúk. Judit küldtek, köszönjük szépen.
1: Köszönjük,
0: na Judit. És akkor, ami a témához is jött, sziasztok. Három gyerekes anyuka vagyok, én nagyon élem a felnőtt barát éttermeket, szállásokat és esküvőket is. Valljuk meg, rengeteg neveletlen bunkó gyerek van. Megértem az ifjú párt, Évi küldte nekünk.
1: Igen, egyetértek Évi, valóban, sok a neveletlen bunkó gyerek, de igazából valójában őszinte, hogy inkább csak gyerek. Szóval, hogy én nekem nincs bajom a gyerekkel soha, szóval nem a gyerekkel van bajom, ez ugyanaz, mint hogyha kutya hülye.
0: Akkor de ez korfüggő, nem?
1: Akkor is a gazdája a hülye.
0: De egy három éves, meg egy 10 éves között azért van difi. Tehát nekem nem mondta,
1: nem,
0: hogy
1: persze, nem,
0: mert
1: nem, nem,
0: egy három évesnek nem tudsz, tehát oké, okay, az megy, mint akit kilőttek a pisztolyból, és akkor csinálja.
1: Rosszul fogalmaztam.
0: De egy 10 éves már azért ott már...
1: Nem, hanem arról van szó, hogy egy gyerek az csak gyerek. Szóval ő nem csinál semmi rosszat. Tudod, hogy ő csak a gyerek agyával kitalál gyerek dolgokat, és megvalósítja őket. Itt soha nem a gyerek, hogy ezért mondom, hogy egy kutya neveletlen, akkor is a gazdája hibája, érted? Ez ugyanez, hogy a gyerek is, hogyha valami olyat csinál, ami mondjuk, mit tudom én, 12 évesen még mindig veri a fejedet egy rákkal az étteremben, akkor az valószínűleg a szülő hibája lesz, nem a gyereké. Tehát én így értem ezt. Okay. És egyébként igen, szerintem is van benne fantázia, attól függetlenül, hogy abszolút gyerekbarát vagyok, szóval senki nem sütheti rá. Nem, hogy nem.

0: igazából nagyon úgy vagyok vele, hogy valóban, hogyha egy felnőtt ember úgy érzi, hogy neki el kell menni pihenni, és úgy dönt, hogy egy, mondjuk egy gyerektelen hotelbe száll meg, vagy motelbe, vagy egy gyerektelen étterembe megy el, akkor szerintem ez szíve joga. Attól függetlenül mondom, hogy igen, a gyerekek is az életünk részeivel, stb. De az ember megérdemli a pihenni, és hogyha úgy dönt, hogy most már zakatol a feje.
1: Legyen akkor úgy. Vagy hogyha tényleg úgy az, a, az az opció, hogy gyertek el az esküvőnkre, de akkor a gyereket hagyjátok otthon.
0: Igen.
1: És akkor lehet választani, hogy most akkor mi legyen, hogy akkor a gyereket akkor tényleg valakire rábízzuk, addig még mi elmegyünk, és akkor jól érezzük magunkat. Vagy az van, hogy akkor ők ezt így gondolják? Jó, akkor nem megyünk. Mert ugye az is lehet.
0: Igen, simán, de hogy tudod, van. Hogy ez ilyen, nem tudom, szóval oké, elviszed a gyereket az esküvőre.
1: De pont amit te mondtál,
0: hogy elvid. Igen.
1: De oké, de pont amit te mondtál, hogy igen, ez a vőlegényről, meg a mennyasszonyról, vagy mennyasszonyról, és a vőlegényről szóljon.
0: Kéne
1: hogy szóljon.
0: Szól.
1: Igen.
0: És ha elviszed a gyerekedet, az se róluk szól. Szóval ez ilyen, jaj, nem megyek a gyereked nélkül, és akkor ne gyere. Szóval, de most, és minden rossz indulat nélkül mondom, akkor ne gyere.
1: Nekem
0: szóval...
1: a kedvencem, ha már belemelegedtünk, akkor el is engedem ezt a Fülöp-sziget. Teki kajákat itt most, hogy mert azt néztem, hogy mindegy. Szóval a lényeg, hogy egyik közös ismerősünk, aki DJ-ként dolgozik esküvőkön, ő írt ki egyet. És ő kiemelt a tortát, ami egy ultimate kedvencem nekem is, tehát, hogy megérkezik a torta. Miután már a násznép nagy része egyrészt ittas, a férfiak leginkább. Kaja után vagyunk, már ott táncolnának, egyrészt megtörik a bulit azzal, hogy behozzák a tortát. Na most, legyünk őszinték, te, aki voltál már szerintem egy pár lagziba, hányszor volt az, hogy te úgy érezted, hogy neked, te egyébként sem vagy édes szájú, de hogy így a torta az úgy, na, végre. Tehát amikor már benned van ilyen szarvasos gyomorkeserűből, ne adj Isten valami pálinkából egy pár, és már csapkodod a fődet, mert akkor a buli, egyszer csak behutolnak egy három emeletes tortát, az egyik áfonyás, a másik barackos, a harmadik meggyes, és nem tudom milyen, és akkor azt ott próbáld meg megenni. Aztán utána azt a tortát majd elkezdik elcsomagolni, az a kedvenc részem. Vigyetek már a tortából. És akkor ezt kezdik ott vágosgatni, és én műanyag bizbaszokba belerakják.
0: Na. Szóval mire eljut a tortáig, addigra már az életedért könyörögsz. És nem azért, mert túl leszed magad, hanem hogy annyiféle fogás, tehát annyi minden van, hogy mindenből, ha csak egy picit eszel, vagy mondjuk a feléből csak egy picit eszel, te meg vagy. Az a torta már csak tényleg arról szól, hogy van torta, mert szokás, nem?
1: Igen, a szokás.
0: És nekem pont ezzel van a problémám, hogy minden csak azért csinálunk egy esküvőn, mert szokás. És mostanában elkezdtek ezek a szokások kikopni egyébként. Voltam pár esküvőn, ahol néhány részlet kimaradt, és én azt vettem észre, hogy onnan tudod, hogy tehát vagy nagyon tradicionális gondolkozású a pár vagy a pár családja, hogy végigmennek az összesen. Tehát a torta felvágás, a nem is tudom, gyertyafénykeringő szokott lenni, ugye, a mennyasszonytánc szokott lenni, mennyecsketánc,
1: újasszonytánc,
0: igen. Tehát azért mondom, hogy ez, hogyha végig mennek rajta, akkor tudod, hogy nagyon tradicionális párról van szó. Vagy, ha minden egyes olyan szokást beleiktatnak, amiért pénzt lehet adni, akkor te már tudod, hogy igazából szóval valószínűleg nyereségre akarják kihozni az estét. Tehát ez is benne van a dologban. És hogyha ezeket így elhagyják, igen, ez egy modern gondolkozású pár, akik igazából lehet, hogy saját magukért házasodtak össze, amikor egy-kettő dolog így kimarad. A másik a igen, tehát a torta, és így meghozzák, és te ettél már finom esküvői tortát?
1: Azt a baj, nem emlékszek. Tehát én mondanám, mert hogy én a lagziba, én nem szeretem a mulatós zenét, meg semmi, de amikor ott vagyok, akkor én azt gondolom, hogy a párnak a
0: azt kell, azért vagyok ott, szól.
1: És hogyha bár azt szeretné, hogy ott nem tudom milyen mulató zene legyen, cigány zene legyen, bármi legyen, akkor én egy-két ampullával többet nyomok, és akkor azt mondom, hogy akkor gyerünk. És akkor ráadásul én annyit voltam gyerekkoromban lakodalom, hogy az összes ilyen, tehát a feleségem ki tudott készülni. Az összesnek tudom a szövegét.
0: Ja, amikor még
1: én nem szeretem, de tudom, mert annyit voltam már, hogy így tudom, hogy mi a szövege, és akkor én beszállok ebbe a buliba.
0: Amikor még a klasszik ilyen türkiz zöld zakók voltak?
1: Az barátom, az időszak, olyan képeim az vannak az abból a korszakból, hogy ezt így
0: gondoltam,
1: az a simán lehet engem zsarolni. Szóval, hogy és akkor én beszállok ebbe, és akkor tudom, hogy azért van, és akkor ott azt nyom. És akkor mikor már ez tényleg az van, hogy emelkedett a hangulat, és viszek két váltás inget, mert tuti, hogy ebbe a zöld zakomba bele fogok izzadni, és azt már lekaptam magamról, de hogy nem emlékszek arra, hogy ez milyen torta. Nem is nem szoktam enni tortát.
0: Egyébként azért, hogy a gyógynövény íze van, akkor az nem a torta, amit fölbetöltek.
1: Igen, szóval nekem volt, nekem volt egy ilyenem, amikor...
0: Volt, hogy azonosítottam meg... az 54-ből 52-t.
1: Nekem volt egy olyan, hogy egy nagyon kedves barátom Ő, hát szerintem bár akkor is alkoholista volt, de a lényeg, hogy leves közben, tehát hogy amikor eszed a levest, és a holtérbeli jobbról betolnak egy feleskeserűt, és mondta, és rád néz, és azt csinálja, ezt most. De csak a tekintetével, tehát nem mondja ki, de hogy így egy némán bólintás.
0: Ez
1: tehát,
0: olyan, tudod, mint amikor összenéz a Michael Caine meg a Christian Bale a Batman
1: körülbelül az. Igen, és akkor így leves, lerakod a kanalat, forró leves, a jéghideg anyagot így be, majd eszed tovább a levest. Senkinek nem kívánom, ez ne legyen ilyen.
0: Főleg a fogzománcodnak.
1: Annak meg aztán végképp. Gyorsan nézzünk egy kis lapszemlét. Már épül a 14. Bortér, írja a szeged.hu. Ott aztán képgaléria is van. Mikor, hol és mind, erről majd egyébként mi is fogunk beszélgetni. Szeged.hu-n ez a cikk elolvasható.
0: A szeged.hu írta meg, hogy Oroszország kemény választ ígér a 10 kiutasított diplomata miatt, mert hogy tegnap megtörtént, vagy tegnap előtt a 10 diplomata, vagyis hát kém kiutasítása Magyarországról. Ilyen nem történt nagyon régóta, és egyébként ez a diplomáciában abszolút egyedülálló dolog, hogy 10 embert kiutasítanak, ráadásul sajtó nyilvánosan, tehát hogy a csöndes kiutasítás az meg szokott történni, ez nem, és egyébként én abszolút üdvözlöm ezt a dolgot.
1: Ezt hol talált az a cikk?
0: Szeged.hu, ezzel kezdtem, ha figyeltél volna.
1: Bocsáss, semmi.
2: Támogatta a Clean Star Complex Kft. Az intézménytakarítás felsőfokú szakértője.

0: Panoréta, Rádió 88-ban Ági érkezik friss információkkal, hiszen időben már ott tartunk.
1: 18 fok van, 32 lesz a maximum napsütéssel, melegfront lesz egy picit.
2: Támogatta Stuxi Otthon és Kert Kft. A zuhanykabinok és csaptelepek szakértője. Stuxi.hu.
3: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól.
3: Ismered Szeged minden szegletét, de tényleg minden négyzetcentiméterét? Indul a nagy szegedi árkád kincskeresés a Rádió 88-ban.
2: Hallgasd a nyomokat a Rádió 88-ban, szeptember 14-től minden hétköznap.
3: És érj elsőként az elrejtett 40 000 forintos árkád vásárlási utalványhoz. Árkád 15. születésnap a Rádió 88-ban 3 héten át több mint 1 millió
2: forint értékű nyereményekért.
3: Részletek a radio88.hu-n.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: A megbízhatóságáról híres Ford Ranger több mint 10 éve nagy fölénnyel Európa legkedveltebb pikápja. Méltán híres karaktere mindig kemény játékos a terepen. Prémium high-tech utasterével, lenyűgöző elejével és professzionális futóművével kimagasló utazási komfortot biztosít terepen és országúton egyaránt. Most korszerű V6 turbó dízel vagy plug-in hibrid változatban is Magyarország legkedveltebb pikáp specialistájánál, a Ford Hoványnál.
2: 25 éves a szegedi Full Moon. Ünnepelj hazánk első számú pop a cappella együttesével a 18. Full Moon a cappella fesztiválon. Október 2-án és 3-án az IH rendezvényközpontban dupla koncert, nosztalgia és humor vár rád. Vendégek a spanyol Bivokál, az olasz Rebel Beat és Zentai Márk. Jegyek már kaphatók az ihrk.hu oldalon.
5: Ön is művégtagot használ? Szeretne aktívabb életet élni protézisével? Az Aktív Protetika Kft. Szeptember 18-án 8 órától ingyenes bemutatónapot tart Szegeden a Szent Vincent Rehabilitációs Központban a Bakai Nándor utca 50 szám alatt, ahol lehetősége lesz kipróbálni az Ottobok karbonprotézis lábakat és a legmodernebb térdízületeket. Jelentkezni az Aktív Protetika Kft. Facebook oldalán, vagy az aktívprotetika.com oldalon lehet.
6: Tudta, hogy újra értéke van a fém hulladéknak? Szegeden a Dorozsmai út 35 szám alatt minden vas, színes fém, akkumulátor hulladékért és valamennyi selejtes háztartási elektromos berendezésért magas árat fizetünk készpénzben. Maros Metal, ahol a fém a tét. www.marosmetal.hu.
2: Fáj a nyakad, a vállad, a hátad vagy a térded? Ne hagyd, hogy a fájdalom határozza meg a mindennapjaidat. A Mozgás Klinika gyógytorna és manuálterápiás kezelésekkel vár már Szegeden is. Személyre szabott állapotfelmérés, manuálterápia, gyógytorna az ország legnagyobb gyógytorna hálózatának tapasztalatával, ahol már egészségkártyával is fizethetsz. Bejelentkezés a mozgásklinika.hu oldalon, vagy a József Attila sugárút 108 szám alatt. Mozgás Klinika. A te fájdalmad a mi dolgunk.
7: Rendkívüli Volkswagen ajánlatok a Porsche Szegednél. Most a Polo már 5.980.000, a T-Cross 6.990.000, a Golf 8.990.000, a T-Roc pedig 9.490.000 forinttól elérhető. Nézze meg őket személyesen, és válassza ki az önnek valót. Porsche Szeged. Szeged, Sárosi utca 11.
2: Ez reklám volt.
8: Nem kell a fűtési szezon miatt aggódnia a szegedi rászoruló családoknak, ugyanis megkezdődött a tűzifa osztás. Az önkormányzat idén mintegy 2,5 milliárd forintot különített el szociális célokra, amibe beletartozik tűzifa biztosítása is. A tűzifa már elszáradt vagy viharban kidőlt fákból készül. Összesen 630 családhoz ütemezetten november végéig juttatják el a segítséget. Ménesi Imre, a Szociális Bizottság elnöke elmondta, idén több tűzifa jut egy-egy családnak, mint az előző években.
9: Idén 2 zsák tűzifa, azt jelenti, hogy 2 erdei köbméter igényelhettek. Ez régebben csak 1 zsák volt tavaly. A tűzifának a léte az Szeged város területén kivágott, kiszáradt, illetve a viharkárba kidőlt fákból keletkezik. Ezt a környezetgazdálkodási KFT-nek a dolgozói darabolják fel és helyezik zsákokba.
8: Bronzérmet szerzett Zádori Gellért, a szegedi Radnóti Miklós kísérleti gimnázium diákja, a 11. közép-európai csillagászati és fizikai diákolimpián. A háromnapos szakmai program során a versenyzők elméleti, adatelemzési és észlelési fordulókon, valamint egy közös csapatversenyen mutathatták be csillagászati és asztrofizikai ismereteiket. A magyar csapat minden tagja éremmel zárta a mini olimpiát. A magyar olimpiai csapat szeptember 25-én utazik a Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpiára. A független közmédia testület 9 helyéből 6-ot betöltött kedden az országgyűlés. Megválasztották a fórumba a szakmai szervezetek és a kormány oldal által javasolt szakembereket, majd döntöttek arról, hogy Bayer Judit lesz a közszolgálati függetlenségnek védelmét feladatul kapott grémium elnöke. A testület tagja még Bálint Viktor, Hargitai Miklós, Kollár Árpád, Sükösd Miklós és Szabó György. És végül új korszakot indít a karrierjében Pogány induló, és az előzőt a legutóbbi Budapest parkos fellépéssel zárta le. Egy interjúban elmondta, hogy az új korszak alapköve a nemrég megjelent Pogány induló című dal és klip. Pogi elmondta, most kicsit hátrébb sorolja a koncerteket, és a kreatív folyamatokra koncentrál az életében, amiből akár új album is kisülhet. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Köszönjük szépen, Ági, az információkat, közlekedésügyben nagyon újdonságot nem tudunk mondani, kerüljük a Kálvári Sugárúti vasúti átjárót, hiszen 16-áig az le vagyon zárva.
1: És hát egyre több autó van nyilván az Agyi úton, ahogy az lenni szokott, gondolom a bevezető szakaszon, Makai úton, Szőregi úton, és kezd egy kicsit élénkülni a forgalom a Dorozsmai úton is, és Kecskés telepen is, és lassan érkezik a belváros.
0: Így van, ezeken a helyeken, a Dorozsma környékén, akik jönnek befelé, illetve Kecskés telepnél, figyelj már arra, hogy tényleg nagyon óvatosan vezessünk, mert ugye történt már egy baleset ott, és hogyha ott baleset történik, ugye nem nagyon van B-verzió, itt csak óriási nagy kerülővel bejutni a városba, úgyhogy csak óvatosan. Bármi van, 0630?
1: 299 88 88.
0: Na és akkor érkezik napindító zene.
1: Napindító.
0: Florida és Szia közös dala érkezik.
1: Szia. Ez a Wild Ones lesz, ez a mega jó reggelt kívánunk mindenkinek.
0: 7 óra 1 perc. 2 az már. Jó reggelt!
2: 8-ban. A napindító zene támogatója az Árcsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.

0: Ez volt a Vibance. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Onnan indultunk ma reggel, hogy Fülöp-szigeteki esküvő. Aztán áttértünk az esküvőkre, aztán az esküvőki kajáknál tartottunk már, és kiakadtunk a tortánál, hogy Magyarországon mennyire kell-e, vagy nem kell-e, vagy fölösleges, vagy mennyire igényeljük egy esküvőn a tortát.
1: De még miért belemennék, azért elmondom, hogy lesz egy játék, miért elfelejtünk, hogy játszunk.
0: Tényleg.
1: Szóval lesz egy játékunk, zenefelismerő, most még neve nincs. Ennek majd lassan azért nevet kell adni, vagy valószínűleg kell.
0: Én azzal meg vagyok a neve nincs.
1: Jó, én is meg vagyok, de mindegy, szóval neve nincs. Ez zenefelismerő. Annyi lesz, hogy írsz nekünk egy SMS-t a 0632998888-ra, elküldesz egy szót, ami a mai nap szava.
0: Bázakeretje.
1: Ezt a szót kell, nem figyeljük a helyesírást, bázakeretjét küldd el nekünk 0632998888, és hogyha szerencséd van, akkor felhívunk, és lesz egy zenefelismerő játék. Az a lényege, hogy vagy az éneket választod, vagy a zenét, te ezt az elején megmondod, mi megmondjuk, hogy körülbelül hány perc, nem körülbelül, pontosan hány másodperc a zene, azt mondod, hogy rakjuk le 1 perc, 10 másodperchez a kurzort, onnan lejátszuk neked, amit kértél, és rá kell jönni az előadóra és a dal címére.
0: Ennyi a trükk.
1: Nem bonyolult, eddig mindenki
0: nyert. Annyi van még, hogyha már játékok. Holnap reggel fogjuk kisorsolni a két bérletet, a két pik bérletet, ugye tegnap kaptuk a srácoktól.
1: Igen, mert vendégünk volt mindenre. Süli Robi meg a Színegyi Menjen, és ők hoztak.
0: Hoztak itt két bérletet, ami mindenre jó. Tehát kupameccsre, BL meccsre, mindenhova jó.
1: Egész
0: ez kettő darab bérlet.
1: Egész idényre szól.
0: És mivel hogy holnap kezdődik a BL menetelése a Pixegetnek, ezért így
1: holnap ezt a páros bérletet ki fogjuk sorsolni.
0: Úgyhogy így tessék készülni.
1: Lesz valami játék, és hozzá még nem árulunk el részleteket, de az a lényeg, hogy holnap ez gazdára talált, tehát egy páros bérlet gyakorlatilag.
0: Reggel, úgyhogy készüljetek erre. Holnap reggel fog az érkezni. Na vissza...
1: ezek voltak az unalmas kötelezők.
0: Na vissza a kajákhoz, hogy esküvőn mi az, ami ilyen étel, és mondjuk te szereted. Jó, hát te a savanyúságos tálat szereted.
1: Haverom,
0: a esküvőn.
1: Töltött káposzta minden mennyiségben.
0: De
1: minden mennyiségben, és egyébként voltam már esküvőn, ahol nagyon finom volt a leves. Szóval én nagyon szeretem a leveseket eleve. Például a fóleves, vagy fá, nem tudom, hogy kell pontosan ejteni, ez a fá, vagy fó, mindegy, lényegtelen, ez egy vietnámi leves, és egyébként Vietnámban a szegények étele volt, és nem is olyan régi leves, hanem ez 1900-es évek elején, amikor nagy szegénység volt Vietnámban, akkor ugye, ami a háznál volt, az mindent így összeszedtek, és akkor próbáltak, és mit tudom én, ami ott csillagán is, meg hagyma, meg ilyenekből áll, nem egy bonyolult leves egyébként.
0: És annyi, voltam olyan esküvőn, ahol főleves volt?
1: Nem, csak mondom, hogy én szeretem a leveseket, okay. És akkor erről jutott eszembe, és hogyha már a Fülöp-szigetekre fogunk beszélgetni 8 óra után, és érkezik a vendégünk egy Fülöp-szigeti étteremnek a tulajdonosa, akkor gondoltam, megemlítem, hogy azért nincs messze, tehát a Fülöp-szigetek azért ott van Vietnám környékén, és Vietnámban például fóleves az nagyon jó, és én az kifejezetten, az gyakorlatilag szerintem a kedvenc levesem, sokkal jobban szeretem, mint az újházi tyúkos leves például. Nagyon jó, ilyen marha.
0: Én újház is vagyok, akkor már.
1: Igen,
0: valahogy nem tudom, az esküvőn lehet egyébként, már kóstoltam egy pár fölös,
1: ez a nem ettél jót, ez olyan, mint a könyvben jobb volt. Ez ugyanaz, nem? Mert nem ettél jót. Jó van, oké. Okay.
0: Szóval én akkor már inkább ilyen tradicionálisban vagyok. Tehát, hogy egy esküvő, akkor, de hogy nem kell flakkolni.
1: Én általában mondtam, hogy leves, okay. Szeretetet.
0: De hogy esküvőn én ezt tudom elképzelni, hogy ez a tényleg ez a, akár a csigatésztás, akár bármilyen valami húsleves. Az lehet húsleves, vagy én. Valami, tehát, de azzal tudok menni. Sőt, az leginkább másnap, ami életmentő tud lenni.
1: Nyilván.
0: Hogyha ténylegesen ott belehajoltunk az éjszakába rendesen, tehát így megfogtuk így a combunk oldalát, és meghajoltunk rendesen, akkor másnap az a leves, az...
1: Pff, egyébként az ilyen nagyon nehéz kajáknak semmi értelmét nem látom esküvőn. Tudom, hogy szokás ez is, értem, köszönöm, hagyomány, értem.
0: Az mit jelent a szokás, pörkölt?
1: Az, hogy ilyen brutál pörköltek, meg mit tudom én, igazából a...
0: Hát az öltött káposzta se könnyű.
1: Igen, én csak szeretem, de nem mondom, okay. Hogy van értelme. Aha. Tehát, hogy voltam egy esküvőn tavaly, és ott azt hiszem, azért tényleg így normálisan próbáltam étkezni, szóval nem akartam én ezt túlzásba vinni, de úgy beleült a gyomromba, szóval, hogy egyszerűen így utána egy másfél órára ki vagyok vonva a forgalomból, szóval...
0: Megdübben a beled, ezt
1: úgy. Minden vér lemegy a gyomrodba, próbálod földolgozni, szenvedsz, zsíros étel, azt dolgozza fel a szervezet a legtovább, azzal küzd a legjobban.
0: De ilyenkor, ugye ezt szokták mondani, hogy az, hogyha egy kicsit ilyen, akkor mit kell csinálni? Inni kell egy pálinkát. Szóval ennek szerintem ez a rákfenéje.
1: Nem? A rákfene az a pálinka. Szóval szerintem nem embernek való ital. Tényleg nem. Szóval nem embernek való ital.
0: Na. Mert nem ittál még jót.
1: Rodjál.
0: Na nem tudom, tehát hogy én sem vagyok nagy pálinkás, de hogy...
1: Nem, szerintem az nem mi a jó benne? Mert az a jó benne, hogy nem, maga a szituáció vicces, hogy így végignézel egy pálinka ivást, és mondjuk jön az öreg. Tudod, ő főzte. Vagy ő főzte, vagy ő főzette. Ő szedte hozzá a gyümölcsöt, vagy kapta a gyümölcsöt, vagy a szomszéd adta neki a gyümölcsöt, vagy tehát tudod, valami kötődése van az a rohadt üveghez. Oda jön, akkor ebből. Mondod, hogy nem iszol, de. Nem, de. Jó, akkor jó szkander, nem akarod megsérteni, nem ismered, oda jön erőszakos csat, ezt nem teheted meg, nyilván menni kell tovább a helyzettel. Oké, iszol belőle két, de tényleg könyörögsz neki, kicsit tönts, nem, deci, jó. Épp, hogy belekortyolsz, és utána így néz a szemedbe.
0: Na milyen?
1: Na milyen? Na milyen? És szerinted miből készült?
0: A legjobb.
1: Tudja, már érted, hát mit tudom én, sav, végigmart.
0: Nekem híres történetem ez, hogy általában elmentünk régebben, amikor még gyerek voltam, vagy hát gyerek, hát mit tudom én, 16-7 évesen még azért jártam ilyen szülőkkel, és akkor elmentünk keresztapámhoz, aki, sőt, akkor már mondjuk azt, hogy mégiscsak bemégyem magam, 18 elmúltam már, szóval, hogy amikor elmentünk az egy húsvétkor, akkor az történt, ő ilyen erdészvadász, és akkor kijöntött egy pálinkát. Ez 4:48 reggel. Még nem ettünk. Milyen? Ez tavalyi barack. Na milyen? Jó. Várjál, van kint az etetőnél, van egy szederf, eper, nem tudom mi, azt le, ahhoz raktam mézet, fi, ezt kóstod meg. Mert az is lemegy. Nagyon jó. Figyelj már, na ez körte, ez a szomszéd osztó nagyon jó. Háromat már megittam, még mondom, még nincs 7:30, még nem reggeliztünk. Na, melyik volt a jó? Hát nem tudom, barack. Na, akkor még egyet.
1: De igazából, igen. Hogy,
0: tehát, hogy ez a never ending story.
1: És
0: tehát,
1: még nincs 7:30. Ez a Bödösnek az apja mondta, igen. Hogy Tibike reggeliztél, mert melyik a te poharad. És ez tényleg így működik, csak nem, én ezt nem szeret, ne csináld. Szóval igen. Nincs értelme. Nem, igen. Az méreg.
0: Ez a általában ilyen.
1: Van egy játék, ezt még egyszer elmondom egyébként, mert jönnek az SMS-ek 0-32-99-88-88. Báza keretjét küldde, hogyha akarsz velünk játszani. Nem tudom, ez a szó honnan jött, mindegy, helyesírásra nem figyelünk, küldde
0: SMS-ben. Hirtelen rám néztél, és megijedtem.
1: Így van, zenefelismerő játék lesz, vagy a hangot, tehát vagy az énekhangot, vagy a zenét fogod kérni, és akkor mi megmutatjuk neked, abból a 10 másodpercet rá kell jönni. Ennyi az egész.
0: Jó, ma egyébként ilyen 18 fok körül vagyunk most, és 32-34, ezt még nem találták ki a meteorológusok teljesen pontosága, de ez fog ma ránk várni. Jó? Úgyhogy így öltözködjünk. Jön a Dragon Bowman és a Human.
2: Támogatta a Varga Alku Kft. Partner a biztos indítás.

0: Rag'n'Bone ment hallottuk, ez ott a Humanity. 89-ban jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez az Őrület reggel.
1: Ez a meg a jó reggelt, Gedzó, jó reggelt, Ági. Hello, Dani. Itt van a csapat.
0: Mindenki itt van. Mindenki készül, csinálja. Na kérem szépen, Dani mondta, hogy a játék kapcsán ugye azt a szót kell nekünk elküldeni, hogy vázakeretje, és hogy
1: nem figyelünk a helyesre,
0: jött is egy vázakeretje.
1: Vázakeretje, jó. Oké, köszönjük szépen.
0: Hát, tökéletes.
1: De még várjuk tovább az SMS-ben, így van.
0: Hamarosan majd játszunk, úgyhogy még aki szeretne, az nyugodtan küldjön nekünk SMS-t. No, hát a kajákról beszélgettünk esküvőn leginkább, és hát arra jutottunk, hogy Isten igazából, még hogyha nehezebb is az az étel, akkor is a pálinka talán tud segíteni, és aztán rájöttünk arra, hogy nem.
1: Nem, szerintem semmi nem segít a pálinka, hát, a világon.
0: Akkor viszont valami B-opciót adjunk. Tehát, hogyha nagyon bezabásztod öt káposztából egy lakodalomba, akkor mit kell? Mit a szódabikarbonát kell egyé, vagy vigyél valami gyógyszert magaddal, ami mondjuk ilyen epekimélő, mondjuk az én esetemben nem játszik, hiszen én ilyen epétlen gyerek vagyok már.
1: Akkor te nem tudsz epés megjegyzéseket tenni?
0: Nem, én már nem. Ezt én már buktam. Jó, de rájuk ezen családi, senkinek nincs IP-je, meg kivetetjük egy idő után. Vagy muszáj, vagy csak úgy hobbiból.
1: De ez olyan, mint amikor mondjuk van egy fülbevalód, és akkor rájössz 40 fölött, hogy nem, nincs már rá szükség. Tehát ez ugyanúgy, hogy az IP-ben egyszer csak így...
0: Nem, nekem lehet benne egy polip. Az nem tudom, hogy micsoda. És a kedvencem az volt, ez gyorsan elmosolna, hogy így megnézték azok, akik értenek hozzá. És így ránéztek.
1: Már az epédet.
0: Az epémről készült felvételt. És így nézték, hú, ez tényleg jó nagy. De hogy nekem nem mondták, mert nem tudtuk, hogy mi az. Sokkal jobban örültem volna, hogy ez más mondja másra. De hogy a
1: igen, hogy ez a szituáció függő, hogy ennek a mondatnak mikor örülsz, igen.
0: De hogy így nem raktak mellé egy gyufásdobozért, tehát hogy kb. Tudjam, hogy az a nagy az mekkora. Tehát azért kivenni, mert hogy ott az még nem csinál semmit, de hogyha az a polip az elkezdett valamit csinálni, akkor nem biztos, hogy a legjobb. De mindegy, a lényeg, hogy ezt így mindenki rácsodálkozott, hogy hű, ez aztán nagy polip. Mondtam, hogy és mindenkinek így, nem tudtam, hogy ez a szituáció mit sem megköszönjem, hogy hát köszönöm, ez jó, vagy jegyek meg, hogy ez hónap után lehet, hogy meg kimászik a fülemem, vagy érted, tehát hogy nehéz ezt a szitút kezelni, de minden esetre már nincsen. Szóval, hogy mit csináljon az, aki visszakitanul az eredet, mert áldon elkanyarodunk valahova. Szóval, hogy mit csináljon az, aki bezabált a töltőzött káposztából, evett még egy két süt húst, de nem akar pálinkát inni.
1: De érted, ne zabáljon be.
0: Jó, de ez ezt az elején kell valaki mondani.
1: Oké, akkor már ott
0: megvan a baj.
1: Igen. Nem tudom, megküldjön lealudni. Az a baj, hogy...
0: Egy lakziba.
1: Igen.
0: Vagy táncolja ki.
1: De pont ezért mondtam, hogy szerintem ezért hibás ilyen zsíros ételeket enni, mert nagyon küzd vele a szervezet, és tényleg az a kajakum az valós. Tehát az, hogy egy másfél órára kiütöd magad egy esküvő közepén, lehet, hogy más dolgod is lenne azon az esküvőn másfél órán keresztül. Tehát mondjuk jól érezni magad, teszem azt. Nem érzed magad jó, hogyha szétveszül mindened. Én ezért nem értem a mértéktelen zabálást az esküvőn. Hát mi értem? Tehát neked nem jó. Értem, hogy ingyen van.
0: Ez ott mondta, de egyébként az sincs ingyen. Hú, erről hát egy egész reggelt, igen, erről nincs, ingyen van ró, egy egész reggelt
1: tudni pofázni. De mondjuk tételezzük föl, hogy majd erről majd beszélünk, amikor az esküvőkről beszélünk, de ott abban a pillanatban úgy érzed, hogy ingyen van.
0: Tehát, így van. Akkor az
1: meg egyébként, hogy a borítik átállítás előtt eszel, akkor még lehet ingyen.
0: Akkor még ingyen van. És ott akkor elmész, mielőtt még van. Ne arra, hogy el kell menni.
1: Így van, időbe kell lelépni. mert nem engedhet a gyereket hozzak és sír otthon.
0: Így van.
1: És akkor haza.
0: Szép
1: jó?
0: Munka.
1: Oké. Okay. Anyám nem bír vele.
0: Kecskés terepnél már azért erős a torlódás, úgyhogy ott óvatosan tessék közlekedni. Nyilván az amiatt történik, hogy 55-ösen nem tudjuk megközelíteni a várost, a Kávária Sugárúti vasúti átjáró lezárása miatt. Óvatosan tessék ott közlekedni. Jó utat kívánunk!
2: Rálátunk a szegedi közlekedésre. Partnerünk a több évtizedes tapasztalattal rendelkező Prágai Látszerészet.

0: Máseri! Jó reggelt kívánok mindenkinek, 7:23 van, Ági már bekészített a friss információkat, milyen el is mondja nekünk.
1: 18 fok van jelen pillanatban, 32 lesz a maximum, napsütéssel, jó reggelt!
2: Támogatta a Gyomándrődi Német Nyílászáró Gyártó és Forgalmazó Kft. Ajtók, ablakok, közvetlenül a gyártótól.
3: Napközben is dolgozol.
4: Mi is?
5: Azon, hogy neked jobb legyen.
6: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Ma szervezettem nem kívánja.
7: Na gyerünk mindenki!
8: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
9: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
10: Támogatja az investmeg.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
11: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Szeged Algyűi út 40.
12: Elszállítatná építési hulladékát? Tudta, hogyha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan, a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az áron parton végezze.
13: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wondervast is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
14: Motorra pattannál? Autót vezetnél, vagy a hivatásod lenne a volán? Ne keresd tovább! A Szegedi Stopp Autós Iskolánál több mint 25 éves segítünk célba érni. Több kategóriából választhatsz, a motortól, a személyautón át, egészen a teherautóig. Tanulj profiktól, készülj fel online klasszel a saját tempódban, és szerezz magabiztos tudást modern járműveinken. Stopp Autós és Motoros Iskola, Szeged, Londoni körút 10, az Árkáddal szemben. stoppautosiskola.hu.
11: Ha nap mint nap emberekkel találkozol, ügyfelekkel, vásárlókkal, partnerekkel, a mosolyod többet mond minden szónál. A Hattyas Dentál fájdalommentes, gyors kezelésekkel segít abban, hogy mindig a legjobb formádat mutasd. Egy magabiztos mosoly üzleti előnyt jelent. Hattyas Dentál, a fogpótlások és őszinte mosolyok szakértője. Jelentkezz most! hattyasdentál.hu.
15: Minden jó nap egy jó éjszakával kezdődik. Ő már hallotta, hogy a Cardónál prémium matrac vásárlása mellé ajándék ágytest jár. Stílus, kényelem és pihentető alvás egyetlen ajánlatban. További részletek a weboldalunkon. Cardó, az alvás szakértője.
16: Rendkívüli Volkswagen ajánlatok a Porsche Szegednél. Most a Polo már 5.980.000, a T-Cross 6.990.000, a Golf 8.990.000, a T-Roc pedig 9.490.000 forinttól elérhető. Nézze meg őket személyesen, és válassza ki az önnek valót. Porsche Szeged. Szeged, Sárosi utca 11.
17: 17. pacalpárbaj szeptember 27-én a Diófa vendéglőben. Várjuk pacalfőző csapatok jelentkezését szeptember 13-ig. Részletek a Pacalpárbaj Facebook oldalán.
18: Megújult a honlapunk, pannonventil.hu. Webáruházat is nyitottunk. pannonventil.hu. Ha nem tudod, hogy mit árulunk, pannonventil.hu.
19: Felújítasz? Szétvisz az ideg? Csak annyit mondok, Stuxi. Minden, ami a fürdőszobád felújításához kell, nálunk megtalálod. Csak telepektől az épületgépészeti szerelvényekig, minden egy helyen. KS helyett X, a Stuxinál jó helyen vagy az fix. Stuxi otthon és kert, Algyői út 7. Stuxi.hu.
20: Szent Café and Bistro, ahol van miért megállnod. Kávé, reggeli, brunch és nemzetközi bistro élmények a Szent István téren. Saját pékségünkben készülnek kovászos kenyereink és pékáruink, saját cukrászüzemünkben pedig tortáink és desszertjeink. Pénteken és szombaton hosszabbított nyitvatartással, vacsora ajánlattal várunk. Szent Café and Bistro.
3: Vers és bor mindenkinek. Hello, ő itt Áron, de nincs ám a poháron, hanem Rózi van rajta, a láma. Így lesz a szegedi borteres pohár. Mindenki álma. Végre újra itt a bortér, 125 borásszal és rengeteg élménnyel. Szeptember 16-tól 20-ig a Domtéren, lámás pohárral. Bortér. Minden korty megér egy misét.
7: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda. Japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
21: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
22: Építkezik, felújít, a Horváth Szekker segít. Nálunk szendvicspanelek, trapéz és cserepes lemezek, kerítések, komplett ereszrendszerek várják. A fémtető és kerítés életre szóló befektetés. Keressen minket a horvathszekker.hu oldalon, vagy személyesen Szegeden a Cserjesor 10 alatt.
23: Ez reklám volt.
24: Fakivágási munkálatok miatt szeptember 11-én pénteken délelőtt 9 és délután 1 óra között ideiglenes forgalmi rend lép életbe a Boros József utca Kálvária tér felőli szakaszán. A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Közösségi oldala szerint nem lehet majd a Kálvária felől behajtani az utcába. Érkeznek a támogatói okiratok a tavaszi fagykár megelőzését szolgáló beruházásokhoz, írta Bóna Szabolcs agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Első körben 147 kedvezményezett részesül mintegy 6,6 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásban. És esküvő is lesz a belga hétvégi fellépésén. A Srácok Budapest Parkos koncertjénkkel egybe az együttes turnémenedzsere Tamara és párja Bence. Az ifjú pár az esküvői dizájnnal feldíszített színpadon mondja ki az igent, majd ugyanitt a násznét nekiáll az ünnepi menü elfogyasztásának. Az eseményen Janklovics Péter humorista lesz a vőfé, aki a koncert előtt DJ szettel vezeti fel az estét. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
23: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Ági, köszönjük szépen az infókat.
1: Köszi.
0: Dani,
1: hát Bertalan híd az kezd szokásosan bedugulni. Makai út, Szőregi út, Agyői út, Kecskés, Dorosmai út, gyakorlatilag minden, ami szokott, az szépen kezd bedugulni. Természetesen ebbe beletartozik a Székelysor is.
0: Jó, marcs velünk, itt van velünk a vonalban Time Pro Taxitól. Halló, jó reggelt!
25: Sziasztok, jó reggelt! Továbbra is le van zárva a Kávária Sugárúti vasúti átjáról, ami már két napja elég jelentős fennakadásokat eredményez a közlekedésben. Fonogyeri és a Vásárhelyi Pál utca teljesen bedugult, valamint a Szabadkai út forgalma is tovább nőtt. Nagy valószínűséggel ez ma sem lesz másként. A lezárás érinti a vasúti és tömegközlekedést is. Indulás előtt érdemes a MÁV Inform, illetve az SKT oldalán tájékozódni. Ellenben befejeződött a Széchenyi tér felújítása, az autósok és a kerékpárosokat fokozatosan engedik vissza a térre és a környező utcákba, ahogy az útburkolati jelek és a kreszt táblák is a helyükre kerülnek. A Makai úton erős a forgalom, ráadásul a párhuzamos szervízúton továbbra is korlátozás van érvényben, illetve a Temesvári körút és a Derkovics fasor sarkán sávelhúzás lassítja a városba érkezőket. Illéri Sugár út és a Hajos út a sarkán is forgalmi rendváltozás van érvényben, Hajos utcából csak balra lehet kanyarodni a Illéri Sugár útra. Józsika utca vízvezeték rekonstrukciója a Gogol utca és a Kávária Sugár út közötti szakaszon folytatódik. Forgalomkorlátozások mellett, úgy mint a Szent Ferenc utcában a Boldogasszony Sugár út és a Szent Háromság utca közötti szakaszon, ahol szintén a vízmű dolgozik. Balesetmentes, jó utat kíván a Tempó Taxi!
23: Támogatta az Alvás Stúdió, ágy, matracak üzlet és webáruház, mert egy jó alvás egy jó matraccal kezdődik.
0: Na most még nagyon gyorsan, hogyha elkülditek azt, hogy bázakár egy SMS-ben, akkor még tudtok velünk játszani, ha szeretnétek.
1: 0-32-99-88-88 ide jöhet az, hogy bázakár egy zenélni fogunk.
0: Jönnek az Autókulcsok című dal.
1: Elok és Avamax.
0: Jó reggelt, Szeged!

0: Bent a neved itt a 88-ban. Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
1: Jó reggelt.
0: Lacinak is, aki itt van velünk a vonalban. Hello, jó reggelt.
1: Hello.
2: Jó reggelt, sziasztok.
0: Hello. Na, a te neved is bent, méghozzá abba a kalapban, amiből kisorsoltunk. Új, de rossz volt ez. Jó, én kérek elnézést. Oké, a feladat nagyon egyszerű. Ez a neve nincs nevezető játékunk. Választanod kell, hogy éneket vagy a zenét szeretnéd a dalból.
2: Zenét
0: szeretnéd.
1: Jó, ez egy zenefelismerő játék egyébként, hogyha valaki most kapcsolódna be.
0: Oké. Okay. Merész vagy. Hova húzzam? 3:30 a dal. Honnan indítsam?
2: Középtájon mondjuk
0: 1:23. 1:23. Eune. Na kérem szépen, várjál, itt ezt főtolom, ezt jól lehalkítom, hogy hallja te is. Íme a dal, ebből kell kitalálni számcím és előadó. Figyelj!

0: gondolkodtam még rá egy kicsit. Van bármi ötleted?
1: Elég nehéz.
2: Hát nehéz,
0: nem mondtuk, hogy igen.
2: Te választottad a zenét.
0: Igen, nem biztos, hogy, nem biztos, hogy az énekes segítettünk volna, vagy valamennyit.
2: Egy kicsit.
0: Na mi legyen?
2: Mert az ének hangban egy kicsit úgy.
0: Itt vagy még?
2: Halló?
1: Igen, igen, okay. Csak ugye teljesen tétlen vagyok, hogy dalszöveget nem hallok.
0: Aha, várja, visszarakom neked ide, és akkor már hallgassuk meg még egyszer. Ott van benne egy motivum, amitől talán rá tudsz jönni, mi van.
2: Kicsi éneket mutassam. Kicsit. Na?
0: Talán ez a rész.
2: Na?
1: Na? Magyar előadó.
2: Igen, biztos, az biztos. Így van.
0: Na?
2: Nemrég oszlottak fel, már csak a zenekar. De nem úgy, mint a Freddie Mercury. Szóval nemrég oszlottak fel, és hogy mondjam?
0: Hát nem tudunk többet segíteni. Valamit, vagy az előadót, vagy a számcímet. Bár mondjuk az előadót elég megtalad, akkor már adunk neked cserébe valamit, jó? Hm?
1: A...

0: próbáld meg jelentkezni. Ugyanis holnap még gratisban még fogunk tudni majd adni pikbérleteket is, jó?
1: Jó, jó.
0: Oké, okay. Nagyon szépen köszönjük, hogy játszottál,
2: köszönjük,
0: szép
2: sajnáljuk.
0: Napot. Vigyázz magadra, ciao.
2: Hello, hello.
0: Na, hát igen, az ez nehéz, tehát hogyha most az énekbe megyünk rá, és az énekre még pont egy olyan részt válasz ki, ahol mondjuk éppen zene van csak, akkor az egy nagyon szép csöndet hallgatottunk volna végig, az aztán végképp nem segített volna, de a zenefelisben is meg ez a része, hát erre most igen, tegyük fel a kezünket, aki erre rájött volna. Nem jött össze a mutatvány. Oké. Hogy állunk közlekedéssel? Kedves Dániel, mindenben van állva, vagy van még valahol, ahol túl lehet menni közlekedni?
2: Nekem azt jelzi, hogy a Párizsi körút például az katasztrófa. Szóval az teljes katasztrófa. Nyilván a Belvárosi hídra fölvezető szakasz, Székesor kezdődik, és a Bertalan híd is. Valamint hát melyik ez? Kecskés, ugye?
0: Hát a Kecskés,
2: az szokásos, a Szabadkai út.
0: Gyönyörű. Illetve Makai úton is tessék figyelni, ahogy itt már elhangzott korábban, ott ugye a lenti sáv is meg van szabályozva jól, úgyhogy ott is csak óvatosan.
2: És a Dorozsmai út is a bevezető szakasz is kezd bedugulni.
0: Óvatosan.
3: Támogatta a Római Akkumulátor Kft. Hogy biztosan induljon és célba érjen.

0: Ott a Head Down, itt a 88-ban. Jó reggelt kívánok mindenkinek.
1: Jó 7
0: reggelt. Óra 46-os a perc.
1: Ez a megatna egyébként.
0: Az őrület reggel. No, hát esküvői kajákról beszélgettünk, illetve hát nem oknélkül beszélgettünk egész reggel óta már ételekről. Az esküvői kaják azok úgy jöttek a képbe, hogy hoztam egy infót, csak ezt azoknak mondjuk, akik még most csatlakoznak be, hogy 6 óra magasságában elkezdtünk beszélgetni egy Fülöp-szigeteki esküvőről, amit megtartottak, független attól, hogy derékigérő vízbe kellett az oltár elé menni. Ezt ők megugrották ott, és aztán innen indultunk ki, hiszen ha minden jól megy, akkor 8 óra után érkezik hozzánk egy Fülöp-szigeteki
1: Séf. Cukrás Séf, aki most nyitotta meg az éttermét Szegeden, erről fogunk beszélgetni, már hogy a Fülöp-szigeteki a filipino konyháról, valamint a filipino és a magyar konyha házasításáról, vagy pedig a különleges kísérleteiről. Erről lesz szó egyébként.
0: Tehát pacal banánlevélbe.
1: Pacal banánlevélbe. Egyébként

0: egyébként nem nagyon tudom. Sokan főznek ám pacalt a világon. Szóval nem úgy értem, hogy a pacal pörköltet, hanem pacalt, mint a marha bent, mint azt olyan. Rengetegen használják így alapanyagnak, úgyhogy...
1: Mondjuk a banánlevélből van kevesebb nálunk, én is arra gondoltam inkább.
0: Viszonylag egyébként nem annyira, mert most elkezdtem, sokat sétálunk ott a Holtmaros környéken, stb. Meg itt, mit tudom én, ilyen kettesházas övezetbe, baromi sokan ültetnek ám banánt.
1: Tényleg?
0: De nagyon. Nem, azt nem teljesen értem, hogy oké, hogy banán, hogy ilyenkor jó, tehát mondjuk májustól ilyen szeptember végig el van, de az, hogy mondjuk hogy reagál a fagyra, azt még nem tudom. Szóval, de lehet, hogy
1: figyelj, hát, hogyha
0: csak be kell csomagolni.
1: A klímaváltozás így, ez így működik jól, és itt teljes átalakulunk, akkor simán lehetnek a makói hagyma helyett a jó szegedi banán, te. Ó, ettél már jó szegedi, új szegedi banánt ráadásul.
0: Hát, az lesz a vége.
1: Múltkor láttam egy ilyet, és utána néztem, mert azt gondolom az ember, hogy ezek ilyen nagyon kevés vízigénye van. Nem, a kókusznak is, megnéztem egy kókuszpálmának, mert 150 liter naponta vízigénye.
0: Hát jó, de mondjuk ezek trópusi gyümölcsök, déli gyümölcsök, és én azt gondolom, hogy trópusokon...
1: De hogy rakod össze? Déli gyümölcs, ott délben meleg van, érted? Tehát az a nagyon egyszerű gondolkodása. Hát azok déli gyümölcsök.
0: Ebben igazad van, ez nagyon egyszerű gondolkodás.
1: Na, de hogy általában ez szokott lenni, érted? Nem az jut eszedbe, hogy a olivát ültes talán, mert az meg lehet, hogy jó.
0: Múltkor néztem, oliva faültetvények vannak már Magyarországon, foglalkoznak vele egyébként, és az olajfánál van az, hogy olivafánál, nem tudom pontos megnevezés, szerintem olivafa, hogyha megcsípi a dér, meg megcsípi a jég egyébként télen, akkor utána sokkal, de sokkal, tehát akkor lehull a levele, meg megfázik a fa, meg nem tesz jót meg alapvetően, hogy akkor nem néz ki jól, inkább azt mondanám, de utána viszont sokkal jobban bírja a hideget, és egy folyton termő, tehát egy normálisan termő növény tud lenni, tehát nem lesz semmi baj a fának, megcsípi, és akkor erre már van magyar olívaolaj már. Tehát ennyire, így van, ennyire.
1: Akkor az olívafa, mert olajfa abból gázolajt csinál, nem?
0: Szerintem is,
1: miért nem?
0: Na, szóval van már egyébként, és ugye különböző fajta olivafák vannak, és akkor ez már itthon, ezt már termesztik.
1: Na, hogy a filipino konyhában használnak-e olívaolajat, erre is majd megkérdezzük, megtaláljuk a választ, reméljük 8 óra után. Dani, nagy kedvenc érkezik.
0: Elton John, I'm Still Standing.

0: Ez jó esett, az öreg Elton John.
1: Imádom, ha valaki nem látta volna a filmet, az nézze meg, Rocketman.
0: A könyv jobb volt. Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Jó reggelt! Érkezik friss információkkal.
1: 18 fok, 32 lesz a maximum napsütéssel, pici melegfronti hatás.
2: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője. Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
4: Micsoda?
2: Vagy ezt most találtuk ki?
3: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
2: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
3: És nyerd meg a Trécselő Kávézó és Cukrászda páros meghívását.
2: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
3: Támogatja a Trécselő Kávézó és Cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Átírás, ügyintézés, eredetiségvizsgálat, gyors és precíz munka.
6: VLKR Kft.
5: Fonógyári út 11. Hívja a 458-692-es számot.
2: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik.
7: Valósítsd meg céljaidat a Szegedi Plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó.
2: Várunk a Szeged Kígyó utca 4, vagy a Mikszáth Kálmán utca 20-22 szám alatt.
7: www.plazmapont.hu.
2: Újítsd meg a GKI kártyádat vizsga nélkül a Csillagautós iskolánál. Rendkívüli kedvezménnyel szeptemberben villámgyorsan. Jelentkezz még ma a csillagautósiskola.hu oldalon keresztül. csillagautósiskola.hu.
8: Megdöbbentően magas felszereltség és prémium minőség? Akkor sokba kerül? Hát nem! Chery modellek már 8.590.000 forinttól, 2,9% THM-mel, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával. Mondtam, hogy létezik. Chery Linártech a Szeged Plázában. Várunk, mert létezik. Finanszírozás minimum 30% önerővel maximum 5 évre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek. Részletes tájékoztatásért és ajánlatért fordulj kereskedésünkhöz.
9: Ha meghallod, hogy valami furán zörög, te is rögtön tudni akarod, mi baja?
10: Az SKT csapatába jármű villamossági szerelőt és jármű szerelőt keresünk.
9: Villamosok, trolik, igazi gépek, igazi szakmai kihívások.
10: Ha értesz hozzá, ne csak otthon mondd, hogy ezt én simán megjavítanám.
9: Mutasd meg nálunk!
10: Nézd meg állásajánlatainkat az skt.hu/karrier oldalon és jelentkezz!
9: SKT. Most rajtad a sor. A város megy, mert valaki működésben tartja.
11: Napelem, energiatárolás, hőszivattyú, mindent egy kézben. Solar Construct Kft. A fenntartható mindennapokért. www.solarconstruct.hu.
12: A megbízhatóságáról híres Ford Ranger több mint 10 éve nagy fölénnyel Európa legkedveltebb pick-upja. Méltán híres karaktere mindig kemény játékos a terepen. Prémium high-tech utasterével, lenyűgöző elejével és professzionális futóművével kimagasló utazási komfortot biztosít terepen és országúton egyaránt. Most korszerű V6 turbó dízel vagy plug-in hibrid változatban is Magyarország legkedveltebb pick-up specialistájánál, a Ford Hoványnál.
13: Figyelem! Figyelem! Figyelem! Indul az ősz legnagyobb akciója a Zengő Alföldnél. Szeptember 7-től 8 héten át minden héten új, kihagyhatatlan ajánlatok. Vásároljon nálunk és ossza meg heti akciós Facebook posztjainkat. Az akció végén 5 darab Electrolux 3,5 kW-os hűtő-fűtőklímát sorsolunk ki. Összesen 1 millió forint értékben. Zengő Alföld Kft. Szeged, Szőregi út 50. Ne maradjon le!
3: Ez reklám volt.
14: Számítógépes monitorokat igényelhetnek a gyermekeket segítő intézmények Szegeden. A Matrix közhasznú alapítvány számítógép álomprogramja kapcsán iskolák, óvodák, tanodák, alapítványok, egyesületek, gyermekekkel és családokkal foglalkozó intézmények, valamint kórházak és más szervezetek képviselői adhatnak be igényt 5, 10 vagy akár 15 monitorra. Jelenleg mintegy 250 monitor keres gazdát, ezekre szeptember végéig lehet jelentkezni. Rácz Anett elnök szerint a kezdeményezés nem csak a szervezeteket, hanem a tanulókat is támogatja.
4: Minden technikai eszköznek, informatikai eszköznek megvan a maga életkora. Néhány intézményben vagy szervezetnek jól jöhet az, hogy felfrissítik ezt a géppark állományt, és ezzel a tanulóknak is a tanulási vagy oktatási minősége is tud nőni.
14: Nem akarnak több kamiont, valamint hulladékfeldolgozást a kikötőnél a helyiek, és nem akarják, hogy a fejük felett döntsenek a saját lakóhelyükről. Legalábbis ez derült ki Jáborszky Iván önkormányzati képviselő fogadó órájának összefoglalójából. A legtöbb észrevétel a Kecskési Gera Sándor utca és a Hattyasi Váltó utca összekötésével kapcsolatban érkezett, mert a lakók szerint az új út nem oldaná meg Hattyas közlekedési problémáit, sőt nagyobb forgalmat generálna. Elhangzott, hogy szükség lenne egyebek mellett új parkolókra a rendezőtéren az óvoda mellett, több gyalogátkelőre, összehangoltabb buszmenetrendre és rendszeres sebességmérésre. Október 12 és 18-a között ismét megrendezik a Teszed akciót, ami Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programja, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László elmondta, hogy jelentkezni a www.szelektálok.hu oldalon lehet kettől az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb szeptember 22-ig. És úgy néz ki, megvan az új generáció James Bondja. Harris Dickinson, Tom Holland, Callum Turner, Jack Lowden és Jacob Elordi is az esélyesek között szerepelt. A nyár elején érkezett a hír, miszerint augusztusban tartották a meghallgatásokat. A legutóbbi Bond film a 2021-es Nincs idő meghalni volt, amelyben Daniel Craig alakította a főszerepet. A színész összesen 5 alkotásban bújt a világhírű titkos ügynök bőrébe. Az új film a tervek szerint legkorábban 2028-ban érkezhet. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Ági, köszönjük szépen az információkat. Közlekedés ügyben nagyon nem tudunk újat mondani. A helyzet az, hogy mindenütt, ami szokott volt beállva lenni, az most be van állva.
1: Teljesen szokásos. Alföldi, Algyői út, Dorozsmai út, befele vezető szakasz, szerintem már lassan kifele is Kecskéstelep, Szőregi út, és nyilván ott a Székelysor, a belvárosi hídra fölvezető szakasz, és egyébként egész jól járható, hogyha jól látom, az új híd, az viszont nem olyan fönnakadásos. Szóval ez történik, bármilyen közlekedési infót van, küld el SMS-ben 0632998888.
3: Támogatta a Stop Autós Motoros Iskola. Jogosítvány gyorsan, biztonságosan, gyakorlott oktatókkal.
0: Megérkezett vendégük, mindjárt vele folytatjuk.
1: Nem fogjátok elhinni, hogy milyen zene következik. Swedish House Mafia, Motor Flame, vagy valami ilyesmi.
0: Ez a dal címe.
1: Ez a meg a jó reggelt.
0: Kereken 8 óra van, ébresztő föl. Jó reggelt, Szeged!

0: Nem hiszek Bay Alexéktől. Itt a 88-ban. Jó reggelt kívánunk mindenkinek!
1: Jó reggelt! Megjöttünk, és van egy témánk is. Megérkezett a vendégünk Bánfi N, vagy Anna.
0: Hello!
2: Mindegy.
1: Mindegy?
2: Aha, magyarul, meg angolul, ez szokott menni.
1: Jó, Fülöp-szigetekről érkeztél, ha nem is egyenesen, de onnan érkeztél. És nyitottál egy éttermet, és ez az apropója a mai beszélgetésünknek. Hogy kerültél Magyarországra? Mert a Fülöp-szigetek nem itt van, ha jól tudom, akkor...
2: 12.600 kilométer innen.
0: Ezt lelépted? Vagy igen, megnézted?
2: Férhez jöttem, magyar férjem van.
1: És úgy tudom, hogy ott találkoztatok? És
2: akkor nem
1: ott találkoztatok?
2: Keresztül.
1: Nem mondod.
0: Tényleg.
2: Igen, és én jöttem ide.
0: Őrület.
2: Hát.
0: Örülök, hogy van ilyen. Oké, ez mikor történt?
2: Ez 2009-ben.
0: 2009, de már csak azért, mert hogy elég jó beszélsz magyarul azért.
2: 14 éve itt lakok ma Magyarországon. 2012 óta ide költöztem, és akkor így muszáj volt.
0: Muszáj volt megtanulni. Nehéz?
2: Nagyon. A mai napig a ragozás, ugye, ez mindig ott tévezés van, meg a helyes írás.
0: Helyes írás. Jó, hát mondjuk, az nekem sem megy, ne aggódj.
1: Szerintem gyönyörűen beszélsz.
0: Igen,
1: magyarul, szóval nincs okot szégyenkezni. Tehát
0: az biztos. Csúcs.
1: A kérdés, hogy cukráz és séf vagy, hogyha jól tudom, hogy ez a kettő ez nem olyan, mint hogy valaki asztalos meg vízvezetékszerű, hogy nem tudja mind a kettőt tökéletesen csinálni? Csak kérdés, hogy mind a kettőben ugyanannyira jó vagy szerinted, vagy az egyik az egy kicsit dominál nálad?
2: Hát várja, onnan kell kezdenem, hogy mérnöknek végeztem.
1: Ó, milyen mérnöknek?
2: Egyetemi, ez a számítógépes.
1: Mm-hmm.
2: Számítás technikában, és aztán ide kerültem a Magyarországra, és mentem szakács, meg cukrász. Hát ez a főzés, ez inkább a szívem, meg a lélekemnek a csúcsa, ezért azzal foglalkoztam, és szeretek foglalkozni a vendégekkel, és meg is vendéglátásban mindig hozott a szívem.
0: Oké, ez családból jött? Tehát, hogy te hol tanultál főzni?
2: Hát kiskorom, a szegénység miatt, mivel szegény családból érkeztem, vagy származtam, és aztán így kellett már kiskoromtól fűzni a tesóimmal, mert én vagyok az első gyereke, a második, de mindig vannak feladataink, amit az anyuka meg apuka mennek a farmra, és korán reggel nekünk kell a napi rendünk megbeszélni, hogy ma kell fűzni a többi kis tesókkal. Tehát ez a gyakorlat, amikor kicsi voltam, akkor ez így megmarad.
0: Tehát valamennyire rá voltak kényszerítve, hogy így
2: igen,
0: az a főzés, az kell, hogy
2: kényszerítés, meg kialakult a hobbi, meg is imádtam főzni, imádok főzni és sütni, és akkor mondom, hogy ez már jó megy, de ha anyukámnak hallgattam, hogy amikor jelentkeztem az egyetemen, hogy megyek szakasnak, és mondtam neki, anya, tudok főzni, minek kell tanulni.
0: Uh-huh.
2: De hogyha ezt tudtam, hogy itt Magyarországon azzal kell foglalkozni, lehet, hogy visszatérek arra az időre, hogy akkor ezzel kell mennem.
0: Oké, mi volt neked a legnagyobb ilyen különbség? Az otthoni konyha, meg a magyar konyha között, ami nagyon furcsa volt elsőre.
2: Hát elsősorban, amikor ide érkeztem 2009-ben, 10 nap alatt mondjunk, amikor ide írtam, lefogytam 3 kilóra, ezért is, mert oda voltam szokva a zöldségekhez, a halhoz, a könnyű ételeket. Egy kicsit nehéz volt a magyar konyha, mert amikor reggelit készítettek az asztalra, akkor volt sonka, szalonna, kolvasz, kenyér, sajtot, stb. Nálunk pedig rizs, kis zöldség, meg hal. Ez a reggeli.
1: Egy lényeges különbség.
0: Picit egészségesebb meg tűnik.
1: Egy olyan 6 deci zsír. Választja el a kettőt egymástól.
2: Igen, és első nap azt nyilván megettem, de a második nap azt már nem lehetett, és aztán találtunk arra egy megoldást a férjemmel, hogy tudunk én is az én konyhám, vagy az én is világom, vagy a mi konyhánk tudom elkészíteni itt. Na, még ez a rizs is, amit elkészítenek, és másképp készítjünk, mint itt is. Tehát nagy a különbség. Lájtosabban a konyhánk, meg szerettem a magyar konyha, és nagyon-nagyon szeretem, és
0: na, és mi a kedvenc magyar ételed?
2: Például a csülkös paccal pörkölt, ez a kedvencem, és nagyon jót tudok készíteni, és a bográcsban.
1: Na. Ó, bográcsos csülkös paccal, azért én nem vagyok egy paccal fan, de azért a csülköt kienném belőle, kitunkolnám belőle a csülköt. Az jó.
0: Szóval akkor ez így indult, és akkor és akkor már most ott tartasz, ugye közben te szerepeltél tévébe is, voltál?
2: Voltam a konyha főnökben.
1: Uh-huh. Konyha főnökben, ez régebben volt, ugye?
2: Régebben, ez nem tudom, hogy hány évad volt, de ez még...
1: A harmadik évadban volt, de hogy hány éve történt, ez régebben akkor ez nem...
2: Ez 2013-14.
1: Ja, akkor nagyon rég volt. Akkor már nem köt szerződés.
2: Már nem.
1: Jó, akkor kérdezhetek. De nagyon fontos megkérdezni, hogy jogilag hogy állunk. Persze. Szóval milyen érzés volt, hogy olyan ember zsűriz téged, aki nem tud főzni, például fördőzzé?
2: Hát akkor kezdtem csak abban a műsorban, vagy a szakmában foglalkozni.
1: Akkor még azt hitted, hogy tud főzni.
0: A fördőzzé.
2: Ja. És mindenki amúgy nem is ismerem őket annyira személyesen, de igen.
1: Aha. Jó, tehát akkor nem voltál igazából lámpalázás, mert neked csak nem. Egy ember volt, aki...
0: Aki ott van, nem ismerted annyira.
2: Van egy nem új ismertem műsor, senki annyira.
1: Ja, van egy új műsor, arról most ne beszéljünk.
0: Azt most engedjük el.
1: Azt most engedjük el, így van.
0: Jó, ott még szerződés van. Oké, az, hogy ezt a rizst, amit mondtál, hogy azt is máshogy főzik. Mert ugye nálunk régebben, amikor én voltam gyerek, akkor volt A meg B rizs. Ez minőségre volt. Tehát az A rizs volt a jobb minőség, a B a még kevésbé. Azóta már van basmati rizs, kerekszemű rizs, jászmi rizs, nem tudom mi.
1: Rizottó rizs,
0: igen, az is. Hogy már most csomó mindenféle fajta elérhető. Nálatok ez hogy van? Nálatok így
2: hát nálunk
0: egyféle rizs van? Többféle rizs van?
2: Hát ha nektek itt van 10 féle, ezt meg kell szörözni legalább nálunk 20-szal. Tehát 138 vagy 150 féle fajta rizsünk van, neki. Amit...
0: És ezt mind különböző módon kell elkészíteni?
2: Van. Ugyanolyan, mint az itt banánt is, itt csak egy fajta banánt ismertek, ha mentek oda nálunk, az van egy 50 féle fajta. Tehát... Az A meg a B, az nem almódomra.
1: Én ezt a kettőt ismerem.
2: Ez nem almódomra konyhába elkészíteni.
1: Szerintem két rizs van, az A meg a B minőségű.
0: Ezt mondom én is.
1: Ezeket is csinálom. Kész.
2: Meg van meg a felöpszegeteki.
1: Meg van a felöpszegeteki. Bocsánat, akkor három véled is van, igen. Igen. Olvastam, hogy igazából a felöpszegeteki, tehát a filipino konyha és a magyar konyhának a fúziójában gondolkozom, hogy ezt hogy tudod fúzionálni, ezt hogy tudod összehozni, tehát milyen jellegzetességeit használod például a magyar konyhának, hogy például paprikát kezdtél használni, és ezeket ötvözött filipino alapanyagokkal?
2: Igen, igen. Vannak olyan alapanyagokat, amit mi nem tudunk szerezni itt Magyarországon, mondok egy példa. A paprika akkor már, ha kell nekem az ételeimhez, akkor már nem a paprikánk, azt nem nagyon-nagyon használjunk. Aha. A felöpszegeteken, inkább a paradicsomokat, meg ilyesmi, akkor az a paprikára botolom. Például kömén. Édes kömény mag. Azt is használom már az ételeinkre, amit hát én arra vagyok hívva, hogy készítek, és kipróbálom, és a jó ízeket kell elírnom, és akkor azt adom vendégemnek. Azt adom, amit én szívesen is megenném.
1: Tehát igazából te kísérletezed ki, nincs egy fix vonal, ahonnan veszed, hogy honnan, mit csináljál. Egyszerűen te, amit úgy gondolsz, hogy te megennél, és szívesen adnál a családodnak, azt adod.
2: Kísérletezem az ételeket, ugyanaz a desszerteket is, hogy csináljam, mire kombinálom, és akkor ez, ha jó sikerült, akkor azt beteszem az étlapon, ha nem, akkor az kukalva.
1: És most váltottál étlapot, ha jól tudom.
2: Igen, igen. Kénytelen voltam változtatni az étlapot.
1: Ez mi volt az oka, igen?
2: Egyrészt, hogy már 2 hónap, most nyitottam ugye az a food truckom itt a Fadrusz utcában, Petőfi telepen, július 11-en. 2 hónap után azt meguntam.
1: Nem a Fadrusz utcát, hanem az
2: étlapot.
1: Nem, menüt, igen.
2: Az étlapot. És meg a másodrész, hogy tudjam kielégíteni a vendégeimnek a kívánsága. Mert az addig ez csak főétel volt, és most már beleraktam többféle, hogy kapjanak mindjárt kaja, hogy amíg várakoznak a főételhez.
1: Tehát el kell alakítani kényszerből.
2: Igen.
0: Na és mi a különbség akkor vendégügybe? Hogy mi magyarok úgy eszünk, itt már miközben megy, mielőtt elkezdtünk volna beszélgetni, adásra beszélgettünk arról, hogy mi magyarok általában azt szoktuk szeretni, ami gyorsan kész van, olcsó és sok. Tehát kb. Mi ebben megállunk.
1: Vagy azt szeretjük még, hogy a nagyon lassan készül, de közben be tudunk rúgni. Szóval,
0: egy
1: bográcsos marha pörkölt, az minimum 5 óra, hogyha fiatal volt a marha, ha öreg volt, akkor 8.
0: Szerintem a barbecue is ezért tudott megmaradni Magyarországon, mert azt is baromi sokáig csinálja az ember, és közben
1: hát ez a tipikus, a férfi odanál, fogja a sörét, és akkor néha ráfordít egyet, és azt hiszi, hogy ő csinálta, nem? De igazából a felesége szedett össze mindent, igen. Szóval mi akkor szeretjük, hogyha sokáig készül, hogyha lehet mellé sörözni.
0: Oké, szóval, hogy így vendégügyben mi az, amit így azt mondtad, hogy az előző étlapot lecserélted, hogy ezek így szeretik az emberek a változatosságot, úgy vannak vele, hogy elmegy a híre, mondjuk nem tudom, valamelyik ételed, ami így azt mondod, hogy hú, az nagyon jó, és akkor mindenki azt szeretné, de meg már unod, hanem kitalálsz valami mást, és akkor hogy jönnek a régi étrapról, még volt régebben az a valami, nem tudom, szóval van ilyen?
2: Van olyan, és sőt, arra kell hozzátennem, hogy én híva vagyok az alapanyagoknak a szizonálítás, uh-huh. Vagy amikor váltok egy étlapot, akkor csak váltok, hogy amikor már nem kapható azok az alapanyagokat, akkor azt muszáj kell cserélnem. Uh-huh. Tehát ide is igyekszek, hogy amit szizonális, akkor azt el kell frissen készíteni. Tehát van különbség a vendégeknek, meg vannak olyan vendégköreim, aki szeretik a nyugodtan, 3 óra fogyasztok abba a helyiségben, és...
1: Tehát ilyen olaszos, hogy megjön a családdal, és akkor 3 órát beül, beszélget.
2: Igen, vannak, akik sietnek, és mindjárt kell kiszolgálni őket 1/2 órán belül egy nagy adaggal, és megezik, és már is mennek el. Uh-huh. És vannak,
1: azok a barbárok.
2: És vannak, akik meg nyugodtan egy csakodra, hogy mennek oda egy desszertre, meg egy kávéra, és ott vannak, nem tudom, 1 óra, 1.5 óra, csak nézegetnek a kertet.
0: Oké, na innen jövünk vissza mindjárt. Előtt azonban zenélünk egy jót. Hát ez egy szegedi ikonikus szórakozóhelynek volt annak idején a himnusza.
1: Annak idején? Mert nem úgy értem, hogy annak idején volt a himnusz, de hogy a szórakozóhely ez létezik még?
0: Nem tudom
1: mindegy.
0: Már.
1: Mindegy. Grease 2000.

0: Hát azért mindig jó, az a baj.
1: Grisz 2000, jó reggelt mindenkinek, ez a Mega.
0: Az őrület reggel. És itt van vendégünk.
1: Bánfi N.
0: Vagy hello. Anna.
1: Így van, a Fülöp-szigetekről, vagy hát igazából most már a Petőfi telepről. Mert hogy ott nyitottál éttermet, és ide házasodtál, és most itt éltek ugye a családoddal. És vele beszélgetünk igazából, hát a filipino konyháról, a Fülöp-szigetekről és minden érdekességről. Az én kérdésem az, hogy csak hogy úgy már folytassuk azt a beszélgetést, amit adáson kívül kezdtünk, hogy mi, nagyon gazdag a Fülöp-szigetek történelme. Tényleg, tehát hogy az 1898-ig volt azt hiszem, a spanyol gyarmat, utána ott volt egy spanyol-amerikai háború, utána 46-ig Amerikához tartozott gyakorlatilag. Tehát ez már azt feltételezi, hogy nagyon sok hatás érte a filipino konyhát is.
2: Igen.
1: Ez minek a keveréke? Ez mindenek egyben, nem?
2: Hát igen, és akkor ez azokat mindenki oda jön, és akkor odahozott azok a különböző ízeket, és akkor mi, mint Fülöp-szigetekiek az ösönös népeinket, akkor átszívták, vagy átvették azok az ízeket. Ez itt nagyon sok különböző szigeteket, nagyon sok ételeket, amit meg beöti a spanyol, beöti a portugíz, beöti a kobás, mexikós, meg Amerika is. Amerikának azok
1: hát az ilyen, hogy
2: nem nagy dolog.
1: Igen, a fazatölköt hotdoggal.
2: Fazatburger, meg hotdog zérokókkal.
1: De... a híres amerikai konyha, nem?
2: Az, igen. Az, igen. De a, nem csak a konyha eszeket, az inkább azt köszönhetünk az Amerikának a nagy hozzáírtó, az, vagy hozzátették a Fülöp-szigetekeknek az angol nyelv, mert az nagyon kellett. És akkor az a mi konyhánk nagyon gazdag, fantázia is van, keletkezett benne, és akkor ez nagyon sok ízeket össze van bonva, és nagyon-nagyon nehéz így néha összehozni, úgyhogy egyenisíteni, hogy...
1: hogy az a sok konyhában egy íz legyen.
2: Igen,
1: hogy az a,
2: igen.
1: Tehát a filipino íz, ami hat helyről jön, hogy az legyen,
2: igen.
1: A.
2: Igen, az egy, az nem lehet.
1: És mi az, ami mondjuk az őslakosoktól származik? Tehát mondjuk, ami nem spanyol hatás, meg portugál hatás, meg amerikai, hanem ami már ott volt.
0: Azok leginkább halak?
1: Igen, hogy mi az, ami
0: halak.
1: Onnan jön.
0: És már fűszerek? Szigetek.
2: Fűszerek.
1: Aha.
2: Halak, fűszerek, meg a nem csak az, meg a sertés, a húsokat is, csirkés, meg ilyeneket. De a fűszereket, ez már nagyon-nagyon sok nekünk van, amit már osonos. Például az a ube, az már nagyon osonos, mert annak idején volt ilyen nagy szarasságot, ez megmentette a népeinket, mert ez volt az egyetlen, amit lehet termelni a nagy szarasságban.
1: És ez milyen fajta fűszer?
2: Ez egy gyökérszerű növény, amit terem a gyökérben is, meg a gyümölcsben is. Aha. És ennyi különbség van, hogy a gyümölcs meg a gyökérnek, ez a gyümölcsnek inkább használjunk, mint a köretnek, a gyökér az meg édesebb.
1: Aha.
2: És akkor ez... jellegzetes íze van neki, ilyen vaníliás, aromás, vaníliás, aromás, fehéjes, vagy kekszesszerű, és ezt használjunk sokféle desszertre, italokra, még minden eszre.
1: Tehát ez ilyen univerzális fűszernövény.
2: Így van. Ez hasonlít, mint a lila burgonya, de ez hatalmas, ez nagy, az ilyen... töcskéses.
1: És bírja a szárasságot.
2: Bírja a szárasságot.
0: Ezt kell termeszteni. Most rájött, megjöttünk. Oké, okay, már meg is vagyunk. Oké, okay, ha halakkal hogy állsz? Mert hogy nálunk ugye Szeged, halászlé.
1: Szerintem jól.
0: Nem az, csak hogy nyilván egy a mégis ott gondolom ugyanaz kb. Mint a rizsből, hogy van egy 453 féle hal, és akkor azt mindegyiket máshogy kell csinálni, és a többi. Ide jöttét meg van harcsa, meg
1: igen, pont. Hogy azért volt meglepetés, amikor...
2: Karasz,
0: igen, na, és üllő maximum még, igen. Tehát hogy így van egy hat fél, az viszontlátásra.
1: Igen, amikor először megkóstoltad ezt a jó mocsárízű harcát, amit itt adnak a néhány étteremben, akkor gondolom volt meglepetés. Tehát...
2: hát igen, mivel én nagyon szeretem a halakat, és megismerem őket, és mindig megkérdezem, hogy milyen fajta halak tesznek benne, imádom a magyar halászlé, imádom tonkolni a friss kenyérrel, és megeszem ikrával, mindennel, és hát nagy a különbség a mi halainkkal, mint itt, de mi, hiszen mi szigetből állunk, 1500 szigetből áll az a Fülöp-szigetek, és ott minden friss, minden, és folyó, mindent hol. Különböző halak vannak, igen, tény, de itt Magyarországon is vannak jó halak is. Például szeretem a sülőt is.
1: Sülő.
0: Oké, menjünk már rá, mert én találtam itt egy egészben sült disznót. vagy malacot, leginkább is disznót, hanem malacot, ilyen banánleveleken. Én azt találtam meg, így első körben azt dobta ki az internet, hogy az...
2: Lecson.
1: Ez a lecson.
0: Lecson, oké, ezt akkor csével.
2: Ez már nekünk, ez inkább az ünnepi ételeinket felöpszegetek el bárhova, mész fesztiválra, fiesztára,
1: esküvőre,
2: a keresztelőre, ilyen nagy rendezvényeket, ez mindig a korona az asztalra.
0: Aha.
2: Egészben sült malacot. Ez úgy kell ezt képzelni, hogy ez már hagyományos nálunk, hogy ez meg van fűszerezve, fűszer az a citromnád, és gyömbér, újhagyma, fokhagyma, és akkor ez megvan sok hors, meg ilyeneket, és akkor ez 24 óra, vagy legalább egy éjszaka, hogy álljon benne a hasan, és akkor azt kell várni, és akkor az ott legyen már fűszer benne. És akkor utána kell ezt csöpögtetni, hogy ne menjen a lé, lemenjen a lé, és akkor ezt lassan forgatjuk, pörgetjük a parázson.
1: Tehát egy pici parázson szépen, pici ezért parázson. Több órán keresztül gondolom.
0: És akkor ennek ropogós lesz a bőre a végén, ugye?
2: 6-7 óra hosszabb.
1: 6-7 óra hosszabb.
2: Lassan pörögjön ott, és akkor ropogós lesz a bőre, és belül meg omlós, aromás, amikor kibontod, ezt szétcsapod, ezt a citromnádak az illata, na, annál már megihesztétek.
0: Dani Mási ír.
1: Szegény megállok.
2: Megihesztettetek.
1: Istenem,
0: oké, okay, és akkor te tudsz egyébként otthoni fűszereket valahonnan beszerezni, hiszen már azért a világ ott tart.
2: Na, hogy... ez meg a nagy probléma, mert éppen most cseréltem az étlapot, 2 napot kellett ahhoz, hogy összeszedem az összes alapanyagokat. Uh-huh. Hogy itt is, ott is, hogy ez nagyon sok amit kellett járkálnom, de majd ki fogom alakítani, aki beszállítanak nekem, hogy ez legyen már meg, hogy most már pár helyen kell, és már mondtam nekik, hogy ez alapanyag legyen mindig benne nektek, hogy tudok mindig vásárolni. Tehát régebben az a régi termem, ez nem volt problémám, mert már tudom, hogy kihez jól, telefonálok oda, és akkor már is meg lesz, de itt meg Szegeden azt kell még alakítanom, hogy az a beszállítaim azt tudnak nekem biztosítani az alapanyagokat.
1: És Nógrádból jöttél, tehát ott már volt egy éttermed, hogyha jól tudom, ott konyhafőnök voltál, vagy séf voltál.
2: Igen.
1: És akkor utána váltottál erre, hogy miért váltottál? Tehát mi volt a
2: ez
1: fő
2: volt indok? Az a Malomudvari terem, az egy nagyon szép komplex volt. Kellett elednünk a család helyzet miatt, hogy ide költöztünk célszerűen Szegeden. Itt járnak az gyerekeink az iskolába, a futci, meg akkor a klinika, ez meg látogatás az én férjemnek, akkor ezt meg központisítettünk, és akkor így nem kell járkálni sokat.
1: Uh-huh. Tehát a kényszer hozta igazából, vagy hát ilyen... megbeszélés, és milyen váltani egy gondolom egy nagyobb konyhából egy food truckra?
2: Hát hozzá kell szoknom, és nagyon nehezen, mert nekem is kell arra meg rutin csinálnom, megmondom szintén, hogy nem voltam felkészülve arra az egészre is, és így kicsit nehéz alakítani a dolgokhoz. Nagy konyhából most csak kis food truckom van, eleve ott csak maximum 3 fő lehet, addig meg voltunk 8-10, tehát kell még nekem arra, de nincsen sok időm, az a bajom.
1: Hát meg külön meglepetés volt, hogy jöttél egy nagy étteremből, megcsináltál hobbinak egy food truckot, amire úgy gondoltad, hogy majd szépen lassan beindult, nincs itt gond, elfőzögetek a kertemben, majd annyira beindult, hogy már ezen se tudsz gondolkozni, és már étlapot kell váltani, hogy kiszolgáld az igényeket. Ez mondjuk azért szép kör.
0: Igen, ez egy szép ívű.
1: Nem mondanám, hogy olyan szerencsétlen váltás ez azért. Tehát, hogy kerestem benne a sztoriba, hogy hol sajnálhatlak meg, de nem annyira tudtalak, szóval ezért ne haragudj.
2: Igen, és ezt nem gondoltam annyira, mert azt hittem, hogy lesz egy átmeneti idő, hogy én is tudok hozzáangolni a vendégeknek a létszáma, de ez, hogy egyik napról másik napra felugrott, hát ezt sokat kaptam. Ezt nem akartam. Azt hittem, hogy a második nap azt már sírnék. A harmadik is már nagyon-nagyon akartam sírni, mert stresszes voltam.
1: És a negyedik nap végül sírtál.
0: Igen.
2: Megmondom, hogy vasárnap már sírtam.
0: Föl kell venni egy ilyen, aki fölveszi a telefonokat, megveszi fel a rendeléseket külön. Tehát, hogy kell egy külön ember.
2: Na, arra is külön, de az a bajom, hogyha felveszem a telefonos a rendelésük, de állnak a kapuig.
0: Uh-huh.
2: Tehát aki, ez akkor már lesz ott konfliktus, de hát nem tudom, meg kitalálom majd a rendszer, de igaz, hogy nincsen sok időm, de ki fogom találni.
1: Szerintem az igazi furcsaság az lesz, amikor kidobókat kell alkalmazni egy étterembe, egy útra. Az jó lesz. bouncereket, egy csat.
0: A security guys majd ott lesz.
2: Security guard ott lesz.
0: Oké, okay, nagyon szépen köszönjük, nagyon köszönjük, hogy jöttél, és megszínesítetted nekünk ezt a reggelt ma.
2: Köszönöm szépen nektek is.
0: Egy kicsit kinyílt a világ így kajailag is mindenképpen.
1: Ha igazán nézik Kossuth Rádiós lenni, azt mondtad, hogy megízesítetted a reggelt.
0: Tényleg.
1: Jó, ez a közszolgáltatás volt.
0: Okay, ez csak az előtt. Nagyon szépen köszönjük, hogy jöttél.
2: Köszönöm szépen.
0: És akkor jó munkát, kitartást.
2: Köszönöm szépen.
0: No, mi pedig akkor gyorsan ránézünk, mert már Ági nagyon toporzékol itt, és már mondaná híreket rettentő módon, úgyhogy engedjük is a mikrofonhoz.
1: 32 fok lesz maximum, 18 van most.
3: Támogatta a Solar Construct Kft. Napelem, energiatárolás, hőszivattyú.
4: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól. Túl vagy az ebéden? Jól esne egy icipici lazulás.
4: Lottika Mixer. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
3: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
4: Rádió 88, az életünk része.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amiben újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda. Japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
4: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
5: Motorra pattannál, autót vezetnél, vagy a hivatásod lenne a volán? Ne keresd tovább! A Szegedi Stopp Autós Iskolánál több mint 25 éve segítünk célba érni. Több kategóriából választhatsz, a motortól, a személyautón át, egészen a teherautóig. Tanulj profiktól, készülj fel online klasszel a saját tempódban, és szerezz magabiztos tudást modern járműveinken. Stopp Autós és Motoros Iskola, Szeged, Londoni körút 10, az Árkáddal szemben. stoppautosiskola.hu.
6: Minden jó nap egy jó éjszakával kezdődik. Ő már hallotta, hogy a Cardona prémium matrac vásárlása mellé ajándék ágytest jár. Stílus, kényelem és pihentető alvás egyetlen ajánlatban. További részletek a weboldalunkon. Cardo, az alvás szakértője.
4: 17. pacalpárbaj szeptember 27-én a Diófa vendéglőben. Várjuk pacalfőző csapatok jelentkezését szeptember 13-ig. Részletek a pacalpárbaj Facebook oldalán.
7: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
8: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárlás

0: 0612-23-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettőben otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen az Algyői út 40 alatt.
2: Szeptember 18-20, amerikai barbecue hétvége a Sercegőben.
3: Naplemente, füst a grill fölött, hideg ital az asztalon és az Afro House lüktetése a háttérben.
2: Péntek este a Sercegő kertje igazi Afro House partivá alakul a Sunset Syndicate-tel.
3: DJ, élő szaxofon, gitár és az Afro, Latin és Melodic House zenék egyetlen különleges estében.
2: A belépés díjtalan, az asztalodat viszont foglald le időben. Részletek sercegő.hu.
4: Vers és bor mindenkinek. Hello, ő itt Áron, de nincs ám a poháron, hanem Rózi van rajta, a láma. Így lesz a szegedi borteres pohár. Mindenki álma. Végre újra itt a bortér, 125 borásszal és rengeteg élménnyel. Szeptember 16-tól 20-ig a Dom téren, lámás pohárral. Bortér. Minden korty megér egy misét.
5: Köszöntjük a szivattyúk világában! Agrofluvius Kft. Szivattyúk, csőbúvár szivattyúk, felszíni szivattyúk és frekvenciaváltók kis és nagy kereskedelme. A Cortex Viz szivattyúk elsődleges magyarországi forgalmazója. Kérjen ajánlatot, vagy keressen bennünket! Zákány szék, Dózsa György út 33, agrofluvius.com.
6: Szent Café and Bistro, ahol van miért megállnod. Kávé, reggeli, brunch és nemzetközi bistro élmények a Szent István téren. Saját pékségünkben készülnek kovászos kenyereink és pékáruink, saját cukrászüzemünkben pedig tortáink és desszertjeink. Pénteken és szombaton hosszabbított nyitvatartással, vacsora ajánlattal várunk. Szent Café and Bistro.
7: Megálmodtad lakásod, házad, irodád belső elrendezését, de nem tudod, hogyan kezd neki?
8: Akkor az SSI Home Design a te legjobb választásod.
7: A profi végeredmény miatt két helyszínen vagy üzletünkben, mind színre, mind anyagra, mind pedig stílusra vonatkozó lakberendezési szaktanácsadásainkat. Sőt, egyedi bútor tervezésben, 3D látványtervekkel és berendezési terv készítésében is tudunk segíteni. SSI Home Design. Lakberendezés felsőfokon. Bibó István utca 1. ssihomedesign.hu.
9: Megdöbbentően magas felszereltség és prémium minőség? Akkor sokba kerül! Hát nem! Chery modellek már 8.590.000 forinttól, 2,9% THM-mel, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával. Mondtam, hogy létezik. Chery Linártech a Szeged Plázában. Várunk, mert létezik. Finanszírozás minimum 30% önerővel, maximum 5 évre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek. Részletes tájékoztatásért és ajánlatért fordulj kereskedésünkhöz.
10: Figyelem! Figyelem! Figyelem! Indul az ősz legnagyobb akciója a Zengő Alföldnél. Szeptember 7-től 8 héten át minden héten új, kihagyhatatlan ajánlatok. Vásároljon nálunk és ossza meg heti akciós Facebook posztjainkat. Az akció végén 5 darab Electrolux 3,5 kW-os hűtő-fűtőklímát sorsolunk ki. Összesen 1 millió forint értékben. Zengő Alföld Kft. Szeged, Szőregi út 50. Ne maradjon le!
11: Ez reklám volt.
12: Számos rendőr, rendvédelmi alkalmazott és munkavállaló adott vért a rendőrségi víradáson a hét elején. A Magyar Vöröskereszt, az Országos Vérellátó Szolgálat és a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság több éve tartó együttműködésének eredményeként évente több alkalommal szerveznek víradó napokat, hogy a rendőrség dolgozói hivatásukon túl is segíthessenek embertársaikon. Benyújtotta lemondását elnöki tisztségéről és kormánytisztviselői jogviszonyáról az oktatási és gyermekügyi miniszternek Brassói Sándor, az oktatási hivatal elnöke október 1-jei hatállyal. Döntése mögött elsősorban emberi tényezők állnak. És Renoir 4 festményét akarta ellopni egy franciaországi múzeumból két tolvaj, azonban kettőt elejtettek menekülés közben. A 4 festmény együttes értéke 9 millió euró, azaz több mint 3 milliárd forint körül mozog. A két sikeresen eltulajdonított kép pontos értéke egyelőre nem ismert. A képeket a biztonsági személyzet műszakváltása alatt emelték el. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
11: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
13: Ági, köszönjük szépen az információkat. Közlekedésében már kezdünk úgy tűnik helyreállni egy picit, legalábbis a reggeli lendület most egy picit azért aláfagyott, már mindenki odaért, ahova szeretett volna menni.
14: Egészen jól lehet közlekedni, természetesen kivéve ott a Dorosmai út, vagy hát ott az Izabella híd környéke, meg még mindig zárva van a Kávári és Sugár úton a vasúti átjáró.
13: Egy ideig így is lesz, óvatosan.
3: Támogatta az Első Beton, minőségi építőanyag, sóder, beton, betonacél egy helyen.
13: Gondolom a spanyol nyelv volt az, ami összekötötte Pitbullt és Marc Anthonyt, ők azért megértik egymást, hogyha éppen úgy van.
14: Meg Jennifer Lopez-t és a Marc-et. A szegény sávot nagyon sajnálom a Jennifer Lopez miatt.
13: Jó, hát az néha rászaladunk. Rain Over Me, 88-ban, jó reggelt, Szeged!

0: Smith-éket hallottuk itt a 88-ban. Jó reggelt, Dánielnek kicsit kinyílt a szeme.
1: Jó reggelt.
0: Én is csak ez úgy mondtam, mintha ismerném őket, de hát nem találkoztunk még személyesen sose. Na, nézzük egy-két programot mára. Azt mondja, hogy belvárosi moziba tudunk menni. Kutya csillagkép című filmet meg tudjuk nézni. Ridley Scott új filmét a Zsigmond Vilmos teremben 8:30 kezdéssel este.
1: Nem mondd el a véleményed.
0: Nem mondom, mert meg lehet hallgatni egyébként. Van erre egy külön műsorom. Balázs Béla teremben pedig a Méz királyt lehet megnézni 20-20-as kezdéssel. Még a Cinema Cityben mondjuk az Odüsszeát, hogyha még valaki esetleg nem látta volna, akkor 4:05-től és 19:10-től is vetíti Christopher Nolan legutóbbi filmjét.
1: Ahogy hétfőn a városon látszódott, elindult a szorgalmi időszak, az azt jelenti, hogy visszajöttek az egyetemisták és megjöttek a gólyák, és ennek következménye, hogy a Campus gólyaparti lesz majd pénteken Rádió 88-as DJ-kkel, Timóval, Corminnal és Peter Lonerrel.
0: Bennyi?
1: Hát nem, még akartam a Hungiba is lesz. Az AJTK-es GTK fél évnyitó. Ezért mondom, visszajöttek az egyetemisták.
0: Jó, a gólyák miatt egész másra gondoltam.
2: Támogatta a Pingvin Patika. Partner az egészségmegőrzésben. Több mint 30 év.

0: Na és akkor, igen, mi volt a vége? Már azt akkor
1: nem tudom, már
0: elfelejtettem. Mondani, még van 12 másodperc. A gólyák miatt egész másra gondoltam, hogy megjöttek a gólyák, és hogy akkor születésszabályozás, minden
1: nem, vagyunk is. Nem. Purple Disco Machine. És a Substitution.
0: Hát, csak úgy nem.

0: Purple Disco Machine. Micsoda névválasztás. Jó reggelt kívánok mindenkinek, ez az őrület reggel.
1: Ez a Mega, és itt van már velünk Bürgés Dávid.
0: Hello, Bürgés Dávid.
2: Sziasztok.
0: Hello, hello.
2: Én vagyok a minden reggel, minden délelőtt egy bizonyos potit feljebb hangosító ember, és van itt a rádióban egy potit minden reggel lehalkító ember. Szerintem Dániel lehet az, és véletlen mindig a rosszat tekergeti. De mindig megoldom.
1: Azért, mert...
0: De még mindig lefelé tekergessem, mert ha főfelé hangosítja, akkor kiég a dobhártyád, és annak nem gondolnám, hogy egy rádiózás közben az így kellemes.
1: De egyébként azért, igen, mert előtted volt vendégünk, tehát ez nem neked lett beállítva.
2: Jó,
1: hanem,
2: igen, tudom, nem körülöttem forog a világ, oké, megkaptam, mehetünk.
0: Na, utolát. Tessék.
1: Melyik vagy te?
0: De igen. Hú, ez nagyon jó, nekem volt egy ilyen főnököm, aki nem tudta, hogy melyik. Te melyik vagy?
2: Az kellemes szerint, kérdés.
0: Annál szerintem kellemetlenebbet nem nagyon tud, de nem neki volt kellemetlen, mert ő nem gondolta ezt így.
2: Igen, így jól indul a nap.
0: Te melyik vagy?
1: És egyébként csak is. Dávid, hogy te is majd gyűjtheted az ilyen berögzült beszólásokat a magyar nyelvben, tehát például a mert nem ettél még jót, mert nem ittál még jót.
2: Igen.
1: A könyvben jobb volt, szóval ezeket gyűjtsed te is majd adásban.
0: Most ilyeneket szedünk össze.
1: És mi a fontos még? Mi lesz a napsorsolás? Minek a sorsolás ez?
2: A kettő bérletet, a Pixeget belépőt.
1: Ja,
0: így van.
2: Sorsoljátok.
0: Ez fog történni. Eltekertem ezt az Isten haragját. Az
1: de egyébként nyom már rá arra házikóra ember.
0: Hoppá. Na. Hát ez ettől még piros. Na mindegy. Nem is ezt kerestem. Kedves Dávid, köszönjük szépen, hogy itt
1: köszönjük,
0: vagy.
1: Köszönjük, hogy itt vagy.
0: És hogy a következő hogy órákat is megtöltöd itt mindenféle zenével és tartalommal. Mi már nem leszünk itt cserébe.
1: Holnap reggel
0: viszont jövünk. Holnap reggel bábozunk már, hogy Kisági érkezik majd a Kövér Béla Bábszínház igazgatója hozzánk, és mindenféle ilyen izgalmas dolgokról fogunk beszélgetni. Dániel felkészül. Szervusztok, szép napot, Smegder. Ákos és Emi nem.

0: Itt a 88, rajtul a Hello Szeged. Ma sem hagyjuk magára a születésnaposokat, és rengeteg nyereménnyel, játékkal készültem a következő órákra. Az időjárásra rátekintve pedig a hét második felében azért igen nagy lehűlés érkezik, ma még ki lehet élvezni a napsütötte órákat. 33-34 fok is mérhető majd ma Szegeden. Holnap egyébként, csak így az összehasonlítás kép, 27 fokot mérhetünk, majd péntekre pedig ez 20-ra is leeshet a napi csúcshőmérséklet. Tehát tényleg azért elő kell szedni most már az őszi ruhatárból a kellékeket. Indulunk!
1: Támogatta a Horváth Szekker, a bádogos termékek boltja. Hello Szeged!
2: Ez a Hello Szeged!
1: Támogatja az investmap.hu, a térképes ingatlan hirdetési oldal.
3: Erre nagyon bulisztunk!

0: Minden dal egy emlék.
1: Most együtt keressük az életünk zenéit a Rádió88.hu-n.
0: Töltsd ki hétről hétre a Rádió 88 online zenei tesztjét, és szólj bele, hogy mi szóljon Szeged kedvenc rádiójában.
1: A zenei teszt kitöltői között ezen a héten kisorsolunk egy páros belépőt a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre. Az életünk zenéi. Rádió 88.

0: Nem kell a fűtési szezon miatt aggódnia a szegedi rászoruló családoknak, ugyanis megkezdődött a tűzifaosztás. Az önkormányzat idén mintegy 2,5 milliárd forintot különített el szociális célokra, amibe beletartozik tűzifa biztosítása is. A tűzifa már elszáradt vagy viharban kidőlt fákból készül. Összesen 630 családhoz ütemezetten november végéig juttatják el a segítséget. Ménesi Imre, a Szociális Bizottság elnöke elmondta, idén több tűzifa jut egy-egy családnak, mint az előző években.
1: Idén 2 zsák tűzifa, azt jelenti, hogy 2 erdei köbmétert igényelhettek, ez régebben csak 1 zsák volt tavaly. A tűzifának a léte a Szeged város területén kivágott, kiszáradt, illetve a viharkárba kidőlt fákból keletkezik. Ezt a környezetgazdálkodási KFT-nek a dolgozói darabolják fel és helyezik zsákokba.
0: Pro Universitét díjat vehetett át Dubocki Gergely, a Szegedi Szimfonikus Zenekar művészeti vezetője. A Szeged.hu azt írta, hogy már 2009 óta a Semmelweis Egyetem Medikus Zenekarának művészeti vezetője és karmestere, a díjjal ezt a munkáját ismerték el. A Medikus Zenekar javarészt szimfonikus felállásban működő együttes, aminek a tagjai aktív Semmelweis-es hallgatók, de korábban végzett orvosok, gyógyszerészek, mentőtisztek és több hazai felsőoktatási intézmény hallgatója is részt vesz benne. Megtartja az infláció követő autópályadíj emelést a kormány. Ez azt jelenti, hogy az idei augusztusi pénzromlás szerint nőnek a tarifák jövőre. Minden E-matrica 1,3%-kal drágul, ez az országos matrica esetében 800 forintos áremelkedést jelent, így lesz ez jövőre 62.560 forint. Míg a megyei esetében 90 forintos drágulásra kell számítani, ott a végösszeg 7.280 forint lesz. A minisztérium azt írja, kedvezményes marad az M1 használata, a vármegye matricákat pedig újra megyeiként árulják majd. És végül feltehetően egy jégkorszakban ért barlangi medve koponyáját találták meg a Tisza medrében, Szolnok és Kisköre között a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság munkatársai vízitúrázás közben. Először azt hitték a meder aljából kiálló tárgyról, hogy egy horgonyt rejt a folyó, ám a kavicságyba háromnegyed részbe betemetett leletről kiderült, hogy egy nagy testű állat maradványa. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Jó utat a 88-al, ma is nagy a torlódás. A Rókusi körúti forgalmat is befolyásolja a Kávária-Sugárúti vasúti átjáró lezárása, mert hogy a Dorozsmai úton jövünk nyilván a legtöbben, és ott a lámpás körforgalomnál azért jobban torlódik a sor, de ez a Kossuth-Lajos-Sugárút befelé jövő forgalmán is érződik bőven. Hogyha van friss információt, várjuk a részleteket. 0630 299 88 88. Jó utat!
2: Támogatta a Creators nyílás záró szaküzlet, ahol a stílus és a minőség találkozik.
3: Ebben az órában köszöntjük a születésnaposokat, az Osanáruház születésnapi tortája is oda kerül majd valakihez, természetesen a jól megszokott módon, és hozom a munkaidődhöz a pörgős szegedi kedvenceket, Bibi Rex, a Faithless, egy remek újradolgozással, ez már a New Religion, én pedig Bürgés Dávid vagyok.

A Blaha Louisiana és a túltávol elég közel, itt a 88-ban a csapat remek koncertet adott Szegeden is. Most közlekedési infók jönnek. Nemrég SMS-ben kaptuk a 0630-299-88-88-asra futott be, hogy baleset történt. A Csillagtérnél autózóknak lehet fontos ez, az ott lévő hipermarket magasságában történt egy baleset a víztorony felé, a víztorony tér felé autózva a Csillagtérnél, tehát balesetről kaptunk információt. Csak óvatosan is, hogyha te is láttál valamit, akkor hívj akár minket az imént említett számon, még egyszer, tehát 30-299-88-88, jó utat!

Mit szeretnek a szegediek? Egész nyáron gyűjtöttük az életünk zenéit. Most ezeket játsszuk, de munkaidőben mindegyiket csak egyszer. 9-től 5-ig semmi ismétlés. Semmi ismétlés. Rádió 88, az életünk része. Tényi!

0: Ez volt az American Boy, itt a Rádió 88-ban, pedig a Hello Szeged szól. Ma is ránézünk, hogy maradékmentés szempontjából mit lehet készíteni akár majd mondjuk vacsorára a családnak. Hogyha maradt mondjuk az előző napokról egy adag főtt tiszta, vagy éppen több, akkor ebből ma könnyen lehet egy teljesen új vacsora a szakik szerint. Pirítsunk egy kis hagymát, adjunk hozzá sonkát, békönt, ízlés szerint gyakorlatilag bármit, majd keverjük össze a tésztával és egy kevés tejföllel, szórjuk meg egy jó adag reszelt sajttal, és egy serpenyőben vagy sütőben összesütve, amíg a sajt szépen ráolvad és megpirul, gyakorlatilag már kapunk is egy gyors laktató ételt, és senki nem mondja meg, hogy bizony ez maradékból készült, és még jót is tettünk akár a saját pénztárcánknak is. Sean Paul érkezik az Alexis Jordannel közös Get to Love You-szól a 88-ban.
1: Támogatta a nagyáruház lottózó, esély, hogy a bevásárlás főnyere.

0: dal, aminek még magyar vonatkozása is van. Usually Mel Angel és Ultranet közös a Moving to the Sun, ugyanis egy magyar hölgy fejéből pattan ki az alapötlet szempontjából, és nálunk sok jó szegedi kedvenc ezen felül is, mindjárt Let Me Buy Your Mind. Érkezik majd évek Sven Stefani közöse is, és rögtön a hasznos tudnivalók után majd Post Malone és Morgan Wallen zenéjével folytatjuk. Mind itt a 88-ban, nem sokkára.
1: Dani,
2: Kedzó, szerinted ezek átgondolták ezt?
3: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
2: Hát nem hiányoztam.
1: De, csak azt hittem már elmúlt.
4: Kedzó meg a Dani újra együtt.
5: Őszintén, humorral, Szegedről.
4: Kedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
5: Támogatja a csúcsminőségű karbolett hőszigetelés szegedi gyártótól. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: A megbízhatóságáról híres Ford Ranger több mint 10 éve nagy fölénnyel Európa legkedveltebb pikápja. Méltán híres karaktere mindig kemény játékos a terepen. Prémium high-tech utasterével, lenyűgöző elejével és professzionális futóművével kimagasló utazási komfortot biztosít terepen és országúton egyaránt. Most korszerű V6 turbó dízel vagy plug-in hibrid változatban is Magyarország legkedveltebb pikáp specialistájánál, a Ford Hoványnál.
7: Az Ágyfa Kft. Tetőt készít az álmoknak. Rugalmas ügyintézés, helyszíni felmérés, gyors gyártás, ezeket mind megoldják az ágyfás fiúk. Látogass meg weblapunkat és keresd akcióinkat. www.ágyfa.hu Ágyfa Kft. Szeged, Vásár utca 12.
8: Egy szemüveg az iskolába, egy tartalék otthonra. A prágai látszerészetben egy pár Stellest miópia kontrolllencse vásárlásakor, a második pár lencse ajándék, és mindkét szemüveg keretre 20% kedvezmény jár. Két komplett szemüveg most kedvezőbb feltételekkel a suli kezdéshez. Az akciót keresd a prágai látszerészetben a Bartók téren, a megállónál.
9: A szőlő érik, a vessző hajlik. A csillagösvény labirintus mosolyszürete pedig közeleg. Most szombaton ismét megelevenedik a szüreti piknik ópusztaszeren. Családi programok, vetélkedők, színes zenei és gasztro programok egy helyen. Vár a világ harmadik legnagyobb labirintusa. Élmények, kalandok, közös pillanatok ott, ahol tévedni ér. Mosolyszüret szeptember 12-én. Csillagösvény labirintusban.
10: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik.
6: Valósítsd meg céljaidat a Szegedi Plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó.
10: Várunk a Szeged Kígyó utca 4, vagy a Mikszáth Kálmán utca 20-22 szám alatt.
6: www.plazmapont.hu.
11: Hamarosan az ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
12: Heti lapszámunkból.
13: A szegediek közel 80%-a szerint jó irányba fejlődik a város. Elindult a szabadszedéses menza 5 szegedi iskolában. Évvégéig még 6 iskolában vezetik be az új rendszert. Szeged a második legjobban bekamerázott város az országban. Már közel 500 térfigyelő kamera működik a városban.
11: Szegedi Tükör. A város és lakói.
14: Használd az eszed, új Suzuki-t a használt helyett. Suzuki Vitara már 7.499.000 forinttól. Suzuki S-Cross már 7.990.000 forinttól. Szigorúan a készlet erejéig. Algyői úti Suzuki Szalon. www.suzuki-szeged.hu vagy hívja a 0630 3491 791-es számot.
15: Szent Café and Bistro, ahol van miért megállnod. Kávé, reggeli, brunch és nemzetközi bistro élmények a Szent István téren. Saját pékségünkben készülnek kovászos kenyereink és pékáruink, saját cukrászüzemünkben pedig tortáink és desszertjeink. Pénteken és szombaton hosszabbított nyitvatartással, vacsora ajánlattal várunk. Szent Café and Bistro.
16: 17. Pacalpárbaj szeptember 27-én a Diófa vendéglőben. Várjuk pacalfőző csapatok jelentkezését szeptember 13-ig. Részletek a Pacalpárbaj Facebook oldalán.
17: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info.
18: Felújításon gondolkozik? A Pannon Ventil Kft.-nél nagy választékban kaphat ventilátorokat, szellőzéstechnikai idomokat, valamint épületgépészeti csővezetékeket és hozzátartozó szerelvényeket. Pannon Ventil Kft. Szeged, Fonógyári út 4-6.
19: Vers és bor mindenkinek. Hello, ő itt Áron,
20: de nincs ám a poháron, hanem Rózi van rajta, a láma. Így lesz a szegedi borteres pohár. Mindenki álma. Végre újra itt a Bortér, 125 borásszal és rengeteg élménnyel. Szeptember 16-tól 20-ig a Dom téren, lámás pohárral. Bortér. Minden korty megér egy misét.
21: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wondervast is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
22: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Szeged Algyűi út 40.
23: Ez reklám volt.
0: Nézzünk néhány mai program lehetőséget. Este 11 órától a Hungiban például indul az AITK GTK félévnyitó bulija. A Tiszadokon este 11 órától az EHÖK univerzum kimaradásból indul majd el. A Heszterda pedig a Rakpart 62-n várja az érdeklődőit. 11.30-ig pedig az Agora dísztermében megérkezik a Párbeszéd szakmai nap. Ide is be lehet csatlakozni az eseményekbe. Illetve nálunk sem áll meg a buli természetesen. Ma este is 7 órától Klub 88 DJ Velden pörgeti a lemezeket, őt pedig DJ Robin követi majd a pultban. Jó szórakozást a mai programokhoz!
23: Támogatta a Vásárhelyi Pepperoni Pizzeria és Biliárd Bár.
0: Gyors közlekedési információ, a Csillagtérnél a szupermarket közelében kell figyelni, baleset történt a Tarján-Víztorony tér felé autózóknak, fontos ez, óvatosan, jó utat!

0: Olivia Dean énekelt, most pedig a születésnaposokat köszöntjük.
1: Ez a nap más, mint a többi. A mai nap szülöttei a 88-ban.
0: Nagyon boldog születésnapot kívánunk Csongrádi Robinak, Juhász Péterné, Hajni is ma ünnepel, illetve Intre Balást is köszöntik. Forgó Máténak is nagyon boldog születésnapot kívánunk, ahogy Pap László is ma ünnepli a születésnapját, Csongrádi Róbert, Lackó Anett és Tóth Irénke is ma születésnapos. Nagyon boldog születésnapot kívánunk mindenkinek, illetve itt van nálam az Osan Áruház belga csokis tortája, ami természetesen ma sem marad gazda nélkül. Kaptunk egy üzenetet SMS-ben a 0630 299 88-ra futott be ez is. Sziasztok, szeretném meglepni a legjobb barátnőmet, Szintit, és ezúton is nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánni neki, ha tudjuk megünnepelni. Szimi volt az üzenet elkövetője, hát akkor Szinti, neked nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk, jár a tortanyeremény is természetesen. Isten éltessen, és boldog születésnapot kívánunk még egyszer mindenkinek.
1: Boldog születésnapot kíván a Rádió 88, az életünk része.
0: Sok jó szegedi kedvenc velünk a folytatásban, és a Well Hello kezdeti időszakából egy szuper dal. 2014-be utazunk, itt az Apu, vedd meg most!

0: Ez a 88 és a Hello Szeged ma is kíséri a munkaidőd. Sok jó játékkal, nyereményekkel, ezekből nem lesz hiány, már most elküldheted a jelentkezésed az I Love Szeged játékra. A 0632998888-ra a szlogenünket kell elküldeni, illetve a nevedet jelentkezésként, 11 óra után pedig sorsol a számítógépünk, és valahol majd csörög a telefon. Páros mozi egyetét a belvárosi moziba, és a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívása, tehát a következő órában gyűjtöm a jelentkezéseket. És hát gyűjthetjük még most a napfényt és az E-vitamint a mai nap alkalmával, ugyanis az időjárás hozzásegít minket ehhez, 33-34 fok lesz, nem lesz felettünk felhő az égen, a következő napokban viszont igen lehűl az időjárás, erre azért figyeljünk.
1: Támogatta a Netsurf távközlés. Bárhol, bárkinek, bármikor. Hello Szeged!
2: Ez a Hello Szeged!
1: Támogatja az investmap.hu, a térképes ingatlan hirdetési oldal.
3: Három után kivezet.
4: Ha te, akkor a Lucky Let's Go! Neked szól!
3: Este hétig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban? Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
4: Szóval, három után kivezet.
3: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.
4: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Minőségi építőanyag, amit csak akar. Cement, alap, sóder, beton, betonacél. Na-na! Az első Beton Kft. Áruházában és telephelyén mindent megtalál egy helyen. Szeged, Vásárút 1-3. Telefon 62-549-570.
6: A megbízhatóságáról híres Ford Ranger több mint 10 éve nagy fölénnyel Európa legkedveltebb pikápja. Méltán híres karaktere mindig kemény játékos a terepen. Prémium high-tech utasterével, lenyűgöző elejével és professzionális futóművével kimagasló utazási komfortot biztosít terepen és országúton egyaránt. Most korszerű V6 turbó dízel vagy plug-in hibrid változatban is Magyarország legkedveltebb pikáp specialistájánál, a Ford Hoványnál.
7: A suli elkezdődött. Akkor ennyi volt a nyár.
8: Ugyan már, Mórahalmon szeptemberben is mehet a csobbanás.
7: Ráadásul egy diákjeggyel ketten jöhetünk.
8: A családoknak pedig az első 500 családi jegy mellé 2000 forintos wellness kupon jár.
7: Akkor a nyarat még nem engedjük el.
8: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő.
7: Hosszabbítsd meg a nyarat.
9: Indul a tanszervásár. Itt a lehetőség, hogy megvágd árainkat. Gyere a nagyáruház papír és játékáruházába, és vásárolj akár 15%-kal olcsóbban. Letölthető kuponunkat és a további részleteket keresd a Facebook oldalunkon. Nagyáruház papírírószer és játékáruház, a Szeged Nagyáruház földszintjén.
10: Már nem tanköteles, de érettségizni szeretne?
11: Jelentkezzen a Szegedi Baptista Gimnázium és Technikum osztályaiba.
10: Részletek a www.szeged.baptistaoktatás.hu-n. Beiratkozás az esti képzéseinkre szeptember végéig a Rigó utca 24/D-ben az Árkádhoz közel. Érettségi felnőtteknek akár 2 év alatt a Szegedi Baptista Gimnázium és Technikumban.
1: Ez reklám volt.

0: kisbabáktól a felnőttekig bárki találhat magának közösséget Szegeden a Szent Györgyi Albert Agórában. Mintegy 50 csoport, egyebek mellett kórusok, zenekarok, tánccsoportok, sportfoglalkozások, színjátszó kör és kreatív szakkörök várják az érdeklődőket egész évben. Orbán Hédi igazgató szerint a szeptember kiváló időszak arra, hogy új dolgokban próbáljuk ki magunkat, és új közösséget keressünk magunknak.
1: Ezen a héten egy nyílt hét van, mindenki megtekinteti a csoportmunkáját, mindenki láthatja, hogy milyen korosztály van, láthatja, hogy tetszik a tevékenység, nem tetszik a tevékenység, és utána azonnal bele tud kapcsolódni a csoportmunkájába. Nagyon fontos érzés közösségbe tartozni, jó érzés közösség tagjának lenni.
0: A terület tartó világtérképek köztük az Equal Earth vetület előnye, hogy megőrzi a területek valós arányait, ezért a természetföldrajzi jelenségek, az éghajlati övek, a jégtakarók, a sivatagok vagy a növényzeti zónák globális összehasonlításánál pontosabb képet ad. Ezért lecserélné az ENSZA torzító világtérképeket. Sipos György, a Szegedi Tudományegyetem természet- és környezetföldrajz tanszék vezetője szerint a lépés időszerű és a fizikai valóság megértése szempontjából elengedhetetlen. Az országfásítási program több mint 12 millió facsemete ültetésével zárulhat 2030-ban. A településfásítási program keretében pedig további 317 ezer várható. A megvalósítást január 1-től éves célértékek alapján tervezik. Ennek eredményeképp 4 év alatt legalább 1320 hektár új állami erdő jöhet létre. A több mint 8 millió erdészeti csemete mellett 20 ezer kilométer csatornaszakasz fásítási beavatkozását vállalják. Ez további 4 millió fa elültetését jelenti. Az előző kormányok fásítási programjai alatt 2020 és 26 között évente mindössze 1 millió fát ültettek. És végül mások mellett Betonhoffi, Koli, Pogányinduló, Bongor, Indigo és Cseri Anna is szerepel a Hallunk titeket címmel hamarosan megjelenő antológiában, amely mai kortárs dalszerzők szövegeit tartalmazza. 10 népszerű előadó írásai dalszövegeit a szerkesztők 5 ciklusba rendezték, mindegyik mellé magyarázó széljegyzetek kerültek. Közös bennük az őszintesség, amelyel a 2020-as évek Magyarországáról mesélnek, olyan társadalmi problémákról is, mint a szegénység, a bűnözés, a függőség, a politikai önkény vagy a korrupció, miközben a szerzők egymásra is utalnak, és közben felvillannak kultikus helyek, emlékezetes események. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Jó utat a 88-al, balesetmentes közlekedést a Kálvária sugárúton a vasúti átjáróban. Lezárás van, emiatt nem tudunk autóval ott se kihajtani a városba és a városból. Érdemes kerülni ezt, sokan nyilván meg is teszik, a legnagyobb csomópont és a legnagyobb torlódás emiatt a Rókusi körúton van, illetve hát konkrétan a lámpás körforgalomhoz érve kell néhány piros lámpaváltásnyi időt egészen biztosan kivárnunk, hajts óvatosan, hogyha pedig van infód, azt várjuk. Korábban történt egy baleset a Csillagtérnél, a Víztorony tér felé autózva okozhat ez még problémát, illetve elöljáróban 11-ére péntekre egy fakivágási munkálatról is hoztam információkat. Péntek délelőtt 9 és délután 1 óra között ideiglenes forgalmi rend lép életbe a Boros József utca Kálvária tér felőli szakaszán. Nem lehet majd a Kálvária felől behajtani az utcába, csak óvatosan, majd akkor is jó utat.
2: Támogatta a csillagautósiskola.hu, a szegediek online autós iskolája.
3: Bezárult egy újabb hétnapos etapja a Rádió 88 online zenei tesztjeinek, ebben az órában pedig sorsolunk, ugyanis nyeremény is bezsebelhető, ugyebár ezeken a zenei teszteken nem sokára hozom a részleteket, most pedig a Coldplay és a BTS közösét játszom, szóval már is a My Universe.

0: Coldplay és a BTS közösen, ez volt a My Universe a 88-ban. Közlekedési információkkal folytatjuk ismételten. Hallgatunk a vonalban még hozzá konkrétan, híreivel és információival. Szia, Dávid vagyok, mit láttál, merre jártál?
1: Üdvözöllek, Alex vagyok. Éppen bringáztam a Sándorfalvi úton, és az 51-es kilométernél egy frontális karambol van, úgyhogy most értek ide a mentők, valószínű egy jó ideig le lesz zárva Sándorfalvi út.
0: Ott vagy még a helyszínen egyébként?
1: Nem, eltekertem mellette, most értek ide a mentők meg a rendőrök.
0: Aha.
1: De nagyon-nagyon csúnyán össze van törve mind a két autó, tele van az út törmelékkel. Jobbról-balra, hogy a Szántóföldön próbálják kerülni az autósok a balesetet.
0: Rendben, nagyon szépen köszi, hogy felcsörgettél minket, köszi az infót, hasznos volt nagyon.
1: Igazán nincs mit, szép napot.
0: Szép napot, szia-szia. Még egyszer, tehát összefoglalva, Sándorfalvi úton kell nagyon figyelni balesetmentes közlekedést, de hogyha már megvan a baj, akkor tényleg legalább oda óvatosan kerüljük. A Sándorfalvi út 51-es kilométerénél történt a baj, tehát még egyszer köszönjük az információt. Érkezik már is Kane és a Summer Only We Know.

0: Katy Perry újdonsága a szegedi kedvencek között, ez volt a Watch It Burn a Rádió 88-ban, időről időre pedig érdemes ellátogatnod az online felületeinkre is, most a Facebookra invitálok, Rádió 88 Szeged az életünk része, így találsz meg minket a közösségi oldalon, és nemrég kitettünk egy újabb témát, amely Szegeddel kapcsolatos, mert hogy az a tény, hogy a szegediek csak nem fele akkor is a városban maradna, ha máshol kapna jó állást, a többség erősen kötődik a lakóhelyéhez, és ahogy elolvastam ezt, valóban egyébként itt Szegeden, hát nagyon lokálpatrióták vagyunk, ezt ki lehet jelenteni, de hát van is miért, meg van is mire. Szerintem mi a véleményed erről? Küld el nekünk Facebookon, Rádió 88 Szeged, az életünk része, így találsz meg minket, beszélgessünk erről a témáról. No hát Szolérnek nem kellett elköltözni egy újabb munka miatt, az biztos, az X-Faktor zsűri székében kapott helyet, és hát, ha jól tudom, budapesti lévén azért sokat nem kellett utazni, ahogy bejusson a stúdióba. Itt a Megtalálom tőle a Rádió 88-ban.
1: Megtalálom.

Thunder. Munkaidőben nincs duplázás. 9-től délután 5-ig egy dal csak egyszer szól. Csak egyszer szól. 8 óra, 0 ismétlés. Rádió 88. I don't mind.

0: Paramore és a Zinky Fun a 88-ban. Történt egy komoly baleset, a Sándorfalvi úton autózóknak okozhat problémát az 51-es kilométernél. A füvön kell kerülni a balesetet, óvatosan, óvatosan. Mindjárt érkezik egy szuper jó dal. Velünk lesz majd a Blink 182 és az All the Small Things, illetve a Never Forget You-val is egy kicsit a múltat idézzük. Na de azzal csak éppen 2009-ig utazunk majd az időben. Ezek mind-mind nálunk itt a 88-ban, a folytatásban. Én Bürgés Dávid vagyok.
1: Dani.
2: Kedzó.
1: Szerinted ezek átgondolták ezt?
2: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
1: Hát nem hiányoztam.
2: De, csak azt hittem már elmúlt.
3: Gedzó meg a Dani újra együtt.
4: Őszintén, humorral, Szegedről.
3: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
4: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettőben otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8 millió 990 ezer forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen az Algyői út 40 alatt.
6: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
7: Ősszel is fogyaszt a zöldségvilág 10 vitaminban gazdag friss zöldségeit. Keresd üzletünkben a hazait, hiszen az az igazi. Zöldségvilág 10. A délalföldi zöldségforrás.
8: Szaftos burgerek, füstös barbecue és dögös blues. Jön a 7. Bánya Barbecue és Blues Fesztivál. Szeptember 11-12 Szőreg, Monti Sándor Park. Ne hagyd ki!
9: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett Plus kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
10: A nyár legnagyobb naplementés bulia ősszel is visszatér.
6: Szeptember 18-án újraérkezik a Sunset Picnic és a Civil Falu az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Felus, Wilcox, Lotfi Beggy and Friends és Regál Lili gondoskodnak a felejthetetlen zenékről és az ősz egyik legjobb buliáról. A rendezvény ingyenes, parkbelépőváltáshoz kötött. Ha ott voltál nyáron, azért, ha nem, akkor azért. Találkozzunk szeptember 18-án a Sunset Picnic-en.
11: Újítsd meg a GKI kártyádat vizsga nélkül a Csillagautós iskolánál. Rendkívüli kedvezménnyel szeptemberben villámgyorsan. Jelentkezz még ma a csillagautósiskola.hu oldalon keresztül. csillagautósiskola.hu.
0: Most kezded a sulit Szegeden? Vagy már évek óta igazi parti arc vagy? Bármelyik is illik rád, neked is ott a helyed a Campus Gólya partiján, ahol Rádió 88 DJ-kkel, italpromóciókkal és az évkezdés legkomolyabb buliával várunk benneteket. A lemezjátszóknál Timo, Corvin és Peter Loner. Írd be te is! Campus Beer and More, szeptember 11, péntek este 7 óra. Téged is várunk!
12: Beleférsz az első 15-be. Csoportos óráink az igényeidre szabva. Ha kell, felpörgetünk, keményen megdolgozunk, testileg lefárasztunk. Ha kell, ellazítunk, lenyújtunk, lelkileg feltöltünk. Csoportos edzéseinkkel várunk a Fit World-ben, Szeged belvárosában, a Dózsa György út 12 szám alatt.
13: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Pláza automosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Pláza mélygarázs kiáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza automosó.
6: Tudta, hogy újra értéke van a fém hulladéknak? Szegeden a Dorosmai út 35 szám alatt minden vas, színes fém, akkumulátor hulladékért és valamennyi selejtes háztartási elektromos berendezésért magas árat fizetünk készpénzben. Maros Metal, ahol a fém a tét. www.marosmetal.hu.
14: Építkezik, felújít, a Horváth Szekker segít. Nálunk szendvicspanelek, trapéz és cserepes lemezek, kerítések, komplett ereszrendszerek várják. A fémtető és kerítés életre szóló befektetés. Keressen minket a horvátszekker.hu oldalon, vagy személyesen Szegeden a Cserjesor 10 alatt.
15: Ez reklám volt.
16: Néhány gondolat az egészség megőrzési jegyében. A Kabai Patika szakemberei szerint az allergiás időszakban mindenképpen érdemes beszerezni egy tengervizes orrsprayt, vagy valamilyen orr- és arcüregöblítő készüléket is. Ezek valamelyikével tisztítani az orrot, így a pollenek ugyanis kevésbé okoznak olyan intenzív nyálkahártya duzzanatot. Ha az orr eldugult, viszket, folyik, a szemek pedig könnyeznek, mindenképpen olyan készítményt kell választanunk, amelyek antihisztamin hatóanyagot is tartalmaznak.
17: Támogatta a V-Stream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.

0: 88 és az All the Small Things szólt az elmúlt pillanatokban, ami nagy szegedi kedvenc, kiderült ez a Rádió 88 online zenei tesztjeiből is, na de hogy ki szavazott rengetegen, köszönjük szépen a hozzájárulást, a telefon pedig már csörög a háttérben, ugyanis van egy szerencsésünk, akit hívok, remélem, hogy minél előbb felkapja a telefont.
1: Halló!
0: Halló, halló, Dávid vagyok a 88-tól. Kivel beszélek?
1: Melinda vagyok.
0: Nagyon szuper, Melinda, hogy elértelek. Azért csörögtem rád, mert valamilyen módon te kapcsolatba léptél velünk az elmúlt 7 nap folyamán.
1: Hát csak nem zenei tesztet töltöttem.
0: Á, nagyon hamar ráéreztél a dologra, bizony, bizony. Emiatt hívtalak. Kitöltötted bizony a Rádió 88 online zenei tesztjét, az aktuálisat, aminek ugye ma éjfélkor járt le a fordulója, és hát így szerdánként szoktunk olyan dolgot elkövetni, hogy így sorsolunk, nem tudom, hallottál-e már róla.
1: Jaj,
0: és hát az izgalom egyébként jogos, mert annyira most már nem húzom tovább az időt. Téged sorsolt ki a számítógépünk, tiéd a páros belépő a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre. Gratulálok!
1: Ó, köszönöm! Szuperek vagytok!
0: Hát ne viccelj, mi köszönjük, hogy kitöltötted az online zenei tesztünket. Nem tudom, emlékszel-e a...
1: minden héten.
0: Ó, de jó ezt hallani, nagyon szépen köszönjük. Nem tudom, emlékszel-e a mostani dal felhozatalra, vagy ha már ilyen sok tesztet kitöltöttél, akkor beugrik-e egy, ami tényleg mondjuk a legnagyobb kedvenced volt?
1: Most az aktuális listáról nem tudnék választani, de most az aktuális kedvencem a Steady
0: Swim. Na! Mr. Ez nagyon jó hír, mert egyébként azt is forgatjuk a szegedi kedvencek között, sőt egyébként volt már, hogy arról is kérdeztünk, szóval igazából jót mondtál, mert arról is szavazhattál már a weboldalunkon.
1: Volt már.
0: Igen,
1: volt
0: igen, már igen. Igen. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagy velünk hétről hétre. Egyébként mit gondolsz erről a lehetőségről, erről az opcióról, hagyj faggassalak ki.
1: Hát én imádom. Én nagyon szeretem, hogy rájárulhatunk interaktív módon egy kicsit egy rádiónak a zenei tanítájához. Szerintem nagyon jó ötlet.
0: Nagyon szépen köszönjük. Na hát köszönöm, hogy ennyi mindent elmondtál, illetve azt is, hogy kitöltött tehát hétről hétre a zenei teszteket. Maradj vonalban, és akkor megbeszéljük a nyeremény átvétellel kapcsolatos tudnivalókat,
1: nagyon
0: jó?
1: Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm nektek, boldogtátok a napomat. Nagyon szépen köszönöm.
0: Na hát örülök, hogy sikerült ezt, és hát akkor maradj velünk. Köszi szépen, hogy itt
1: mindenképp
0: vagy.
1: Mindenképp. Köszönöm.
0: Szép napot.
1: Sziasztok.
0: Szia,
1: szia.
0: Most pedig nézzünk pár program lehetőséget gyorsan. Este 11 órától AJTK GTK fél évnyitó parti a Hungiban, bár a House Beats, a Hesszerdán, a Rockport 62-ben este 8 órától, illetve ellátogathatunk akár a Tiszadokra 11-től ehök Univerzum kimaradás parti. Jó szórakozást!
2: Támogatta a Vásárhelyi Népkerti Pizzéria. Kert, közösség, szó.

0: Ez a 88 jó utat, balesetmentes közlekedést. Történt sajnos viszont egy komoly baleset, ahogy hallhattad is már nálunk a Sándorfalvi úton, az 51-es kilométernél kettő autó ütközött. Nagyjából a Szemételep magasságában kell erre készülni, rendőr irányítás alatt a forgalom. Nem sokára hozom a pontos részleteket is, és még több közlekedési információt. Maradj velünk a folytatásban is, jönnek a hírek, friss információk, és hát igazán frissítő lesz majd holnap a reggel is például. 19 fokot mérhetünk majd Szegeden. De egyébként a napközbeni hőmérsékletek csökkenő félben vannak, 27, majd pedig 20 Celsius fok lesz a következő napok tekintetében. Ma egyébként 33-34 fok, szinte a nyár visszaköszön.
1: Hello Szeged!
2: Ez a Hello Szeged!
1: Támogatja az investmap.hu, a térképes ingatlan hirdetési oldal.
2: Ismered Szeged minden szegletét, de tényleg minden négyzetcentiméterét? Indul a nagy szegedi árkád kincskeresés a Rádió 88-ban.
3: Hallgasd a nyomokat a Rádió 88-ban, szeptember 14-től minden hétköznap.
2: És érj elsőként az elrejtett 40 ezer forintos árkád vásárlási utalványhoz. Árkád 15. születésnap a Rádió 88-ban 3 héten át
3: több mint 1 millió forint értékű nyereményekért.
2: Részletek a radio88.hu-n.

0: Baleset történt a Sándorfalvi úton a hulladéklerakónál. A Csongrád Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint eddig ismeretlen okból két autó ütközött össze. Egyelőre nincs útlezárás, viszont a rendőrök irányítják a forgalmat. Azt kérik, hogy fokozott óvatossággal közelítsék meg a helyszínt. A kerékpároktól és rollerektől egészen az autókig és kamionokig felvonultatják az elektromos járműveket vasárnap a szegedi Széchenyi téren. Az elektromobilitás napján a kiállítások mellett számos beszélgetéssel készülnek. Érkezik mások mellett Mihelis Norbert világbajnok és kétszeres világkupa győztes autóversenyző is. Szabó László, az E-Street parádé szervezője hozzátette, délután a Forma 1-es spanyol nagydíj élő közvetítését is nyomon lehet követni óriás kivetítőn, hiszen a versenyen is már az elektromos hajtás dominál.
1: Az elmúlt évek beruházásai kapcsán azt gondolom, hogy Szeged nem csak Magyarország járműipari térképére került föl, hanem Európában is kiemelkedő szerepet tölt be. Adta magát az ötlet az elmúlt évben, hogy nézzük meg azt, hogy mi a helyzet az elektromobilitással.
0: Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diákmunkaprogram iránt, amelyben augusztus végéig több mint 29 ezer tanuló vett részt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató nyújtott be nyertes pályázatot, amihez a fővárosi és megyei foglalkoztatási osztályok több mint 5,4 milliárd forintot biztosítottak. A programban résztvevő diákok több mint 80%-át idén-nyáron önkormányzatoknál foglalkoztatták, de a turizmus és a vendéglátás területén is csaknem 5000-en dolgoztak. És végül Bad Bunny megszerezte első Emmy-díját. A Puerto Rico-i rapper a 2026-os Super Bowl félidei showjával érdemelte ki az elismerést, amely egyébként összesen 7 kategóriában versengett a szoborért. Bad Bunny emlékezetes produkciója egyébként mindössze a második Super Bowl félidei show, amely elnyerte az egyik kiemelt Emmy kategóriájának díját. 4 évvel korábban ugyanez a Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem, Kendrick Lamar és 50 Cent közreműködésével készült Halftime show-nak sikerült. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Jó utat a 88-szal, több helyen baleset nehezíti az autósok dolgát, a legutóbbi a Sándorfalvi úton történt, emiatt ott rendőri irányítás van és nagyobb torlódásra kell készülni. Nagyjából a Szemittelep magasságában történt a baj, hogy hallhattad is már nálunk többször. A Csillagtérnél is volt korábban baleset, itt a Víztorony tér felé autózóknak a forgalmát érintheti még ez, és egyébként is sokan vagyunk, befelé jövet a városban, például a Dorosmai úton, mert hogy a Kávária sugárúti vasúti átjárónál zárva az út. A javítási munkálatok miatt, ezért az ott nem használható se kifelé, se befelé. Hajts óvatosan és sok türelmet, hogyha éppen a dugóban állsz valahol.
2: Támogatta a Diego Szeged. Jó utat kívánnak a Diego-s fiúk!
3: Ebben az órában nyerhetsz páros mozi egyet a Belvárosi moziba és a Trécselő kávézó és cukrázda páros meghívását. Jelentkezz az I Love Szeged játékra teljes neveddel és a rádió szlogenével a 0630 299 88 88-on. Most pedig John Newman zenéjét hozom.

0: David Guetta lesz, és Madison Love közös, ez volt a Never Going Home Tonight. Most az I Love Szeged játékunk jön.
1: Itt az I Love Szeged játék a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.
1: A mai játékosunk
0: Tibor van itt velem a vonalban. Szia, köszöntelek a játékban.
3: Üdvözöllek. Na hát meg a hallgatókat is.
0: Forró volt az SMS-ed gyakorlatilag, hogy beérkezett pont a sorsolás pillanatában, szinte mondhatni, de bekerültél a játékba, itt vagy. Gratulálok már ezért is. Mit csinálsz éppen most?
3: Dolgozom, mint szerintem sokan még rajtam kívül.
0: Így van. Na hát akkor kitartást, meg majd nagy lendületet a folytatásra. Hát, ha hoznak majd a nyeremények. Én mondom is a három állítást, el kell dönteni majd ugyebár, hogy melyik hamis, ahogy ezt megbeszéltük itt adáson kívül. No, itt is van az első, mely szerint a szegedi repülőtérre menetrend szerint utasszállítógépekkel is utazhatunk. Aztán itt a B opció, Szegeden a Tisza fölött két közúti hídon is átkelhetünk, és itt a harmadik állítás, mely szerint Szegeden pingvinekkel is lehet találkozni egy bizonyos helyen. Melyik a hamis?
3: De első.
0: Bőzonyám, el is találtad, gratulálok!
3: Sajnos még.
0: Hát, igen, egyébként, pont amikor gondolkodtam itt a játékon, meg szerveztem, terveztem, eszembe jutott, hogy milyen jó lenne még, hogyha csak ilyen kis gépek is, ha járnának ide, akár így ország határon belül is. Nem volna rossz ötlet.
3: Hát, szerintem ez bízik az ott dolgozók, vagy az ott szolgáltató teljesítőkre. Hát, ha egyszer összejön ez is.
0: Így van. Hát, hogyha hallották most. Az igényt mi leadtuk, rajtunk nem múlik.
3: Igen.
0: Viszont rajtam sem múljon a nyeremény, kettőt oda is tudok adni, a Belvárosi moziba szóló páros mozijegyet, illetve a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívása is a tiéd, ezekhez gratulálok.
3: Nagyon szépen köszönöm.
0: Én is köszönöm a játékot, köszönöm. És az idődet, illetve hát akkor kitartást még a munkában neked.
3: Köszönöm szépen, további szép napot nektek.
0: Neked is, küldünk minden infót majd. Szia-szia!
3: Rendben, köszönöm szépen.
1: I Love Szeged játék. Játsz velünk holnap is.
2: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.
1: Rádió 88, az én

0: Rádió 88, az életünk része. Nem sokára hozom a program lehetőségeket, de velünk lesz sok-sok szegedi kedvenc a következő zenefolyamunkban is. Itt lesz majd a Red Hot Chili Peppers például. Amiről a Rádió 88 hallgatói elmondták a véleményüket a Rádió 88 online zenei tesztjeiben. A Californication nagy szegedi kedvenc, ahogy Taylor Swift dala is egyébként. Hozzuk a munkaidőt folytatásához ezeket a szuper dalokat, mindjárt az Opelite is érkezik.
1: A nap ugyan este nyugovóra tér, de a városban nem áll meg az élet.
2: Minden este hétkor nyit Szeged legnagyobb klubja.
1: Kapcsolódj be és vedd fel a város esti ritmusát a Klub 88-al.
3: Check this out.
2: Ma este is héttől Klub 88. Az este itt kezdődik.
1: Itt kezdődik.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Szeged Algyűi út 40.
5: Elszállítatná építési hulladékát? Tudta, hogy ha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan, a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az ár parton végezze.
6: Új konyhát akarok, nincs vita.
7: Oké, de az ajtót is cseréljük.
6: Legyen, de egy körben oldjuk meg.
7: Megoldjuk. Kreaform. Bútorok a Bakai Lendor utcában, Kreadors, nyilászárok a Rigó utca 38-ban. Szinte egymás mellett.
6: Fogalmam sincs, melyik volt melyik, de menjünk.
8: Higgy el, hölgyem, sokan így kezdték. Kreaform, egyedi bútor, Bakai Lendor utca, Kreadors, nyilászáró, Rigó utca 38. Mindkettő a Cédrusligetnél.
9: Csempeház 2024. Új termékekkel várunk. Spanyol, olasz és lengyel burkolatokkal, csaptelepekkel, fürdőszobai bútorokkal, kabinokkal. Kérésre akár látványtervet is készítünk. Veszed alapot? Csempeház 2024. Álomból valóság. Makai út 216.
10: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
11: Napelem, energiatárolás, hőszivattyú, mindent egy kézben. Solar Construct Kft. A fenntartható mindennapokért. www.solarconstruct.hu.
12: Hamarosan az ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
13: Heti lapszámunkból.
14: A szegediek közel 80%-a szerint jó irányba fejlődik a város. Elindult a szabadszedéses menza 5 szegedi iskolában. Évvégéig még 6 iskolában vezetik be az új rendszert. Szeged a második legjobban bekamerázott város az országban. Már közel 500 térfigyelő kamera működik a városban.
12: Szegedi Tükör. A város és lakói.
15: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik.
16: Valósítsd meg céljaidat a Szegedi Plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó!
17: Várunk a Szeged Kígyó utca 4, vagy a Mixelt Kálmán utca 20-22 szám alatt.
16: www.plazmapont.hu.
18: A nyár legnagyobb naplementés bulia ősszel is visszatér.
19: Szeptember 18-án újraérkezik a Sunset Picnic és a Civil Falu az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Felus, Wilcox, Lotfi Beggy and Friends és Regál Lili gondoskodnak a felejthetetlen zenékről és az ősz egyik legjobb buliáról. A rendezvény ingyenes, parkbelépőváltáshoz kötött. Ha ott voltál nyáron, azért, ha nem, akkor azért. Találkozzunk szeptember 18-án a Sunset Picnic-en.
7: A megbízhatóságáról híres Ford Ranger több mint 10 éve nagy fölénnyel Európa legkedveltebb pikápja. Méltán híres karaktere mindig kemény játék
16: játékos a terepen. Prémium high-tech utasterével, lenyűgöző elejével és professzionális futóművével kimagasló utazási komfortot biztosít terepen és országúton egyaránt. Most korszerű V6 turbó dízel vagy plug-in hibrid változatban is Magyarország legkedveltebb pick-up specialistájánál, a Ford Hoványnál.
2: Ez reklám volt.
0: Ma este 11 órától 2 buli is indul a városban, a Hungiban az AITK GTK félévnyitó, a Tiszadokon pedig az EHÖK Univerzum kimaradás. Hesszerda, a program a Rakpart 62-n este 8 órától indul majd Housebeats-szel. Jó szórakozást az eseményekhez, és ne feledkezzünk meg a pénteki alkalomról, ahol a gólyákat köszöntjük a városban. A Campus Beer & More 11-én várja az érdeklődőket este 7 órától, a Rádió 88 DJ-kkel, már 7 órától elindul aznap a csapatás. Jó szórakozást!
2: Támogatta a mindennapi vitamin forrásod lelőhelye, a Vitamis.

Manon itt a 88-ban, Turki, te is hétről hétre a Rádió 88 online zenei tesztjeit, mondd el, mely dolog a kedvenceid, és melyeket nem szeretsz annyira, és nyerj, mert hogy fut az aktuális zenei tesztünk is, páros belépő a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre, simán a tiéd lehet. És akkor egy dal, ami nagyon jól bevált itt Szegeden, Red Hot Chili Peppers, Californication.

8 órába annyi minden belefér. Ezért nem játszunk kétszer egy dalt 9 és 5 között. Szeged kedvenc zenéi, még változatosabban a Rádió 88-ban.

0: Ez a 88, velünk töltheted fel a munkaidőd a legváltozatosabb zenei kínálattal. 8 órán keresztül biztos, hogy nem hallhatod ugyanazt a szegedi kedvencet, az elmúlt pillanatokban pedig a The Chainsmokers és Halsey közös forgott, ez volt a Closer. A következő órában is hozom a kiváló dalokat, a nap legmenőbb zenéje is bemutatkozik majd, az időjárásra rápillantva pedig, amíg tök jó nyári időnk van, 33-34 fokkal mutatkozik be az ősz, holnap pedig aztán az igazi arcával, nagy lehűlés várható, egy hideg front hoz majd 27, majd pedig péntekre 20 fokos maximumot, tehát érdemes szétnézni az őszi ruhatárunkban is.
1: Támogatta a Tél Klíma, a Daikin klímaberendezések és hőszivattyúk szegedi forgalmazója.
2: Hello Szeged!
3: Ez a Hello Szeged!
2: Támogatja az investnet.hu, a térképes ingatlan hirdetési oldal. Túl vagy az ebéden? Jól esne egy icipici lazulás?
4: Lottika Mixer! Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
2: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
4: Rádió 88, az életünk része.
5: A kerékpároktól és rollerektől egészen az autókig és kamionokig felvonultatják az elektromos járműveket vasárnap a szegedi Széchenyi téren. Az elektromobilitás napján a kiállítások mellett számos beszélgetéssel készülnek. Érkezik mások mellett Mihelis Norbert világbajnok és kétszeres világkupa győztes autóversenyző is. Szabó László, az E-Street parádé szervezője hozzátette, délután a Forma 1-es spanyol nagydíj élő közvetítését is nyomon lehet követni óriás kivetítőn, hiszen a versenyen is már az elektromos hajtás dominál.
6: Az elmúlt évek beruházásai kapcsán azt gondolom, hogy Szeged nem csak Magyarország járműipari térképére került föl, hanem Európában is kiemelkedő szerepet tölt be. Adta magát az ötlet az elmúlt évben, hogy nézzük meg azt, hogy mi a helyzet az elektromobilitással.
5: Ex Librisekből nyílik kiállítás csütörtökön a szegedi Somogyi könyvtárban. Vasné Tóth Kornélia művelődés történész gyűjteményéből több mint 200 intézmény és magánszemély számára a készült könyvjegyet ismerhetnek meg az érdeklődők. Az október 9-ig látható több mint 200 ex libriszt bemutató tárlaton kiemelt szerepet kapnak a művelődéstörténész nevére szóló ex librisek, illetve a szegedi vonatkozású grafikák és az ide kötődő alkotók munkái. Több grafika, a Kis Grafika Barátok köre idén 65 éve alakult szegedi csoportjának történetéhez kapcsolódik. Vezető száron vitték a Nemzeti Adó és Vámhivatal nyomozói a Kecskeméti Bíróságra Fási Ádám feleségét, Gurzó Máriát, akit a Nemzeti Kulturális Alap támogatási ügyében vettek őrizetbe hétfőn. Hétfőn jelentették be azt is, hogy az adónyomozók újabb két embert vettek őrizetbe az NKA által

0: támogatást igényeltek dokumentumfilm készítésére a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelőnél. A vállalkozás az elnyert pályázati pénzzel idén áprilisban ugyan elszámolt, de a film az elszámolás időpontjára valójában nem készült el. És a South Park nincs többé, éljen a South America! A South Park 29. évada előtt a készítők Trey Parker és Matt Stone ismét odaszúrtak Donald Trump elnöknek. Ezúttal az Apple és a Google bátorságát és hazafiasságát méltatva változtatták meg a South Park nevét. Az alkotók természetesen ezúttal sem gondolták teljesen komolyan a dolgot, a névváltoztatással főleg Trumpot cikizték. Az elnök ugyanis különös törekvéseit helyezte kilátásba, melyek szerint különböző földrajzi neveket változtatták amerikaiasabbra. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Balesetmentes közlekedést a 88-al, több is történt sajnos, talán a csillagtéren lévő már megoldódott, viszont kifelé a Sándorfalvi úton lehet még szerintem a rendőr irányítással találkozni. Komoly baleset történt ott a szemétlerakónál, érdemes kerülni, persze, hogyha teheted, és várjuk innen is a jelzéseket. 3299 88-88 hívható is a stúdió, de akár SMS-t is küldhetsz. A Sándorfalvi út mellett pedig a Kávária Sugár úton is azért lehet torlódás, sőt, hát itt nem tudunk áthajtani a vasúti átjáró, ugyebár lezárva, emiatt pedig a Dorosmai úton jövünk be a legtöbben, de a Móravárosi körút környéke is azért leterheltebb. Sok türelmet!
1: Támogatta a Szegedi Osan Áruház, a spórolás szakértője.
2: Nem sokára pörgetem már a nap legmenőbb dalát, és itt vannak a szegedi kedvencek, csak is változatosan a munkaidők közben. Ed Sheeran és a Sapphire indítja most ezt az órát, én pedig ebben az órában még program lehetőségeket is hozok, rádiózunk együtt a mikrofonnál Bürkés Dávid.
1: 8.

0: Blue Angel zenéje repített vissza minket az időben, a 2000-es évek elejére, ez volt a Daylight in Your Eyes a Rádió 88-ban. Most pedig a nap legmenőbb dalát hozom, egy újdonság jön a Temper City-től, egy Los Angelesben működő, egyébként pedig izraeli zenészekből álló trióról van szó, akik korábban főleg más előadók mögött dolgoztak dalszerzőként és producerként, váltak híressé a szakmában, idén viszont úgy döntöttek, hogy saját zenekart alapítanak, és itt az első daluk, ez rögtön hatalmasat szólt, Self-Aware, most a 88-ban.
1: Itt a nap legmenőbb dala a 88-ban.

0: Itt a Rádió 88 és a Hello Szeged. Holnap pedig reggel 6 és 9 óra között ismét vár Gedzó meg a Dani. A műsorban pedig egy páros szezonbérletet is kisorsolunk, amely érvényes minden szegedi pikmecsre, tehát egy hatalmas nyereményről van szó. Érdemes holnap reggel 6 és 9 óra között is velünk tartanod, mert megnyerheted a reggeli műsorunkban így a bérletet. Tehát tekerj majd a 88-ra. Én pedig előkészítettem sok jó szegedi kedvencet. Velünk lesz majd például ATB. Kezdik majd a 9 p.m. nem sokára. Ahogy Robin Schulz is hoz egy szuper kedvencet, ez rögtön az hasznos tudnivalók után az Unforgettable lesz majd nálunk.
1: Erre nagyon bulisztunk.

0: tonight.
1: Minden dal egy emlék.
2: Most együtt keressük az életünk zenéit a Rádió 88.hu-n.
1: Töltsd ki hétről hétre a Rádió 88 online zenei tesztjét, és szólj bele, hogy mi szóljon Szeged kedvenc rádiójában.
2: A zenei teszt kitöltői között ezen a héten kisorsolunk egy páros belépőt a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre. Az életünk zenéi. Rádió 88. Az életünk része. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A megbízhatóságáról híres Ford Ranger több mint 10 éve nagy fölénnyel Európa legkedveltebb pikápja. Méltán híres karaktere mindig kemény játékos a terepen. Prémium high-tech utasterével, lenyűgöző erejével és professzionális futóművével kimagasló utazási komfortot biztosít terepen és országúton egyaránt. Most korszerű V6 turbó dízel vagy plug-in hibrid változatban is Magyarország legkedveltebb pikáp specialistájánál, a Ford Hoványnál.
2: A környezetet kizárva szeretnél lépcsőzni, futógépezni, súlyzózni? Nálunk egyedül is jól elleszel. Önálló edzésedhez 1500 négyzetméteren várunk a Fit World-ben, Szeged belvárosában, a Dózsa György út 12 szám alatt.
1: Már nem tanköteles, de érettségizni szeretne? Jelentkezzen a Szegedi Baptista Gimnázium és Technikum osztályaiba. Részletek a www.szeged.baptistaoktatás.hu-n. Beiratkozás az esti képzéseinkre szeptember végéig a Rigó utca 24/D-ben az Árkádhoz közel. Érettségi felnőtteknek akár 2 év alatt a Szegedi Baptista Gimnázium és Technikumban.
2: 25 éves a Szegedi Full Moon. Ünnepelj hazánk első számú pop a kapella együttesével a 18. Full Moon a Kapella Fesztiválon. Október 2-án és 3-án az IH rendezvényközpontban dupla koncert, nosztalgia és humor vár rád. Vendégek a spanyol Bivokál, az olasz Rebel Beat és Zentai Márk. Jegyek már kaphatók az ihrk.hu oldalon.
4: A nyár legnagyobb naplementés bulia ősszel is visszatér.
5: Szeptember 18-án újraérkezik a Sunset Picnic és a Civil Falu az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Felus, Wilcox, Lotfi Beggy and Friends és Regál Lili gondoskodnak a felejthetetlen zenékről és az ősz egyik legjobb buliáról. A rendezvény ingyenes, parkbelépőváltáshoz kötött. Ha ott voltál nyáron, azért, ha nem, akkor azért. Találkozzunk szeptember 18-án a Sunset Picnic-en.
6: Egy mosoly mindent megváltoztat. A Hattyas Dentálnál tudjuk, hogy a fogpótlás nem csak esztétika, életminőség. Ha fontos, hogy mosolya újra természetes legyen, a Hattyas Dentál implantációs és fogpótlási kezelései ezt a magabiztosságot adják meg. Szakértelem, odafigyelés, természetes végeredmény. Hattyas Dentál. Mosoly, amire jó ránézni. Jelentkezzen most. hattyasdentál.hu.
7: Egy szemüveg az iskolába, egy tartalék otthonra. A prágai látszerészetben egy pár Stellest miópia kontrolllencse vásárlásakor a második pár lencse ajándék, és mindkét szemüveg keretre 20% kedvezmény jár. Két komplett szemüveg most kedvezőbb feltételekkel a suli kezdéshez. Az akciót keresd a prágai látszerészetben a Bartók téren, a megállónál.
8: Köszöntjük a szivattyúk világában! Agrofluvius Kft. Szivattyúk, csőbúvár szivattyúk, felszíni szivattyúk és frekvenciaváltók kis és nagy kereskedelme. A Cortex vízszivattyúk elsődleges magyarországi forgalmazója. Kérjen ajánlatot, vagy keressen bennünket. Zákányszék, Dózsa György út 33, agrofluvius.com.
9: Most kezded a sulit Szegeden? Vagy már évek óta igazi parti arc vagy? Bármelyik is illik rád, neked is ott a helyed a Campus Gólya partiján, ahol Rádió 88 DJ-kkel, italpromóciókkal és az évkezdés legkomolyabb buliával várunk benneteket. A lemezjátszóknál Timo, Corvin és Peter Loner. Írd be te is! Campus Beer and More, szeptember 11, péntek este 7 óra. Téged is várunk!
10: Már 2 éve, hogy megnyílt Szeged első nés parfümériája. Köszönjük, hogy ilyen sokan velünk vagytok. A szülinapunkat is veletek szeretnénk ünnepelni. Szeptemberben minden vásárlás mellé ajándékot adunk. Végre jöhetnek az újdonságok, fűszeresebb, intenzívebb parfümök. Olaszország, Franciaország, Svájc, Dél-Korea, Spanyolország, Amerika legkitűnőbb parfümházainak alkotásaiból válogathatsz. Zenis. 2 év, felejthetetlen illatok, és most egy ajándék neked. Ne maradj le!
6: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettőben otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen az Algyűi út 40 alatt.
2: Ez reklám volt.
0: Ingatlan percek a Rádió 88-ban.
9: A szakemberek szerint ingatlan bérbeadásnál kulcsfontosságú a korrekt, minden részletre kiterjedő bérleti szerződés, amely mindkét felet védi és szabályozza a kérdéses témákat. Érdemes előre elkészíteni azt a mintát, amiben a kötelező pontokon kívül szó esik a kaució sorsáról, a közös költségről, a fizetésmenetéről és a társasházi szabályokról is. Lényeges kérdés a kisállattal költözők köre is. A szerződésben pontosan rögzíteni kell, hogyan tehető ez a bérbeadó számára biztonságos-e, és miként biztosítható be, hogy ne keletkezzen kár a lakásban.
0: Támogatta az Art Home ingatlan. A te otthonod, a mi szenvedélyünk.

ATB-vel időztünk egy picit a 90-es évek végén, ez volt a 9 PM itt a Rádió 88-ban, én pedig hoztam néhány program lehetőséget, akár az esti órákra is például, hogyha már itt tartunk. Holnapi programokat mondok, holnap este 11 órától indul a Hungiban a Jújú TTIK, BTK, BBMK fél évnyitó buli, aztán a Rakpart 62-n is várnak, több koncerttel például, a Vintage élőzenés bluesest pedig a Taka Café & Barban. Este 8 órától indul majd el. Lesznek mérkőzések is, várnak a Pikk Arénában 18.45-től holnap az OTP Bank Pikk Szeged összecsapásával, az Új Szegedi Sportcsarnokban 18.30-tól pedig a Szedeák a Szolniki Olajbányász ellen lép majd pályára. Jó szórakozást a programokhoz! Ez pedig már a búcsú ideje, én köszönöm az elmúlt 4 órás figyelmet, holnap is jelentkezik majd a Hello Szeged, most pedig a Lottika Mixerrel folytatjuk, már is jön Csabi, minden jót!

0: és Craig David közöse a Rise and Fall, és tartol már is a Lottika Mixer itt a 88-ban. Milyen kis nyári idő, ugye? Pedig szeptember 9-e a naptár, ott nyílt és ott is van. Ott tartunk, 32 a Celsius fok darabszáma, de 34 is lehet ebből. Szikrázó napsütés, tényleg, hát strandidő. Még a mai napon aztán jön majd egyébként a lehűlés is. Holnapra 27, péntekre pedig 21 Celsius fokot ígér meg csúcsként. Hát kap a szervezetünk sok minden. Például rengeteg jó dalt itt a 88-ban, jön mindjárt Shawn Mendes.
1: Támogatta az Expert, a háztartási műszaki cikkek specialistája.
2: Lottika Mixer a Rádió 88-ban. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel keverve.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
2: Három után kivezet.
3: Ha te, akkor a Lucky Let's Go neked szól.
2: Este hétig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban? Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
3: Szóval, három után kivezet.
2: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint K. Gergő.
3: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: A megbízhatóságáról híres Ford Ranger több mint 10 éve nagy fölénnyel Európa legkedveltebb pikápja. Méltán híres karaktere mindig kemény játékos a terepen. Premium high-tech utasterével, lenyűgöző elejével és professzionális futóművével kimagasló utazási komfortot biztosít terepen és országúton egyaránt. Most korszerű V6 turbó dízel vagy plug-in hibrid változatban is Magyarország legkedveltebb pikáp specialistájánál, a Ford Hoványnál.
5: A régi bútoraidat újakra cserélnéd? Tele vagy ötlettel, de pont olyat, amit akarsz, sehol sem kapsz? Gyere az SSI Home Designba és kérj 3D látványtervezést, mi pedig meg is valósítjuk az elképzeléseidet. Az asztalos munkák mellett lakberendezési tippekkel és termékekkel is segítünk, hogy az otthonod igazán otthonos legyen. SSI Home Design, lakberendezés felsőfokon, Bibó István utca 1, webshop 024.ssihomedesign.hu.
6: Legyen épp a kedvenc csapatod döntője, amikor ökölbe szorított kézzel üvöltött, hogy hajrá fiúk! Vagy amikor a legszebb lány, akit valaha láttál, a füledbe súgja a legkedvesebb szavakat. Vagy egy esős nap, amikor a fejedre húzott takaró mögül lesed a tévében a kedvenc krimidet. Vagy egy nyár este, amikor a véget nem érő nevetésektől hangos a vízpart. Legyen bármilyen örömteli, boldog a pillanat, a Mogyival mindig megtalálod a hozzád illő, tökéletes nasit. Mogyi. Mindig van minek örülni.
7: A suli elkezdődött. Akkor ennyi volt a nyár.
8: Ugyan már, Mórahalmon szeptemberben is mehet a csobbanás.
7: Ráadásul egy diákjeggyel ketten jöhetünk.
8: A családoknak pedig az első 500 családi jegy mellé 2000 forintos wellness kupon jár.
7: Akkor a nyarat még nem engedjük el.
8: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő.
7: Hosszabbítsd meg a nyarat.
1: Ez reklám volt.
9: A kerékpároktól és rollerektől egészen az autókig és kamionokig felvonultatják az elektromos járműveket vasárnap a szegedi Széchenyi téren. Az elektromobilitás napján a kiállítások mellett számos beszélgetéssel készülnek. Érkezik mások mellett Mihelis Norbert világbajnok és kétszeres világkupa győztes autóversenyző is. Szabó László, az E-Street parádé szervezője hozzátette, délután a Forma 1-es spanyol nagydíj élő közvetítését is nyomon lehet követni óriás kivetítőn, hiszen a versenyen is már az elektromos hajtás dominál.
10: Az elmúlt évek beruházásai kapcsán azt gondolom, hogy Szeged nem csak Magyarország járműpei térképére került föl, hanem Európában is kiemelkedő szerepet tölt be. Adta magát az ötlet az elmúlt évben, hogy nézzük meg azt, hogy mi a helyzet az elektromobilitással.
9: Bronzérmet szerzett Zádori Gellért, a szegedi Radnóti Miklós kísérleti gimnázium diákja a 11. közép-európai csillagászati és asztrofizikai diákolimpián. A három napos szakmai program során a versenyzők elméleti, adatelemzési és észlelési fordulókon, valamint egy közös csapatversenyen mutathatták be csillagászati és asztrofizikai ismereteiket. A magyar csapat minden tagja éremmel zárta a mini olimpiát. A magyar olimpiai csapat szeptember 25-én utazik a Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpiára. Október 12 és 18-a között ismét megrendezik a Teszed akciót, ami Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programja, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László elmondta, hogy jelentkezni a www.szelektálok.hu oldalon lehet kettől az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb szeptember 22-ig. És végül feltehetően egy jégkorszakban élt barlangi medve koponyáját találták meg a Tisza medrében, Szolnok és Kisköre között a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság munkatársai vízitúrázás közben. Először azt hitték a meder aljából kiálló tárgyról, hogy egy horgonyt rejt a folyó, ám a kavicságyba háromnegyed részbe betemetett leletről kiderült, hogy egy nagy testű állat maradványa. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Korábban történt egy baleset a Sándorfalvi úton a Szeméttelep magasságában, ott forgalomkorlátozás emiatt még lehet. A 47-esen a Kastélykertnél rendőri ellenőrzés, illetve a 47-esen Szeged felé a híd előtt nem sokkal lassabb munkagépek dolgoznak, ott van, hogy egy sávra szűkül a forgalmi helyzet. A Kálvária sugárúton pedig a vasúti átjáró továbbra is zárva van. Ha napközben útinfód akad, akkor várjuk a segítséget. 0630 299 88 88 a számunk.
3: Támogatta a Vásárhelyi Népkerti Pizzéria. Kert, közösség, szórakozás.
0: Ez már a Lottika Mixer a 88-ban. Hozzuk a lendületet a munkaidő. Hát talán már vége feléhez, második etapjához, utolsó harmadához. Tényleg itt vannak Szeged kedvencei, Shawn Mendes és az If I Can't Have You szól már is. Üdv a mikrofonnál, Szeri Csaba.

Natasha Bedingfield a These Words-el, ez pedig a 88 benne a Lottika Mixer szól, amelyben ejtsünk szót a kincsvadászatról is, mert igen, ilyennel is készülünk. Szeptember 14-től a nagy szegedi árkád kincskeresés, aztán az átfordul majd másba, de maradjunk a kincskeresésnél. Szeptember 14-től naponta kétszer a délelőtt és a délutáni időszakban adunk néhány nyomot a Rádió 88 műsoraiban, a közösségi média felületeinken. Ezek lesznek azok a nyomok, amelyek elvesztetnek Szegeden egy elrejtett QR kódhoz, és figyeld a részleteket, meg kell találni ezt a kódot, már csak azért is, mert az Árkád Szeged ajándékkártyájára az, ami egyébként majd a nyertesre és az ügyes nyomozókra vár, nyilván a Rádió 88 stábtagjai mellett, hiszen meg is örökítenénk majd ezt a pillanatot. Szeptember 24-től pedig jön egy másik játék, naponta 4 alkalommal a Rádió 88 műsoraiban fölcsendül majd egy-egy rejtélyes hangrészlet. Ha felismered, hogy mit hallasz, akkor érdemes lesz telefonálni és velünk játszani, aztán minél hamarabb sikerül megfejteni a hangvadászat feladványát, annál nagyobb lehet a nyeremény, akár egyébként 15 000 forint értékű ajándékkártyák is szerepelnek a zsákunkban, úgyhogy a nagy szegedi árkád kincskeresés és hangvadászat szeptemberben vár, a kincskeresés már 14-én rajtol, de Weekend Ala pedig most az éterben rajtol, szól a Can't Feel My Face. And

0: Olivia Dünnt hallgattuk, aki a Rudimental háttérénekese volt, így kezdődött a zenei karrierje, aztán szólóban is nagyot csapott, a Man I Need szólt az imént. No, és a folytatásban sem hagyunk Szeged kedvencei nélkül, a One Republic és az All The Right Moves például felénk tart. És Purple Disco Machine meg a Sophie and the Giants egyik sikere is fölcsendül, egészen de pontosan a Hypnotized. Holnap 9-től pedig...
1: Napközben is dolgozol.
2: Mi is? Azon, hogy neked jobb legyen.
3: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Már szervezettem nem kívánja.
4: Na gyerünk mindenki!
5: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
6: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
2: Támogatja az investmeg.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
7: A megbízhatóságáról híres Ford Ranger több mint 10 éve nagy fölénnyel Európa legkedveltebb pikápja. Méltán híres karaktere mindig kemény játékos a terepen. Prémium high-tech utasterével, lenyűgöző elejével és professzionális futóművével kimagasló utazási komfortot biztosít terepen és országúton egyaránt. Most korszerű V6 turbó dízel vagy plug-in hibrid változatban is Magyarország legkedveltebb pikáp specialistájánál, a Ford Hoványnál.
8: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
9: Három a magyar igazság. Tempó taxi a ráadás. Hívjad, visznek, vonalas, mobil, WhatsApp, Viber, bármi játszik. Tempotaxi.hu. Tösd le a Tempotaxi applikációját, és hívd Szeged legrégebbi taxis csapatát. 490-490. Tempotaxi, vele megyek.
10: Minden jó nap egy jó éjszakával kezdődik. Ő már hallotta, hogy a Cardónál prémium matrac vásárlása mellé ajándék ágytest jár. Stílus, kényelem és pihentető alvás egyetlen ajánlatban. További részletek a weboldalunkon. Cardó, az alvás szakértője.
11: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik.
12: Valósítsd meg céljaidat a Szegedi Plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó!
13: Várunk a Szeged Kígyó utca 4, vagy a Mixát Kálmán utca 20-22 szám alatt.
12: www.plazmapont.hu.
14: A nyár legnagyobb naplementés bulia ősszel is visszatér.
15: Szeptember 18-án újra érkezik a Sunset Picnic és a Civil Falu az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Felus, Wilcox, Lotfi Beggy and Friends és Regál Lili gondoskodnak a felejthetetlen zenékről és az ősz egyik legjobb buliáról. A rendezvény ingyenes, parkbelépőváltáshoz kötött. Ha ott voltál nyáron azért, ha nem, akkor azért. Találkozzunk szeptember 18-án a Sunset Picnic-en.
16: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
17: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
18: Hamarosan az ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
19: Heti lap számunkból. A szegediek közel 80%-a szerint jó irányba fejlődik a város. Elindult a szabadszedéses menza 5 szegedi iskolában. Évvégéig még 6 iskolában vezetik be az új rendszert. Szeged a második legjobban bekamerázott város az országban. Már közel 500 térfigyelő kamera működik a városban.
18: Szegedi Tükör. A város és lakói.
2: A szőlő érik, a vessző hajlik. A csillagösvény labirintus mosolyszürete pedig közeleg. Most szombaton ismét megelevenedik a szüreti piknik Ópusztaszeren. Családi programok, vetélkedők, színes zenei és gasztro programok egy helyen. Vár a világ harmadik legnagyobb labirintusa. Élmények, kalandok, közös pillanatok ott, ahol tévedni ér. Mosolyszüret szeptember 12-én a csillagösvény labirintusban.
8: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szeged a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
1: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Szeged-Algyűi út 40.
4: Tudta, hogy újra értéke van a fém hulladéknak? Szegeden a Dorosmai út 35 szám alatt minden vas, színes fém, akkumulátor hulladékért és valamennyi selejtes háztartási elektromos berendezésért magas árat fizetünk készpénzben. Maros Metal, ahol a fém a tét. www.marosmetal.hu.
20: Ez reklám volt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Ma is jön a Klub 88 DJ Veldannal, 19 órától lehet erre számítani, utána pedig DJ Robin a műsor házigazdája 9-től mixel. A Campus Beer & More-ban szeptember 11-én is lehet majd a Rádió 88 DJ-vel a Campus Gólya partin találkozni. Timónak, Corvinnak és Peter Launernek lesz jelenése. De ha mai bulira vágysz, akkor a Hungiban az AJTK GTK fél év nyitója 11 órától. A Tiszadokban Ehök Univerzum kimaradás lesz, a Hesszerda pedig a Rapart 62-nél vár. A House dallamok csendülnek majd ott fel. Jó bulizást!
20: Támogatta a Prémium Piac. Éléskamra Szeged kapujában.

Echo Smith és a Cool Kids a 88-ban. Nem rejtjük, Vika alá, itt szólnak Szeged kedvencei, amiről egyébként a zenei tesztünkben te is döntést hozhatsz. Ugye a szerdában már egy sorsoláson túl vagyunk, de a jövő hét szerdában majd egy újabb sorsolásra lehet számítani. Ez pedig azt jelenti, hogy ma újabb 20 dal került fel, és lehet őket értékelni. Az előző héten egyébként, hát Dr. Alban Sing Hallelujah szerintem nem meglepő módon jól szerepel, de a Morcsiva Romvazon Built in a Day című dala, vagy a Magna Cum Laude-től a Pálinka dal is szegedi kedvenc, ezt kijelenthetjük.

0: Hugo és a Sing It Bank egy hamisítatlan nagy szegedi kedvenc a 90-es évek végéről. De jó is volt ez, és sok ilyen jót arra lehet számítani a Lottika Mixerben, meg majd egyébként egy érdekes témára is. Egy táska került vissza, egy, hát egyébként számunkra is ismeretlen, meg a Rádió 88 segítségével egy hölgyhöz, aki elhagyta ezt a táskát. Jönnek majd a részletek, na meg természetesen Celsiusokból sincs hiány, 32-33 jelenleg. Sok napsütéssel, némi kis lézmozgással, felhő viszont ma nincs fölöttünk, holnap picivel több lesz, hidegfronti hatásra is lehet számítani, és 27 Celsiusok lesz már csak a csúcs, pénteken pedig 21-nél nem ígérnek többet.
1: Támogatta az SSI Home Design. Lakberendezés felsőfokon.
2: Lottika Mixer a Rádió 88-ban. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel keverve.
1: Támogatja Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezett a nagy Zeiss minőség képviseletében.
3: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
4: Micsoda?
2: Vagy ezt most találtuk ki?
1: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
2: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik.
3: És nyerd meg a Trécselő Kávézó és Cukrászda páros meghívását.
2: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
1: Támogatja a Trécselő Kávézó és Cukrászda.

0: Figyelj az elsőbbség adásra, különösen az iskolák közelében, a korlátozott sebességű övezetekben, figyelmeztetnek a rendőrök. Az egyenrangú utak kereszteződésénél jobbkész szabályt kell alkalmazni, szóval behajtás előtt győződj meg arról, hogy jobbról nem jön senki. Vad Róbert, a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője hozzátette, elsőbségünk csak akkor van, ha azt meg is adják, ezért érdemes a szemkontaktust keresni a többi járművezetővel.
1: A tanévkezdés időszakában a forgalom dinamikája megnövekszik, erről árulkodnak az ilyenkor jellemző forgalmi dugók, és ezzel párhuzamosan az általuk jelentkező közlekedésbiztonsági kockázat is átlag feletti. Célszerű nem csak a jobbkész felüllesző utcákra koncentrálni, ezért javasoljuk a szembe közlekedő és a balról érkező járművek haladási szándékát is figyelemmel kísérni.
0: Ismét rajt hoz áll Szeged a Continental Futó Fesztiválon szeptember 20-án. A Continental immár 7. alkalommal rendezi meg a város egyik népszerű őszi sporteseményét, ami idén új helyszínre, az új szegedi Erzsébet-ligetbe költözik. A szervezők szerint a lombos fák árnyékában hűvösebb, kellemesebb környezet várja a futókat, a bemelegítésről és a jó hangulatról pedig Katus Attila és DJ Náksi gondoskodnak. A futók idén két fontos helyi szervezet munkájához járulhatnak hozzá, a Reménysugár Alapítványt és a Szegedi Tudományegyetem Fejlesztésért Alapítványt támogatják. Nevezni előzetesen az esemény hivatalos weboldalán lehet. Baromfi pestis vírus jelenlétét mutatták ki két broiler csirke állományban Fülöpházán. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal azt írta, Magyarországon évtizedek óta nem fordult elő a baromfi pestis. A fertőzés az állományokban gyorsan terjedhet, súlyos megbetegedést és elhullást, jelentős gazdasági károkat okozhat. A két telepen a megemelkedett elhullás, a csökkent takarmány és ivóvízfogyasztás, valamint a zöldes színű hasmenés hívta fel a figyelmet a megbetegedésre. Az elmúlt időszakban Lengyelországból és Németországból is jelentettek hasonló eseteket. És a friss hírek szerint nem csak a Walmart duó egyik fele tűnik majd fel a vásznon a Hogyan tudnék élni nélküled kettőben. Ugyanis kiderült, hogy Marics Peti mellett Valkusz Milán is szerepel az elmúlt évtizedek egyik legnézettebb magyar filmjének november 12-én mozikba kerülő folytatásában. Az eddig megismert szereplőgárda a zenész duó mellett olyan neveket sorakoztat fel, mint például Ember Márk, Törőcsik Franciska, Márkusz Luca, Györgyi Anna és Liptai Klaudia. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: A Kálvári sugárúton ugye a vasúti átjárónál lezárással lehet találkozni. Emiatt egyébként hát alapvetően a Fonógyári úton, a Dorozsmai úton is sok az autó, vagy legalábbis több az ilyenkor megszokotthoz képest, nagyobb torlódás még talán nem jellemző, de majd a hazafelé tartó úton bizony-bizony ezzel is lehet számolni. Mi pedig számolunk a te infóiddal, 0632998888 a számunk.
2: Támogatta a B99 autó. LED világítás és autóápolás szakértelemmel.
3: A Lotika Mixer pedig 2 óra után is hozza Szeged kedvenceit, ez egészen biztos, izgalmas szegedi témákat is, na meg időjárásunkhoz, a napsütéshez mérten jönnek olyan dolgok, amelyekre egy picit rázhatjuk a lábunkat, szürcsöletünk egy limonádét, már itt a

0: Zenedoros, a Talk to You, szól a Rádió 88, benne pedig sok szegedi kedvencre lehet számítani természetesen. Útinfót is várok majd, főleg egyébként majd a hazafelé tartó menetben, ugye a Lucky Let's Go-ban ezeket is természetesen hozzuk. A 0632998888 forró drótként vagy SMS falként is üzemel, attól függ, hogy melyik szimpatikus. A Lucky Let's Go-ban pedig természetesen majd egyébként játékkal is készülünk, ennek a részleteit is hozom nem sokára. De csekkoljuk, hogy mi a helyzet mozi fronton, akár egyébként mi az, amit kínálnak a környékbeli filmszínházak. A belvárosi moziban a Tériszony című film délután még vásznon lesz a Kutya csillagképet, az új Torrente filmet, a hatodik részt és a Mész királyt Matthew McConaughey főszereplésével majd az esti időszakban vetítik. A Cinema Cityben pedig délután vannak animációs történetek is, a Minyonok és szörnyek, a Mancsőrjárat, a Dino film, vagy éppen a Ted és a Csodalámpa, de ott a Pókember legújabb része is elcsíphető, este pedig a Terminátor 2 is vászonra kerül. Az ítélet napja, ez nem új film, viszont 35 éves évfordulója van az alkotásnak. Jó filmezést!
1: Támogatta a Horváth Szekker, a Bádogos termékek boltja.

0: Szeptember 9-e van, az időjárás mondjuk abszolút a nyarat idézi, de Kid Laroi pedig a Without You című dalával az előző percekben itt a Lottika Mixerben a 88-ban. A telefonszámunk pedig a 0632998888, ami csörög is. Haló, ez a 88, Szeri Csaba vagyok.
1: Jó napot kívánok!
0: Halló, sziasztok! Miben tudok segíteni?
1: Hát zenét szeretnénk kérni.
0: És milyen okból kérnétek dalt?
1: Hát már végre az iskolának, és szeretnénk egyet bulizni.
0: Jól van, milyen volt az iskolában egyébként?
1: Jó volt.
0: Témazárót írtatok már?
1: Igen, írtunk.
0: Tényleg? Atya ég! De miért? Szeptember 9-éig már van egy témazáró. Hát keményebb, mint amikor én gyerek voltam. Jó, hát figyú csajok, speciálba. Jó kívánság, műsorunk mint olyan egyébként nincs, de speciálba mindjárt nektek szól a következő dal. Hozok egy Strom Notát, a Home Records.
1: Szerintem.
0: Oké, én is a csíztatok. Hello, hello.
1: Szia.
0: A jó cserkész segít, ahol tud. Szomor és a Home Record biztosan nem marad ki, de Milky Chance és a Stolen Dance is velünk lesz a következő fél órában. Jönnek Szeged kedvencei, meg szeptember 14-én jön a kincskeresés.
2: Ismered Szeged minden szegletét, de tényleg minden négyzetcentiméterét? Indul a Nagy Szegedi Árkád kincskeresés a Rádió 88-ban.
3: Hallgasd a nyomokat a Rádió 88-ban, szeptember 14-től minden hétköznap.
2: És érj elsőként az elrejtett 40 000 forintos Árkád vásárlási utalványhoz. Árkád 15. születésnap a Rádió 88-ban, 3 héten át, több mint 1 millió
3: forint értékű nyereményekért.
2: Részletek a radio88.hu-n.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettővel otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen az Algyői út 40 alatt.
5: Elszállítatná építési hulladékát? Tudta, hogy ha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan, a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az árok parton végezze.
6: Ősszel is fogyaszt a Zöldségvilág 10 vitaminban gazdag friss zöldségeit. Keresd üzletünkben a hazait, hiszen az az igazi. Zöldségvilág 10. A dél-alföldi zöldségforrás.
7: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wondervast is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
8: Újítsd meg a GKI kártyádat vizsga nélkül a Csillagautós iskolánál. Rendkívüli kedvezménnyel szeptemberben villámgyorsan. Jelentkezz még ma a csillagautósiskola.hu oldalon keresztül. csillagautósiskola.hu.
9: Megújult a honlapunk, pannonventil.hu. Webáruházat is nyitottunk, pannonventil.hu. Ha nem tudod, hogy mit árulunk, pannonventil.hu.
10: Most kezded a sulit Szegeden? Vagy már évek óta igazi parti arc vagy? Bármelyik is illik rád, neked is ott a helyed a Campus Gólya partiján, ahol Rádió 88 DJ-kkel, italpromóciókkal és az évkezdés legkomolyabb buliával várunk benneteket. A lemezjátszóknál Timo, Corvin és Peter Loner. Írd be te is! Campus Beer & More. Szeptember 11. Péntek este 7 óra. Téged is várunk.
11: Minőségi építőanyag? Amit csak akar. Cement? Alap? Sóder? Beton? Betonacél? Na-na! Az Első Beton Kft. Áruházában és telephelyén mindent megtalál egy helyen. Szeged, Vásárút 1-3. Telefon 62-549-570.
12: Szeptember 18-20. Amerikai barbecue hétvége a Sercegőben.
13: Naplemente, füst a grill fölött, hideg ital az asztalon és az Afro House lüktetése a háttérben.
14: Péntek este a Sercegő kertje igazi Afro House partivá alakul a Sunset Syndicate-tel.
15: DJ, élő szakszofon, gitár és az Afro, Latin és Melody House zenék egyetlen különleges estében.
16: A belépés díjtalan, az asztalodat viszont foglald le időben. Részletek sercegő.hu.
17: Vers és bor mindenkinek. Hello! Ő itt Áron, de nincs ám a poháron, hanem Rózi van rajta, a láma. Így lesz a szegedi borteres pohár. Mindenki álma. Végre újra itt a Bortér, 125 borásszal és rengeteg élménnyel. Szeptember 16-tól 20-ig a Dom téren, lámás pohárral. Bortér, minden korty megér egy misét.
18: A nyár legnagyobb naplementés bulia ősszel is visszatér.
19: Szeptember 18-án újraérkezik a Sunset Picnic és a Civil Falu az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Felus, Wilcox, Lotfi Beggy and Friends és Regál Lili gondoskodnak a felejthetetlen zenékről és az ősz egyik legjobb buliáról. A rendezvény ingyenes, parkbelépőváltáshoz kötött. Ha ott voltál nyáron, azért, ha nem, akkor azért. Találkozzunk szeptember 18-án a Sunset Picnic-en.
20: Építkezik, felújít, a horvát szekker segít. Nálunk szendvicspanelek, trapéz és cserepes lemezek, kerítések, komplett ereszrendszerek várják. A fémtető és kerítés életre szóló befektetés. Keressen minket a horvátszekker.hu oldalon, vagy személyesen Szegeden a Cserjesor 10 alatt.
21: Ez reklám volt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Az elmúlt napokban az a fránya allergia kapta a főszerepet, és a Kabai Patika csapatának jóvoltából néhány hasznos tanács előfordult már. Folytassuk ezt, hiszen az allergiás időszakban van néhány dolog, amit érdemes beszerezni. Tengervizes orrspray, vagy valamilyen orr- és arcüregöblítő készülék, ezek jók tudnak lenni, hiszen tudjuk tisztítani az orrunkat, a pollenek pedig így kevésbé okoznak intenzív nyálkahártya duzzanatot. Ha pedig az orrunk eldugul, viszket vagy folyik, a szemeink pedig könnyeznek, akkor érdemes olyan készítményt választanunk, amelyik antihisztamin hatóanyagot is tartalmaz. Számos vény nélküli gyógyszer is van egyébként ilyen szempontból a listán, hogy egy picit könnyebb legyen az életünk, kitartást, ha allergiával küzdesz.
21: Támogatta az UE.hu online patika. Zöld út az egészség.

Mit szeretnek a szegediek? Egész nyáron gyűjtöttük az életünk zenéit. Most ezeket játsszuk, de munkaidőben mindegyiket csak egyszer. 9-től 5-ig semmi ismétlés. Rádió 88, az életünk

0: Script és a Superheroes a Rádió 88-ban. Szuperhősök már pedig egyébként azt gondolom, hogy vannak. A héten beszámoltunk róla, hogy még a hétvégében eltűnt egy táska Szegeden. Egy békéscsabai hölgy, Nagy Lídia hagyta el a táskáját, elveszett, és már lemondott róla. Viszont valaki megtalálta, mai napig keresjük egyébként a hőst, elhozta a 88-hoz, itt pedig Nagy Ági kolléganő végül fölkereste a tulajdonost, így a táska hazatalált, rettentő jó az történet, Lídiával pedig beszélgettünk egyébként ennek kapcsán. Volt a táskában olyan, aminek nem biztos, hogy pénzbeli értéke, de eszmei értéke van? Bármi olyan csecsebecse, ami a lelkedhez, szívedhez közel áll?
1: Hát igen, tudod, a táskán, ugye nemrégen voltam, én master sportoló vagyok, nemrégen voltam világbajnokságon Dél-Koreában, és én onnan hoztam például egy kulcstartót, ami rajta volt, és hazafelé a kocsiban, nem tudom, Szeged és Békéscsaba között, amikor szakadt az eső, már úgy sirattam a dolgaimat, és akkor még azt még eszembe jutott, hogy és még a kis kulcstartó is rajta volt. Na ez volt a vége a történetnek, hogy akkor már sírtam is, szóval, hogy tényleg az ember ilyenkor a személyes, tehát ugye így egy kicsit az életedből veszítesz el egy részt, szóval nem szoktam elhagyni semmimet, tehát nagyon rosszul esett, és azon is gondolkoztam, hogy mit hibázhattam az életben, hogy velem ilyen történik. És aztán, amikor visszakaptam, akkor meg az jutott eszembe, hogy de jó, hogy olyan foglalkozásom van, hogy ennyi embernek kell segíteni, mert így legalább egy kicsi részét visszakaptam annak, amilyen jó szándéka vagyok az emberek felé, úgyhogy nincs, csak hála van bennem, őszintén mindenki felé és minden felé.
0: A folytatásban pedig annak is a végére járunk, hogy mit érzett Lídia akkor, amikor kiderült, hogy megvan a táska. Most viszont itt a 88-ban az Iron Mafia dala szól. Kell egy

0: Jackie Chance és a Stolen Dance a Makkosházi körúton, pedig tessék figyelni ott a bevásárlóegységnél az Agyagos utca környékén, fehér furgonból mérnek, Brunner Krisztián kolléga írta az infót. Nagyon kedves fickó, ha a példáját követnéd, 0632998888 a számunk. Az időjárás pedig, hát a nyári időszak példáját követi, 33 Celsiusok, ragyogó napsütés, és talán kikerül majd az a pont is, holnap már némi hidegfronti hatás, és 27 Celsiusoknál nem ígérnek többet, pénteken meg még annyi se lesz. A 20-at is épp hogy csak elérjük majd.
1: Támogatta az nvstore.hu munkavédelmi szaküzlet és webshop. Dolgozz minőségben, biztonságban. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Dani.
3: Kedzo.
2: Szerinted ezek átgondolták ezt?
3: Nem mindegy, újra együtt leszünk. Hát nem hiányoztam.
2: De, csak azt hittem már elmúlt.
4: Gedzó meg a Dani újra együtt.
1: Őszintén, humorral, Szegedről.
4: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a csúcsminőségű karbolett hőszigetelés szegedi gyártótól. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: A megbízhatóságáról híres Ford Ranger több mint 10 éve nagy fölénnyel Európa legkedveltebb pikápja. Méltán híres karaktere mindig kemény játékos a terepen. Prémium high-tech utasterével, lenyűgöző elejével és professzionális futóművével kimagasló utazási komfortot biztosít terepen és országúton egyaránt. Most korszerű V6 turbó dízel vagy plug-in hibrid változatban is Magyarország legkedveltebb pikáp specialistájánál, a Ford Hoványnál.
6: Fáj a nyakad, a vállad, a hátad vagy a térded? Ne hagyd, hogy a fájdalom határozza meg a mindennapjaidat. A Mozgás Klinika gyógytorna és manuálterápiás kezelésekkel vár már Szegeden is. Személyre szabott állapotfelmérés, manuálterápia, gyógytorna az ország legnagyobb gyógytorna hálózatának tapasztalatával, ahol már egészségkártyával is fizethetsz. Bejelentkezés a mozgásklinika.hu oldalon, vagy a József Attila sugárút 108 szám alatt. Mozgás Klinika. A te fájdalmad a mi dolgunk.
7: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: www.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Megálmodtad lakásod, házad, irodád belső elrendezését, de nem tudod, hogyan kezd neki?
2: Akkor az SSI Home Design a te legjobb választásod.
1: A profi végeredmény miatt két helyszínen vagy üzletünkben, mind színre, mind anyagra, mind pedig stílusra vonatkozólag berendezési szaktanácsadásainkat. Sőt, egyedi bútor tervezésben, 3D látványtervekkel és berendezési terv készítésében is tudunk segíteni. SSI Home Design. Lakberendezés felsőfokon. Bibó István utca 1. SSI Home Design.
3: Ez reklám volt.
4: A konzultáció szoba után tárgyi adományokkal is segíti a rászorulókat az IKEA Szegeden. Még a nyáron nyitott a cég a Szegedi Családi és Gyermekjóléti Központtal közösen egy szobát, ahol nagyobb biztonságban érezhetik magukat a gyerekek, akik például máshol nem találkozhatnak a szüleikkel. Október közepén pedig a Veled Közösen programban hirdetnek pályázatot, amelyre a hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó non-profit szervezetek pályázhatnak. Bálint Attila, az IKEA Magyar Piacért felelős fenntarthatósági vezetője elmondta, a pályázat nyerteseinek abban tudnak segíteni, hogy a lakótereiket, gyakran használt helyiségeiket átalakítják, bebútorozzák.
5: Ugye látjuk, hogy nagyon nagy igény van arra, hogy bármiféle támogatást tudjunk nyújtani, akár pénzbeli, akár tárgyi adományozást a releváns civil szervezeteknek, hogy hátrányos helyzetben élő emberek számára. Gyermekotthonok, tanodák, tényleg elég nagy az a portfólió, ahol próbálunk segítséget nyújtani.
4: Egy közúti ellenőrzésből indult annak a csanádpalotai férfinak az esete, aki ellen végül droghasználat és birtoklás miatt indult eljárás Szegeden. A rendőrök először csak azért állították meg, mert az autójának világítása nem volt megfelelő, majd az is kiderült, hogy érvényes műszaki vizsgája sem volt. Mindez tetézte, hogy mikor a férfi ruháját átvizsgálták, találtak nála 3 gram füvet, valamint táskájából egy darab üvegpipa került elő. A drogteszt is azt igazolta, hogy korábban marihuánát és kokaint is fogyasztott. Határérték feletti illékony szerves anyagtartalom miatt kivonták a forgalomból az Ambition Sherry márkájú szilikon kenyérsütő formát. Magyarországon a Kínában gyártott terméket a Dajar Kft. Forgalmazza, és a Tesco üzleteiben értékesítik. Az illékony szerves anyagtartalom élelmiszerrel érintkező tárgyaknál szennyeződést, íz- és illatromlást, mikrobiológiai kockázatot, esetleg mérgező vagy allergiás reakciót okozhat nem megfelelő ellenőrzés esetén. A hatóság azt javasolja, hogy aki ilyen sütőformát vásárolt, és az még a birtokában van, ne használja. És végül új korszakot indít a karrierjében Pogány induló, és az előzőt a legutóbbi Budapest parkos fellépéssel zárta le. Egy interjúban elmondta, hogy az új korszak alapköve a nemrég megjelent Pogány induló című dal és klip. Pogi elmondta, most kicsit hátrébb sorolja a koncerteket, és a kreatív folyamatokra koncentrál az életében, amiből akár új album is kisülhet. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: A Malkosházi körúton kint a Trafipax az Agyagos utca környékén. Tessék figyelni a sebességhatárok betartására arra, meg másfelé is, bár máshonnan egyébként. Bocsánat, annyiba füllentek, hogy ugye a Kastélykert részről jött korábban info arról, nem tudom, ott van-e még a trafi, de ott is volt méricskélés. Valamint balesetet is mutat a forgalmi térképünk, tulajdonképpen a Dorozsmát Zsombóval összekötő útszakaszon, még az M5-ös előtti részen ott villant egyet. Ha pontos infót van onnét, akkor a segítségre mindenképpen és tudod, a Kálvári a sugárúton a vasúti átjárónál. Megvan még a lezárás. 0632998888 a forró drót.
3: Támogatta a Vásárhelyi Pepperoni Pizzéria és Biliárdbár.
6: Már a Lucky Let's Go-nak rugaszkodunk neki, hasznos, fontos közlekedési információkkal természetesen. Na meg, mindjárt hozom, hogy mire lehet holnap számítani. A Gedzo meg a Daniban őrületes durranás lesz, illetve előtte zenei durranások. Most itt a 88-ban Shakira érkezik, itt a Die Die.

0: Roland és két veri közöse a 88-ban, hallgatunk pedig a vonalban. Hello!
1: Ja, Kata vagyok. Hello, Korozsmáról kivezető úton tűz történt.
0: A 700-át.
1: Nagyon észre legyen mindenki a lejövet türelemmel. Uh-huh. Az elkerülő után, ahogy a Dorozsva, Bordány útra ki a Dorozsva tábla körül van, nem a kifele vezető, hanem a befele vezető oldalon.
0: Járművek, tűzoltó járművek vannak arra? Mit tapasztalsz? Mekkora a füst?
1: Nem, de sajnos az utolsó házba is bevezetett a tűz szerintem, aki, ami a Dorozsva szélén van, mert ott is tömeg bent.
0: Köszönöm szépen, hogy szóltál. Így igaz, köszönöm, hogy szóltál. Jó utat neked is, vigyázz magadra. Szia, szia.
1: Köszönöm.

0: az egyik legmenőbb Michael Jackson-dal, de mondjuk ha Billie Jean megy, akkor lehet, hogy hasonlóan kezdem a mondandómat. Sok jó Michael Jackson-dal van, talán ez lehet a mérvadó. Szeptember 10-e lesz egyébként holnap, és a Hunorok névnapot ünnepelnek meg a Nicolettek is, semmiképpen ne feledkezzünk meg róluk. Arról se feledkezzünk meg, hogy a holnapi nap már befut némi hidegfront, 27 Celsius fokot ígérnek csúcshőmérsékletként, aztán pénteken egyébként tovább hűl. Ha majd látjuk, mert azért egy kis fölfrissülés jól jön, de nyilván az a hidegfront azért okozhat a szervezetünknek egy kis nehézséget, talán lélekben erre is készüljünk, meg tudod, mire érdemes még készülni? A Gedzó meg a Danira holnap ugye 6 órától már jönnek a srácok, egészen 9 óráig bitorolják a mikrofonokat, és különleges dologra lehet számítani. Egyébként Danival beszéltem, én mondtam neki, hogy nem lehetne intézni valamit, nem korrumpálhatóak a srácok, ez az én nagy problémám, mert a helyzet az, hogy a holnapi napon a Gedzó meg a Daniban egy páros szezonbérletet sorsolnak ki a fiúk, ami érvényes minden szegedi PIK meccsre. Az megvan? Minden szegedi PIK meccsre. A szezon során. Páros ráadásul. Én mondtam nekik, hogy srácok, nem lehetne, adok egy fél disznót vagy valami, nem hajlottak a dologra. Hát holnap 6 órától 9 óráig Gedzó meg a Dani, figyeld a műsort, ha fél disznót nem is kérnek a srácok, szerintem tök ingyen nem fogják adni, biztos lesz valami jó kis feladat. Holnap tehát 6 órától a Gedzó meg a Daniban.
1: Támogatta az Intellumitra Kft. Legyen otthonod okosan.

0: Taylor Swift picit visszatért a gyökerekhez egy újabb country beütésű dal, a cowboy lány karakteréhez a Toy Story 5-ből, vagy legalábbis ő volt az ihletadó. Abban pedig biztos vagyok, hogy az elmúlt óra hosszágban nem hallottad ezt a dalt, hiszen 9 és 17 óra között kétszer ugyanaz a dal a 88-ban semmiképpen nem fordul elő. Viszont a repertoár így is széles, szerepel benne az Imagine Dragons. Jön a Bones és Sophie Ellis Baxter feldolgozásában az Alcazar sikerét is meghallgatjuk. Csupa remek dal, és mindeközben persze Szeged közlekedéséről is majd hozzuk a legfrissebb infókat.
1: Túl vagy az ebéden, jó lesne egy icipici lazulás.
2: Lottika Mixer. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
2: Rádió 88, az életünk része.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Szeged Algyűi út 40.
4: Motorra pattannál, autót vezetnél, vagy a hivatásod lenne a volán? Ne keresd tovább! A Szegedi Stopp Autós Iskolánál több mint 25 éve segítünk célba érni. Több kategóriából választhatsz, a motortól, a személyautón át, egészen a teherautóig. Tanulj profiktól, készülj fel online kresszel a saját tempódban, és szerezz magabiztos tudást modern járműveinken. Stopp Autós és Motoros Iskola, Szeged, Londoni körút 10, az Árkáddal szemben. stoppautosiskola.hu.
5: Szaftos burgerek, füstös barbecue és dögös blues. Jön a 7. Bánya Barbecue és Blues Fesztivál. Szeptember 11-12 Szőreg, Monti Sándor Park. Ne hagyd ki!
6: 25 éves a Szegedi Full Moon. Ünnepelj hazánk első számú pop a kapella együttesével a 18. Full Moon a kapella fesztiválon. Október 2-án és 3-án az IH rendezvényközpontban dupla koncert, nosztalgia és humor vár rád. Vendégek a spanyol Bivokál, az olasz Rebel Beat és Zentai Márk. Jegyek már kaphatók az ihrk.hu oldalon.
7: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
8: Ha nap mint nap emberekkel találkozol, ügyfelekkel, vásárlókkal, partnerekkel, a mosolyod többet mond minden szónál. A Hattyas Dentál fájdalommentes, gyors kezelésekkel segít abban, hogy mindig a legjobb formádat mutasd. Egy magabiztos mosoly üzleti előnyt jelent. Hattyas Dentál, a fogpótlások és őszinte mosolyok szakértője. Jelentkezz most! hattyasdentál.hu.
9: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
10: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
11: Új konyhát akarok, nincs vita.
12: Oké, de az ajtót is cseréljük.
11: Legyen, de egy körben oldjuk meg.
12: Megoldjuk. Kreaform. Bútorok a Bakay-Lendor utcában, Kreadors, Nyilászáruk a Rigó utca 38-ban. Szinte egymás mellett.
11: Fogalmam sincs, melyik volt melyik, de menjünk.
13: Higgy el, hölgyem, sokan így kezdték. Kreaform, egyedi bútor, Bakay-Lendor utca, Kreadors, Nyilászáru, Rigó utca 38. Mindkettő a Cédrusligetnél.
14: A nyár legnagyobb naplementés bulia ősszel is visszatér.
15: Szeptember 18-án újraérkezik a Sunset Picnic és a Civil Falu az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Felus, Wilcox, Lotfi Beggy and Friends és Regál Lili gondoskodnak a felejthetetlen zenékről és az ősz egyik legjobb buliáról. A rendezvény ingyenes, parkbelépőváltáshoz kötött. Ha ott voltál nyáron, azért, ha nem, akkor azért. Találkozzunk szeptember 18-án a Sunset Picnic-en.
16: A suli elkezdődött, akkor ennyi volt a nyár.
17: Ugyan már, Mórahalmon szeptemberben is mehet a csobbanás.
16: Ráadásul egy diákjeggyel ketten jöhetünk.
17: A családoknak pedig az első 500 családi jegy mellé 2000 forintos wellness kupon jár.
16: Akkor a nyarat még nem engedjük kell.
17: Szent Erzsébet Móralmi Gyógyfürdő.
16: Hosszabbítsd meg a nyarat.
18: Csempeház 2024. Új termékekkel várunk. Spanyol, olasz és lengyel burkolatokkal, csaptelepekkel, fürdőszobai bútorokkal, kabinokkal. Kérésre akár látványtervet is készítünk. Veszed alapot? Csempeház 2024. Álomból valóság. Makai út 216.
19: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
20: Rendkívüli Volkswagen ajánlatok a Porsche Szegednél. Most a Polo már 5.980.000, a T-Cross 6.990.000, a Golf 8.990.000, a T-Roc pedig 9.490.000 forinttól elérhető. Nézze meg őket személyesen, és válassza ki az önnek valót. Porsche Szeged. Szeged, Sálosi utca 11.
21: Szent Café and Bistro, ahol van miért megállnod. Kávé, reggeli, brunch és nemzetközi bistro élmények a Szent István téren. Saját pékségünkben készülnek kovászos kenyereink és pékáruink, saját cukrászüzemünkben pedig tortáink és desszertjeink. Pénteken és szombaton hosszabbított nyitvatartással, vacsora ajánlattal várunk. Szent Café and Bistro.
16: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Holnap már a Bajnokok Ligájában is játszik az OTP Bank Pick Szeged, a Christian Stad lesz az ellenfél 18:45-től a Pick Arénában, de akár kosárlabda meccs is lesz, hát ugyanabban az időpontban, úgyhogy dönteni kell a Szedeák a Szolnoki Olajbányásszal 18:30-tól az Új Szegedi Sportcsarnokban játszik. A Hungiban Juju, TTIK, BTK, BBMK, fél év nyitóparti, hogy nincs több rövidítés, a Rapport 62-n pedig a Lecsappánk, a Kipex, illetve a Toxic Rose koncertjére is lehet majd számítani, szintén holnap.
16: Támogatta a Stüssi Vadász étterem és Illés Hotel.

0: már lehet, hogy a kocsi hátsó ülésén vannak és hazafelé tartotok. Az Algyői úton némi torlódásra lehet számítani szokás szerint, sőt a József Attila sugárút is meglehetősen sok autótól hemzseg. A Szabadkai úton sincs ez másként, a Fonógyári úton sem föltétlen, és a Dorosmai úton ott lassulás ugye előfordulat, a Kálvária sugárúton még megvan a lezárás. Hallgatunk pedig infóval a vonalban. Hello, mit látsz?
1: Szia, Simonetta vagyok, és szeretnék bejelenteni egy közlekedési balesetet. Zsombói úton a Dorosma körforgalom és a felüljáró között egy földmunkagépbe beleszaladt egy autó, rendőrség is kint van.
0: Átjut a forgalom? Mit tapasztaltál arra?
1: Hát most még annyira nem vészes, rendőr irányítja a forgalmat, a haladó forgalmat, ugye már pont a felüljáró előtt történt ez a baleset, ott ahol a busz megálló is van.
0: Rendben, köszönöm, hogy szóltál, jó utat, meg balesetmentes közlekedést kívánok neked.
1: Köszönöm,
0: szia!
2: Támogatta a Hattyas Dentál, a fogpótlások és az őszinte mosolyok szakértője. Gimme, gimme.

0: szóljon.
1: Az életünk zenéi. A Rádió 88 online zenei tesztje a Rádió 88.hu oldalon.
0: Rádió 88.
1: Az életünk.
0: Az életünk.

0: Az Ocsomacso és a Jó Nekem, a Dorozsmai úton pedig Zsombó felé haladva, még a felüljáró előtt baleset történt, lassulásra lehet számítani. Több baleset is volt ugye ma korábban is, érdemes figyelni, nyilván ez a meleg, hát nem biztos, hogy minden szempontból jó hatással van a szervezetünkre és a reakcióidőnkre. Kitartást 33-34 Celsius, szóval valahol a kettő között tornázik a higanyszál a hőmérőnkben. Ez ma még így lesz, holnap viszont némi fölfrissülésre és hidegfrontra lehet számítani.
1: Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Napközben is dolgozol. Mi is?
1: Azon, hogy neked jobb legyen.
3: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Már szervezettem nem kívánja.
4: Na gyerünk mindenki!
5: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
6: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
1: Támogatja az investment.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
7: Használd az eszed, új Suzuki-t a használt helyett. Suzuki Vitara már 7.499.000 forinttól. Suzuki S-Cross már 7.990.000 forinttól. Szigorúan a készlet erejéig. Algyői úti Suzuki Salon. www.suzuki-szeged.hu vagy hívja a 0630-3491-791-es számot.
8: Köszöntjük a szivattyúk világában. Agrofluvius Kft. Szivattyúk, csőbúvár szivattyúk, felszíni szivattyúk és frekvencia váltók kis és nagy kereskedelme. A Cortex vízszivattyúk elsődleges magyarországi forgalmazója. Kérjen ajánlatot, vagy keressen bennünket. Zákány szék, Dózsa György út 33, agrofluvius.com.
9: Minden jó nap egy jó éjszakával kezdődik. Ő már hallotta, hogy a Cardónál prémium matrac vásárlása mellé ajándék ágytest jár. Stílus, kényelem és pihentető alvás egyetlen ajánlatban. További részletek a weboldalunkon. Cardó, az alvás szakértője.
10: 17. pacalpárbaj szeptember 27-én a Diófa vendéglőben. Várjuk pacalfőző csapatok jelentkezését szeptember 13-ig. Részletek a pacalpárbaj Facebook oldalán.
11: Megdöbbentően magas felszereltség és prémium minőség? Akkor sokba kerül? Hát nem! Chery modellek már 8.590.000 forinttól, 2,9% THM-mel, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával. Mondtam, hogy létezik. Chery Linártech a Szeged plázában. Várunk, mert létezik. Finanszírozás minimum 30% önerővel maximum 5 évre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek. Részletes tájékoztatásért és ajánlatért fordulj kereskedésünkhöz.
12: Napelem, energiatárolás, hőszivattyú, mindent egy kézben. Solar Construct Kft. A fenntartható mindennapokért. www.solarconstruct.hu.
13: Hamarosan az önpostaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
14: E heti lapszámunkból.
15: A szegediek közel 80%-a szerint jó irányba fejlődik a város. Elindult a szabadszedéses menza 5 szegedi iskolában. Évvégéig még 6 iskolában vezetik be az új rendszert. Szeged a második legjobban bekamerázott város az országban. Már közel 500 térfigyelő kamera működik a városban.
13: Szegedi Tükör. A város és lakói.
16: Vers és bor mindenkinek. Hello, ő itt Áron, de nincs ám a poháron, hanem Rózi van rajta, a láma. Így lesz a szegedi borteres pohár. Mindenki álma. Végre újra itt a Bortér, 125 borásszal és rengeteg élménnyel. Szeptember 16-tól 20-ig a Dom téren, lámás pohárral. Bortér, minden korty megér egy misét.
17: A megbízhatóságáról híres Ford Ranger több mint 10 éve nagy fölénnyel Európa legkedveltebb pikápja. Méltán híres karaktere mindig kemény játékos a terepen. Prémium high-tech utasterével, lenyűgöző elejével és professzionális futóművével kimagasló utazási komfortot biztosít terepen és országúton egyaránt. Most korszerű V6 turbó dízel vagy plug-in hibrid változatban is Magyarország legkedveltebb pikáp specialistájánál, a Ford Hoványnál.
1: Ez reklám volt.
18: A
4: magyar termékek értékeire, a hazai gyártás megtartására és erősítésére hívták fel a figyelmet Szegeden is a 20. Coop Rallin. A szakmai programsorozaton elsősorban Kelet-Magyarország kiemelt élelmiszergyártói és az üzletlánc tagvállalkozásai vesznek részt. Gál Bence, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium helyettes államtitkára a szegedi eseményen elmondta, a cél, hogy 8 éven belül sokkal több egészséges és élelmiszerműveltebb ember éljen az országban.
18: Nagyon örülünk annak, hogy ebben olyan partnerekkel elünk, akik ezekkel a megoldásokkal tudják szolgálni azt, hogy a friss magyar élelmiszerek a lehető legrövidebb ellátási lánccal jussanak el a fogyasztókhoz. A jövő élelmiszervállalkozóit az innovatív új megoldások kipróbálása jellemzi.
4: A büntetés végrehajtás védőszentjére, Szent Adorjára emlékeztek szeptember 8-án a szegedi fegyház és börtönben. Ez alkalomból a kiemelkedő szolgálatot teljesítő munkatársakat is jutalmazták. A 3. agglomerációs központ szegedi fegyház és börtön intézetparancsnoka Kopcsik Károly dandártábornok miniszteri elismerésben részesült, emellett országos és helyi elismeréseket is átadtak a büntetés végrehajtásban. Országos parancsnoki elismerést 3 vehettek át, míg 24 dolgozó vehetett át agglomerációs és intézetparancsnoki jutalmat kiemelkedő szolgálat ellátásért. Szeptember 15-ig kell nyilatkozniuk a HPV elleni védőoltás igényléséről a 7. osztályos gyermekek szüleinek. Az önkéntes térítésmentes védőoltást minden évben a 12. életévüket betöltött 7. osztályos gyermekeik számára igényelhetik a gyermek által látogatott általános iskolában vagy gimnáziumban. Aki most nem igényli gyermeke számára a vakcinát, a későbbiekben csak vény és térítés ellenében juthat hozzá a védőoltáshoz. És végül feltehetően egy jégkorszakban ért barlangi medve koponyáját találták meg a Tisza medrében, Szolnok és Kisköre között a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság munkatársai vízitúrázás közben. Először azt hitték a meder aljából kiálló tárgyról, hogy egy horgonyt rejt a folyó, ám a kavicságyba háromnegyed részbe betemetett leletről kiderült, hogy egy nagy testű állat maradványa. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Szeged és a környék közlekedésében vannak kihívások. A forgalmi térképünk a Makkai úton jelez balesetet, még a szőregi elágazás előtt vagy után, Szeged felől. Ha onnét van infód, az jól jön. A Kiskun-Dorozsmai Zsombói összekötő szakaszon Dorozsma után nem sokkal. A fölüljáró előtt történt egy baleset, ott is rendőri forgalomirányítás van. A Szabadkai úton és az Algyői úton a legnagyobb a lassulás, ott hosszú kocsisornak a vonatozásába lehet beállni. A Fonógyári úton is sokan próbálnak egyébként átjutni. A Kálvária sugárúton ugye megvan a lezárás, de Boldogasszony sugárúton és a Tisza Lajos körúton a klinikák felől, illetve a rakpartnak ezen a végén némi lassulás szintén előfordul.
1: Támogatta a Pannon Ventil, a szellőzés és légtechnika szakértője.
0: Halihó, szól a Lucky Let's Go itt a 88-ban a közlekedési információkkal, amiben egyébként segítséget is várok. 30-299-88-88 a számunk, és jönnek a zeneszámok is. Lady Gaga, Ariana Grande, és már itt a Rain on Me. Üdvén, Szeri Csaba vagyok.

0: Ez a 88. Baleset történt a Dorozsmáról Zsombóra vezető út szakaszon. Lényegében Dorozsmától nem olyan messze, még a fölüljáró előtt. Ott forgalomkorlátozásra és rendőri irányításra lehet számolni. A forgalmi térképünk a Makkai úton is jelez balesetet. Honnan itt van információ, jelentésed, annak örülnék. A Nagykörúton érdemes figyelni, a Párizsi körút szakaszon a rendőrségnél ellenőrzéssel lehet találkozni, illetve a Szabadkai út, a Kossuth-Lajos sugárút és a Dorozsmai út terheltebb. Nyilván a Kálvária sugárút egy része kiesett ott a vasúti átjáró miatt, illetve hát nyilván az Algyői út is hozza a formáját, egy picit ott is lassabban lehet átjutni, legalábbis biztos, hogy nem az első zöldön fogsz átslisszanni, ha arra tartasz.
1: Támogatta a Nita ékszerüzlet. Időtlen elegancia.
0: 88. Itt a 88-ban pedig, hát persze, hogy Szeged kedvenceinek is van helye, de még hogy milyen helye. A Swedish House Mafia és a Wait So Long jön. Mindjárt nem is kell rá olyan sokat várni. Na meg jelenése van Azariának és Dashnek is, akikkel az ifjúsági napokon is lehetett találkozni. A Mindegy című dalukkal most itt az éterben a srácok.

vagyunk Szeged kedvenc zenéivel. Miért ismételnénk őket? 9 és délután 5 között egy dal csak egyszer szól a Rádió 88-ban. Rádió 88. Szeged.

0: Az Orosmáról Zsombóra vezető útszakaszon még a fölüljáró előtt történt egy baleset. Lassabb lehet ott most az átjutás. Egyébként nem gyors az átjutás, mondjuk a József Attila sugárútról az Algyői útra, és aztán mondjuk a városból kifelé vagy befelé, ott nem baleset történt, hát csak a szokásos van. A Kossuth Lajos sugárúton és a Szabadkai úton úgy hiszem, hogy több az autós, ez nem lehet véletlen, hiszen ugye, ahogy arról már szót ejtettünk, több alkalommal is biztos te is tudod, a Kálvária sugárúton a vasúti átjárót lezárták. A Fonógyári úton is sok az autós egyébként ebből kifolyólag, és a rakparton is jelez, akár egyébként végig hosszában némi lassulást és sok autót a forgalmi térképünk, de a Boldogasszony sugárúton is sokan próbálnak átjutni, így a Tiszalajos körúton a klinikák felül is van némi lassulás. Szerencsére más balesetről jelzést nem kaptunk.
1: Támogatta a Prima Klinik Egészségközpont. Gyógyítás, gondoskodó odafigyeléssel. Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
2: Micsoda?
3: Vagy ezt most találtuk ki?
1: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
3: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
1: És nyerd meg a Trécselő Kávézó és Cukrászda páros meghívását.
3: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
1: Támogatja a Trécselő Kávézó és Cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettőben otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen az Algyői út 40 alatt.
5: Elszállítatná építési hulladékát? Tudta, hogyha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan, a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az ár rokparton végezze.
6: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wondervast is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett Plus kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
7: Motorra pattannál? Autót vezetnél, vagy a hivatásod lenne a volán? Ne keresd tovább! A Szegedi Stop Autós iskolánál több mint 25 éves segítünk célba érni. Több kategóriából választhatsz, a motortól a személyautón át egészen a teherautóig. Tanulj profiktól, készülj fel online klasszel a saját tempódban, és szerezz magabiztos tudást modern járműveinken. Stop Autós és Motoros Iskola, Szeged, Londoni körút 10, az Árkáddal szemben. stopautosiskola.hu.
8: Rendkívüli Volkswagen ajánlatok a Porsche Szegednél. Most a Polo már 5.980.000, a T-Cross 6.990.000, a Golf 8.990.000, a T-Roc pedig 9.490.000 forinttól elérhető. Nézze meg őket személyesen, és válassza ki az önnek valót. Porsche Szeged. Szeged, Sárosi utca 11.
9: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik.
10: Valósítsd meg céljaidat a Szegedi Plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó!
9: Várunk a Szeged Kígyó utca 4, vagy a Mixelt Kálmán utca 20-22 szám alatt.
10: www.plazmapont.hu.
11: Minden jó nap egy jó éjszakával kezdődik. Ő már hallotta, hogy a Cardónál prémium matrac vásárlása mellé ajándék ágytest jár. Stílus, kényelem és pihentető alvás egyetlen ajánlatban. További részletek a weboldalunkon. Cardó, az alvás szakértője.
12: A nyár legnagyobb naplementés bulija ősszel is visszatér.
13: Szeptember 18-án újraérkezik a Sunset Picnic és a Civil Falu az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Felus, Wilcox, Lotfi Beggy and Friends és Regál Lili gondoskodnak a felejthetetlen zenékről és az ősz egyik legjobb buliáról. A rendezvény ingyenes, parkbelépőváltáshoz kötött. Ha ott voltál nyáron, azért, ha nem, akkor azért. Találkozzunk szeptember 18-án a Sunset Picnic-en.
14: Figyelem! Figyelem! Figyelem!
2: Indul az ősz legnagyobb akciója a Zengő Alföldnél. Szeptember 7-től 8 héten át minden héten új, kihagyhatatlan ajánlatok. Vásároljon nálunk és ossza meg heti akciós Facebook posztjainkat. Az akció végén 5 darab Electrolux 3,5 kW-os hűtő-fűtő klímát sorsolunk ki. Összesen 1 millió forint értékben. Zengő Alföld Kft. Szeged, Szőregi út 50. Ne maradjon le!
14: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
15: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
16: Ön is művégtagot használ? Szeretne aktívabb életet élni protézisével? Az Aktív Protetika Kft. Szeptember 18-án 8 órától ingyenes bemutatónapot tart Szegeden a Szent Vincent Rehabilitációs Központban, a Bakai Nándor utca 50 szám alatt, ahol lehetősége lesz kipróbálni az Ottobock karbonprotézis lábakat és a legmodernebb térdízületeket. Jelentkezni az Aktív Protetika Kft. Facebook oldalán, vagy az aktivprotetika.com oldalon lehet.
17: Felújításon gondolkozik? A Pannon Ventil Kft.-nél nagy választékban kaphat ventilátorokat, szellőzés technikai idomokat, valamint épületgépészeti csővezetékeket és hozzátartozó szerelvényeket. Pannon Ventil Kft. Szeged, Fonógyári út 4-6.
18: Szent Café and Bistro, ahol van miért megállnod. Kávé, reggeli, brunch és nemzetközi bistro élmények a Szent István téren. Saját pékségünkben készülnek kovászos kenyereink és pékáruink, saját cukrászüzemünkben pedig tortáink és desszertjeink. Pénteken és szombaton hosszabbított nyitvatartással, vacsora ajánlattal várunk. Szent Café and Bistro.
19: A megbízhatóságáról híres Ford Ranger több mint 10 éve nagy fölénnyel Európa legkedveltebb pikapja. Méltán híres karaktere mindig kemény játékos a terepen. Prémium high-tech utasterével, lenyűgöző elejével és professzionális futóművével kimagasló utazási komfortot biztosít terepen és országúton egyaránt. Most korszerű V6 turbó dízel vagy plug-in hibrid változatban is Magyarország legkedveltebb pikap specialistájánál, a Ford Hoványnál.
20: Ez reklám volt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Az elmúlt napokban ortopédiai témákkal foglalkoztunk az itteni egészségpercekben. Hát a csípőizületi kopásról is érdemes beszélni, ami néha csak az egyik oldalon jelenik meg általában, de megesik, hogy idővel mindkét csípőizület károsodik, a betyárját. A mozgás terjedelem beszűkülése és a fájdalom ilyen esetekben napról napra teszi egyre nehezebbé az ember életét. A előre haladott kopás esetén pedig, amikor a műtéti kezelések már nem is hoznak megfelelő eredményt, szóba kerülhet a protézis beültetés lehetősége is. Gondosan kiválasztott esetekben mindkét csípőizület helyreállítása elvégezhető egy műtét során, amelynek az a célja, hogy csökkentse a fájdalmat és a mozgást szabadabbá tegye, hogyha éppen úgy alakul, hogy már csak ez hozhat segítséget.
20: Támogatta a Mediverzál, a 21. századi egészségügyi szolgáltatások és labordiagnosztika szakértője.
0: Emlegettem a Szabadkai utat, ott főleg a városból kifelé tartó oldal az, ami terheltebb. Az Algyői úton mind a kettő, bár egyébként a városból befelé talán nagyobb a kocsisor. A Dorosmai úton is sokan vannak, sőt, mi több, egyébként akár a Kossuth-Lajos Sugár úton, a Lámpás körforgalom környékén is sok az autós, illetve korábban volt egy baleset, ami még okozhat fönnakadást. Ez a Zsombói úton, a Kiskundorosmáról Zsombóra vezető szakaszon, tulajdonképpen még a felüljáró előtti részen. Ha útinformációd van a szerda délutánban, akkor pedig jó, ha segítesz, mert így közösen tudjuk a többi közlekedőt segíteni. 32998888 a számunk.
20: Támogatta a Dentaláv. Szívvel, szakértelemmel.

0: Solviv dalát hallgattuk a 88-ban. Valami sajnos tényleg van a levegőben, a Torozsmai úton jelez balesetet az interaktív térképünk a vasúti átjáró után nem sokkal, még ott a körforgalom előtti részen, ha van onnét pontos helyzetjelentésed, annak kifejezetten örülnék. Másrészt pedig van néhány programötletem, akár egyébként a mai napra való tekintettel, például Hesszerda a Rapart 62-n, a Tiszadoknál Ehők Univerzum kimaradása az estében, a Hungiban pedig az AJTK GTK fél évnyitó vár majd, szintén a ma estében, de érdemes a Campus Beer és Morba látogatni szeptember 11-én, ugyanis holnap után a 88 DJ Timo Korvin és Peter Launer is pörgetik a lemezeket a Campus Gólya partin.
1: Támogatta a Sercegő Pizzéria. Az ízek összekötnek minket.

0: időjárás mondjuk tényleg olyan volt ma, mint júliusban. Tóth Andi dalaszol. Forgalmi térképünk jelzése szerint a Dorozsmai úton a vasúti átjáró után, de még a körforgalom előtt történt egy baleset. Egyébként pedig felhő nincs az égen, na majd holnap picivel többet ígérnek egyébként, Celsiusokba pedig kevesebbet, 27 lehet majd a maximum, ami pedig az éjszakai időjárást és hőmérsékletet illeti, 20 Celsiusok alá talán nem süllyed majd a hőmérőben a higanyszál.
1: Támogatta az Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Dani.
3: Kedzó. Szerinted ezek átgondolták ezt?
2: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
3: Hát nem hiányoztam.
2: De, csak azt hittem már elmúlt.
4: Gedzó meg a Dani újra együtt.
1: Őszintén, humorral, Szegedről.
4: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Megdöbbentően magas felszereltség és prémium minőség akkor sokba kerül. Hát nem! Chery modellek már 8.590.000 forinttól, 2,9% THM-mel, 7 év vagy 150.000 km garanciával. Mondtam, hogy létezik. Chery Linar Tech a Szeged Plázában. Várunk, mert létezik. Finanszírozás minimum 30% önerővel maximum 5 évre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek. Részletes tájékoztatásért és ajánlatért fordulj kereskedésünkhöz.
6: A szőlő érik, a vessző hajlik. A csillagösvény labirintus mosolyszürete pedig közeleg. Most szombaton ismét megelevenedik a szüreti piknik Opuszta szeren. Családi programok, vetélkedők, színes zenei és gasztro programok egy helyen. Vár a világ harmadik legnagyobb labirintusa. Élmények, kalandok, közös pillanatok ott, ahol tévedni ér. Mosolyszüret szeptember 12-én a csillagösvény labirintusban.
1: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szeged a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info.
7: 17. pacalpárbaj szeptember 27-én a Diófa vendéglőben. Várjuk pacalfőző csapatok jelentkezését szeptember 13-ig. Részletek a pacalpárbaj Facebook oldalán.
8: Tudta, hogy újra értéke van a fém hulladéknak? Szegeden a Dorozsmai út 35 szám alatt minden vas, színes fém, akkumulátor hulladékért és valamennyi selejtes háztartási elektromos berendezésért magas árat fizetünk készpénzben. Maros Metal, ahol a fém a tét. www.marosmetal.hu.
9: Hallod ezt?
10: Persze, villamos.
9: Én inkább azt hallom, hogy munka van!
10: Ha a kábel neked nem csak az a fekete drót ott,
9: és egy műszaki hibára nem az a megoldásod, hogy kapcsolt ki, aztán vissza,
10: akkor beszéljünk. Az SKT jármű villamossági szerelőt és járműszerelőt keres.
9: Stabil munka, komoly technika, egy csapat, ami nap mint nap mozgásban tartja Szegedet.
10: És lehet, hogy pont te hiányzol belőle. Nézd meg állásajánlatainkat az skt.hu/karrier oldalon, és jelentkezz.
9: SKT. Értesz hozzá? Megjavítod? Nálunk a helyed.
11: Vers és bor mindenkinek. Hello, ő itt Áron, de nincs ám a poháron, hanem Rózi van rajta, a láma. Így lesz a szegedi borteres pohár. Mindenki álma. Végre újra itt a Bortér, 125 borásszal és rengeteg élménnyel. Szeptember 16-tól 20-ig a Domtéren, lámás pohárral. Bortér, minden korty megér egy misét.
12: A megbízhatóságáról híres Ford Ranger több mint 10 éve nagy fölénnyel Európa legkedveltebb pikápja. Méltán híres karaktere mindig kemény játékos a terepen. Prémium high-tech utasterével, lenyűgöző elejével és professzionális futóművével kimagasló utazási komfortot biztosít terepen és országúton egyaránt. Most korszerű V6 turbó dízel vagy plug-in hibrid változatban is Magyarország legkedveltebb pikáp specialistájánál, a Ford Hoványnál.
0: Idén szeptemberben ismét elrajtol a Continental Futó Fesztivál Szegeden, amely a mozgás mellett a közösségépítésről és a jótékonykodásról is szól. A programról és a vállalatnál elérhető karrier lehetőségekről Ságiné Kató Alexandrát, a Szegedi Kompetencia Központ munkatársát kérdeztük, aki a futófesztiválon is rajthoz áll. Miért fontos a Continental számára a futófesztivál szervezése?
13: Continental számára nagyon fontos, hogy ne csak munkáltatóként legyünk jelen Szegeden, hanem a helyi közösség aktív tagjaként is. Azt gondolom, egy ilyen esemény sokkal többről szól, mint a futás. Fontos, hogy támogassuk azokat a kezdeményezéseket, amelyek összehozzák az embereket, és eközben jótékony célt is szolgálunk, mert támogathatjuk vele a Reménysugár Alapítvány munkáját, aki pedig kedvet kapott, annak jó hír, hogy még mindig lehet nevezni, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk a rendezvényen.
0: A Continental pedig mindeközben folyamatosan bővíti a Szegedi Kompetencia Központját is. Milyen szakembereket keresnek jelenleg?
13: Valóban a Szegedi Kompetencia Központunk folyamatosan fejlődik, és ennek köszönhetően egyre több lehetőséget tudunk kínálni a helyi szakembereknek. Jelenleg értékesítési, ellátási lánc, mérnöki, műszaki, valamint jogi és compliance területekre is keresünk kollégákat, junior, medior és senior szinten egyaránt. Érdemes körülnézni a karrier oldalunkon, mert nagyon izgalmas lehetőségeket kínálunk itt Szegeden, karrier oldalunk pedig a jobs.continental.com.
1: Ez reklám volt.
14: A kerékpároktól és rollerektől egészen az autókig és kamionokig felvonultatják az elektromos járműveket vasárnap a Szegedi Széchenyi téren. Az elektromobilitás napján a kiállítások mellett számos beszélgetéssel készülnek. Érkezik mások mellett Mihelis Norbert világbajnok és kétszeres világkupa győztes autóversenyző is. Szabó László, az E-Street parádé szervezője hozzátette, délután a Forma 1-es spanyol nagydíj élő közvetítését is nyomon lehet követni óriás kivetítőn, hiszen a versenyen is már az elektromos hajtás dominál.
15: Az elmúlt évek beruházásai kapcsán azt gondolom, hogy Szeged nem csak Magyarország járműipari térképére került föl, hanem Európában is kiemelkedő szerepet tölt be. Adta magát az ötlet az elmúlt évben, hogy nézzük meg azt, hogy mi a helyzet az elektromobilitással.
14: Bronzérmet szerzett Zádori Gellért, a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium diákja a 11. Közép-európai Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpián. A három napos szakmai program során a versenyzők elméleti, adatelemzési és észlelési fordulókon, valamint egy közös csapatversenyen mutathatták be csillagászati és asztrofizikai ismereteiket. A magyar csapat minden tagja éremmel zárta a mini olimpiát. A magyar olimpiai csapat szeptember 25-én utazik a Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpiára. Október 12 és 18-a között ismét megrendezik a Teszed akciót, ami Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programja, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László elmondta, hogy jelentkezni a www.szelektálok.hu oldalon lehet kettől az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb szeptember 22-ig. És úgy néz ki, megvan az új generáció James Bondja. Harris Dickinson, Tom Holland, Callum Turner, Jack Lowden és Jacob Elordi is az esélyesek között szerepelt. A nyár elején érkezett a hír, miszerint augusztusban tartották a meghallgatásokat. A legutóbbi Bond film a 2021-es Nincs idő meghalni volt, amelyben Daniel Craig alakította a főszerepet. A színész összesen 5 alkotásban bújt a világhírű titkos ügynök bőrébe. Az új film a tervek szerint legkorábban 2028-ban érkezhet. A rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A Torosmai úton a vasúti átjáró után történt egy baleset, torlódik is ott a forgalom, illetve a Szabadkai úton is van némi lassulás, főleg a városból kifelé tartó oldal. Ebben az érintett és az Algyői úton is a lámpa egy picit föltartja a forgalmat.
1: Támogatta az Üllési Kádár műszaki vizsgaállomás.
0: Nyár idő a kora őszben, hát már csak az ökörnyál hiányzik, ez a 88, benne pedig a Lucky Let's Go szól, ahol Martin Garrix és Dua Lipa gondoskodnak arról, hogy a hangulatra semmiképpen ne legyen panasz. Érkezik tőlük a Skirt to Be Lonely, a mikrofonnál pedig Szeri Csaba.

Ed Sheeran a saját részét Japánban, Bieber pedig Los Angelesben rögzítette. Hát, a technika csodákra képes. Megszokhattuk, hogy ez időtájt egy picit visszatekerjük az időkerekét. Most nem pörgetjük meg annyira, de azért 24 évet visszaugrunk az időbe. Abban az időszakban, amikor a halászléfőző fesztivált megrendezték még a rakparton, hát mondjuk nem kell annyira visszaugrani az időbe, hogy az a rendezvény fele tudjuk idézni és tudjunk rá emlékezni, de az elmúlt években ugye hát foghiasabb volt ilyen szempontból a történet. És 24 éve a PIK Szeged szintén érdekelt volt a nemzetközi porondon, pont ezekben a napokban játszottak. A Sintelonnal, a jugoszláv csapattal győzedelmeskedett egyébként a Szeged akkor 31-20-ra, és 24 évvel ezelőtt Hódmezővásárhelyen is volt élvonalbeli női kézilabda csapat, ugye a HNKC, akkoriban ott vitézkedtek, pont elkezdték a második szezonjukat a följutást követően. Hát most már aztán nem, hogy NB1-es női kézilabda csapat nincs Hódmezővásárhelyen, de emlékeim szerint ugye néhány éve sajnos a felnőtt csapat alapvetően sincs ott, na de a HNKC a névutód, és az elemi örökös azért az utánpótlásban vitézkedik. Nálunk pedig Kylie Minogue, szintén 24 évvel ezelőttről egy dallal, In Your Eyes, 2002-ből jön ez a felvétel, aminek ha láttuk a klipjét, lehet, hogy most meg is jelenik majd a lelki szemeink előtt.

élvezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy segítsőrt.

0: Ez a Lucky Let's Go a 88-ban, holnap pedig 6 órától jön a Gedzó meg a Dani, ahol a fiúk 9-es páros szezonbérletet sorsolnak majd, amely minden szegedi pick meccsre érvényes. Figyeld a műsort és játsz majd velük. 88. A folytatás pedig sok szegedi kedvencet tartogat, jön például a Clean Bandit, Zara Larsson és az igencsak filmászó Symphony. És Reid Elton is toporok, hogy énekeljen. Na meg az elveszett, de aztán mégis meglett táska történetét is folytatjuk.
1: Erre nagyon bulisztunk!

0: Minden dal egy emlék.
1: Most együtt keressük az életünk zenéit a Rádió 88.hu-n.
0: Töltsd ki hétről hétre a Rádió 88 online zenei tesztjét, és szólj bele, hogy mi szóljon Szeged kedvenc rádiójában.
1: A zenei teszt kitöltői között ezen a héten kisorsolunk egy páros belépőt a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre. Az életünk zenéi. Rádió 88. Az életünk része. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Szeged Algyűi út 40.
1: Egy szemüveg az iskolába, egy tartalék otthonra. A prágai látszerészetben egy pár Stellest miópia kontrolllencse vásárlásakor a második pár lencse ajándék, és mindkét szemüveg keretre 20% kedvezmény jár. Két komplett szemüveg most kedvezőbb feltételekkel a suli kezdéshez. Az akciót keresd a prágai látszerészetben a Bartók téren, a megállónál.
0: A nyár legnagyobb naplementés bulia ősszel is visszatér.
3: Szeptember 18-án újraérkezik a Sunset Picnic és a Civil Falu, az Opus Pusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Felus, Wilcox, Lotfi Beggy and Friends és Regál Lili gondoskodnak a felejthetetlen zenékről és az ősz egyik legjobb buliáról. A rendezvény ingyenes, parkbelépőváltáshoz kötött. Ha ott voltál nyáron, azért, ha nem, akkor azért. Találkozzunk szeptember 18-án a Sunset Picnic-en.
4: Használd az eszed, új Suzuki-t a használt helyett. Suzuki Vitara már 7.499.000 forinttól. Suzuki S-Cross már 7.990.000 forinttól. Szigorúan a készlet erejéig. Algyői úti Suzuki Szalon. www.suzuki-szeged.hu vagy hívja a 0630 3491 791-es számot.
1: Hamarosan az Önposta ládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
0: Heti lapszámunkból.
5: A szegediek közel 80%-a szerint jó irányba fejlődik a város. Elindult a szabadszedéses menza 5 szegedi iskolában. Évvégéig még 6 iskolában vezetik be az új rendszert. Szeged a második legjobban bekamerázott város az országban. Már közel 500 térfigyelő kamera működik a városban.
1: Szegedi Tükör. A város és lakói.
6: Újítsd meg a GKI kártyádat vizsga nélkül a Csillagautós iskolánál. Rendkívüli kedvezménnyel szeptemberben villámgyorsan. Jelentkezz még ma a csillagautósiskola.hu oldalon keresztül. csillagautósiskola.hu.
7: Most kezded a sulit Szegeden? Vagy már évek óta igazi parti arc vagy? Bármelyik is illik rád, neked is ott a helyed a Campus Gólya partiján, ahol Rádió 88 DJ-kkel, italpromóciókkal és az évkezdés legkomolyabb buliával várunk benneteket. A lemezjátszóknál Timo, Corvin és Peter Loner. Írd be te is! Campus Beer and More, szeptember 11, péntek este 7 óra. Téged is várunk!
1: Már 2 éve, hogy megnyílt Szeged első nincs parfümériája. Köszönjük, hogy ilyen sokan velünk vagytok! A szülinapunkat is veletek szeretnénk ünnepelni. Szeptemberben minden vásárlás mellé ajándékot adunk. Végre jöhetnek az újdonságok, fűszeresebb, intenzívebb parfümök. Olaszország, Franciaország, Svájc, Dél-Korea, Spanyolország, Amerika legkitűnőbb parfümházainak alkotásaiból válogathatsz. Zenis. 2 év, felejthetetlen illatok, és most egy ajándék neked. Ne maradj le!
8: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Pláza Autómosó csapata 1 óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Pláza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza Autómosó.
1: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: Sportos lesz a csütörtök, indul a Bajnokok Ligája, ahol az OTP Bank Pick Szeged a Krisztián Staddal mérkőzik holnap az arénában 18:45-től. Ha viszont picit a nagyobb labdákat szereted, akkor a Naturtex STS Szedeák Szolnoki Olajbányász mérkőzés is jó lehet az új szegedi sportcsarnokban. Viszont ha a pattogást úgy bírod, hogy ugrabugrálsz, akkor a Hungiban Jújú TTI KBT KBB MK fél évnyitó buli a holnapban. A Rakpart 62-nél a Lecsapánka, Kipex és a Toxic Rose zenél majd, illetve a Taka Café és Bárban vintage élőzenés blues estre van kilátás holnap.

0: is olyan sok, de hajnalig valóban még van idő. Nekünk pedig van egy jó sztorink, igyekszünk egyébként itt a Lucky Let's Go-ban is összegyűjteni hétről hétre, napról napra egy-egy pozitív történetet. Volt ilyen történés, be is számoltunk már korábban róla a híreinkben, ugyanis Lídia Békés Csabáról egy esküvőre jött Szegedre és elhagyta a táskáját, amit egy ismeretlen megtalált, idehozta a 88-hoz. Mi itt pedig Nagy Ági vezényletével kinyomoztuk, hogy kié a táska, meg lett Lídia. A táska hazatalált. Mi ez, ha nem pozitív történet? Főleg azért, mert egyébként pénz, mindenféle iratok, bank kártyák voltak ebben a táskában, és hiánytalanul meglett minden. Hogy milyen volt, hogy visszakerült a táska? Lidiát erről is kérdeztem. És mi volt az érzés benned akkor, amikor, ha jól tudom, ugye Nagy Ági kollégánk volt az, aki rád írt, és megtalált téged, és akkor jött az információ. Akkor milyen érzések kavarogtak benned? Hogy na, ez megvan.
1: Én elengedtem a dolgaimat, de valahol azt éreztem, hogy ez így nem igazságos, amit az előbb is mondtam, hogy nem érzem azt, hogy engem büntetni kéne bármivel is, és nem is szokott velem ilyen történni, és valahogy azt éreztem, ilyen nyugalom, tehát hogy mégiscsak van rend a világban, szóval valami ilyesmit éreztem, hogy jó, akkor köszönöm szépen, tehát hogy nem tudom, hogy éreztél-e már ilyet, de én nekem nagyon sokszor van az életemben ilyen furcsa érzés, hogy bizonyos dolgok, tehát meg kell érdemelni az életben dolgokat, és hogyha az jól működik az életedben, akkor azt úgy kell fogadni. Szóval én nagyon érdekes volt ez az érzés, bólintottam egyet, és mondtam, hogy oké, ez szuper. Tudod, az előző mélypontból kiindulva, hogy miért kapom ezt a büntetést, és aztán, hogy köszönöm szépen. Szóval ez a kettő játszódott le bennem.
0: És ugye, hát azt mi se tudjuk, mert amennyire tudom, hozzánk se futott be az információ, de azért egy picit bízom benne, hogy aki azt a táskát ide helyezte hozzánk, és a 88-hoz eljuttatta, hal minket, mert azért bízom benne, hogy ő is jelentkezik, mert hát egy piros pontot minimum megérdemelne.
1: Többet érdemel, mint piros pontot, mert jó megoldást választott, annak ellenére, hogy mondjuk a táskával még ott is történhetett volna valami, de így, hogy remélhetőleg a két időpont között, amikor Ági észrevette, és a felakasztás között nem sok idő telt el. Tehát, hogy jó megoldást választott, mert itt tényleg elkerült hozzám a táska. A rendőrségen egyébként azt mondták, hogy ők még ilyen történetről nem hallottak, tehát az a fogadásokat kötöttek bent, hogy vajon mennyi pénzt fog eltűnni a pénztárcámból. Úgyhogy nagyon-nagyon csodálkoztak, amikor hallották tőlem, hogy minden forintra pontosan megvan. Úgyhogy igen, nem csak egy nagy piros pont jár neki, hanem tőlem egy óriási köszönet, és Áginak is nagyon szeretném megköszönni, hogy megkeresett, szóval hálás vagyok nagyon mindenkinek.
0: 88. Még hogy nincsenek csodák, hát hogy a túróban ne volnának? Dermot Kennedyt pedig már hallgatjuk, ismert zenei csodákból itt a 88-ban nincs hiány. Power over me, ez szó.

0: mondtam, hogy fülmászó dallam, a Clean Bandit és Zara Larsson, hát nem vadarságokat beszéltem, szoktam olyat is, de most abszolút bejöttek a dolgok. Hát az időjárás előrejelzés, majd látjuk, hogy mennyire jön be, itt mindig félve mondok bármit. A hajnali és éjszakai hőmérséklet 20 Celsiusok alá nem kúszik, holnap viszont némi hidegfrontra lehet számítani, több felhőre és kevesebb Celsiusokra, 27 lesz majd a maximum az infók szerint. Pénteken pedig záporok, zivatarok fordulhatnak elő Szegeden és környékén is. Hisszük, ha látjuk, de 21 Celsiusoknál nem ígérnek többet. Aztán persze a következő héten azért még visszatérnek a 25-26 Celsiusok körüli értékek is.
1: Támogatta az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark, a Magyar Kalandok Parkja. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria, olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Ismered Szeged minden szegletét, de tényleg minden négyzetcentiméterét? Indul a nagy szegedi árkád kincskeresés a Rádió 88-ban.
1: Hallgasd a nyomokat a Rádió 88-ban, szeptember 14-től minden hétköznap.
2: És érj elsőként az elrejtett 40 ezer forintos árkád vásárlási utalványhoz. Árkád 15. születésnap a Rádió 88-ban 3 héten át
1: több mint 1 millió forint értékű nyereményekért.
2: Részletek a Radio 88.hu-n.

0: Figyelj az elsőbségadásra, különösen az iskolák közelében, a korlátozott sebességű övezetekben, figyelmeztetnek a rendőrök. Az egyenrangú utak kereszteződésénél jobbkész szabályt kell alkalmazni, szóval behajtás előtt győződj meg arról, hogy jobbról nem jön senki. Vad Róbert, a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője hozzátette, elsőbségünk csak akkor van, ha azt meg is adják, ezért érdemes a szemkontaktust keresni a többi járművezetővel.
1: A tanévkezdés időszakában a forgalom dinamikája megnövekszik, erről árulkodnak az ilyenkor jellemző forgalmi dugók, és ezzel párhuzamosan az általuk jelentkező közlekedésbiztonsági kockázat is áttag feletti. Célszerű nem csak a jobb kézfelülesű utcákra koncentrálni, ezért javasoljuk a szembe közlekedő és a balról érkező járművek haladási szándékát is figyelemmel kísérni.
0: Nem akarnak több kamiont, valamint hulladékfeldolgozást a kikötőnél a helyiek, és nem akarják, hogy a fejük felett döntsenek a saját lakóhelyükről. Legalábbis ez derült ki Jávorszky Iván önkormányzati képviselő fogadó órájának összefoglalójából. A legtöbb észrevétel a Kecskési Gera Sándor utca és a Hattyasi Váltó utca összekötésével kapcsolatban érkezett, mert a lakók szerint az új út nem oldaná meg Hattyas közlekedési problémáit, sőt nagyobb forgalmat generálna. Elhangzott, hogy szükség lenne egyebek mellett új parkolókra a rendezőtéren az óvoda mellett, több gyalogátkelőre, összehangolt a buszmenetrendre. Megtartja a kormány. Ez azt jelenti, hogy az szerint nőnek a tarifák jövőre. Minden E-matrica 1,3%-kal drágább forintos áremelkedést jelent, így lesz ez jövőre 62.560 forint. Míg a megyei esetében 90 forintos drágulásra kell számítani, ott a végösszeg 7.280 forint lesz. A minisztérium azt írja, kedvezményes marad az M1 használata, a vármegye matricákat pedig újra megyeiként árulják majd. És végül Bad Bunny megszerezte első Emmy díját. A Puerto Rico-i rapper a 2026-os Super Bowl félidei showjával érdemelte ki az elismerést, amely egyébként összesen 7 kategóriában versengett a szoborért. Bad Bunny emlékezetes produkciója egyébként mindössze a második Super Bowl félidei show, amely elnyerte az egyik kiemelt Emmy kategóriájának díját. 4 évvel korábban ugyanez a Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem, Kendrick Lamar és 50 Cent közreműködésével készült halftime show-nak sikerült. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Szeged közlekedése most már szimpatikusabb arcát mutatja, nagyobb torlódások nem jellemzőek, alapvetően minden szakaszon jól lehet haladni. Hát a Kálvári a Sugárúton a vasúti átjára mondjuk autóval még nem mész át, de ezt mondjuk pontosan tudjuk is. A trafipaxos ellenőrzésről sem kaptunk információt, szunyókálnak már talán ők is persze, de ne tedd ezt, és a sebességhatárok betartására is figyelj vezetés közben. Let's go nem az a fajta, ami hat után leteszi a lantot, bizony folytatjuk, mit elkezdtünk. Újabb szegedi kedvencek érkeznek, mindjárt hozom egyébként a mai nap egyik legmenőbb dalát is, előtte viszont egy másik menőséget, Alex Warren, a Fewer Dream-mel már is. Üdvén, Szeri Csaba vagyok.

88 köszönti az új egyetemi polgárokat.

0: David, aki fiatal korában nem bulizott, hanem otthon maradt, az dalokat írt. Hát, belőle lett világsztár. És úgy gondolom, ez a dal is menő volt itt a 88-ban, viszont most jön egy igazán menő dal. Picit olyan, ha filmes párhuzamot vonunk, mint amikor adott egy jó film remek szereposztással, és tényleg mondjuk jelenleg futó A-kategóriás sztárok szerepelnek együtt. Na hát Szerei fronton most ilyen dolog jön. David Guetta, Teddy Sims és Stones and I. Azt nem tudom, hogy erre mertem volna elfogadni, hogy ők valaha együtt dolgoznak majd. Mind a hármójuk zenei stílusa eltérőnek nevezhető. Az biztos, hogy a saját kategóriájukban szerint egyébként zseniálisak, és kiderült, hogy ha összedolgoznak, akkor is azok. David Guetta készítette a dalt, viszont valódi hangszerek is, vonósok előfordulnak egyébként, azok nem szintetizátorból jöttek ki, hanem valódi zenekarokkal is dolgozott együtt David Guetta, ez kifejezetten az ő kérése volt. Hát így lett igazán vagány dal David Guetta, Teddy Sims és Stones and I közöse. Gun, Gun, Gun, de ezt már szerintem tudtad jól. Jön a nap legmenőbb dala itt a 88-ban.
1: Itt a nap legmenőbb dala a 88-ban.
2: A prémium kategóriás prágai butik optikában.

0: egy újabb dal, amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió 88.hu-n. Rádió 88.
0: Az életünk része. Az élet.

0: Tudod, mit csinált Szomr 14 évesen a hálószobájában? Nem, nem arra gondolott, egy kis huncut. Dalokat készített. Már akkor tudta, hogy a zene lesz az élete. A 12 Telvet hallgatott tőle az iménti percekben. Itt a 88-ban. 88. Jön a következő héten, szeptember 14-én a nagy szegedi árkád kincskeresés. A játék ideje alatt naponta két alkalommal a délelőttben és a délutánban is hagyunk majd nyomokat itt a 88-ban, akár az éterben, akár a közösségi oldalainkon, érdemes minket ott bekövetni, ha még nem tetted, ennyi. Másrészt pedig hallgatni folyamatosan a 88-at, hiszen ezek a nyomok elvezetnek majd egy-egy Szegeden elrejtett QR kódhoz. Ha pedig tényleg sikerül kinyomozni, hogy hol vannak ezek elrejtve, akkor egyrészt megtalálod kollégáinkat, akár egyébként engem is, de ami még, hát nálam biztosan izgalmasabb, az az Árkád Szeged ajándékkártyái. Sok ilyen van. Izgalmas játék. Szeptember 14-től a részletekért figyeld az étert, aztán pedig szeptember 24-től majd az Árkád hangvadászatba csapunk át a Rádió 88 műsoraiban, úgyhogy rengeteg izgalommal készülünk a közeljövőben is. Na meg mindjárt Lucenzo és Donomár közösségével, a Danza Kuduroval.
1: Túl vagy az ebéden? Jól esne egy icipici lazulás.
2: Lottika Mixer. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
2: Rádió 88, az életünk része.

0: Fritz és a Call Me a 88-ban a Lucky Let's Go-ban. A műsorban, ami oda is ért a végéhez. Hát hálásan köszönöm, hogy együtt rádióztunk, és ajánlom a Klub 88-at a figyelmedbe. Érdemes szerintem a folytatásban is velünk tartani. DJ Veldon remek mixel készült, utána pedig a műsor házigazdája DJ Robin 9 órától átveszi majd a lemez lejátszó mögötti területet. Hogy mire lehet holnap számítani? Szeptember 10. napja lesz, a Hunorok, Nikolettek például névnapot ünnepelnek, de érdemes lesz reggel a Gedzó meg a Danit hallgatni, 6 órától kezdődik a műsor. És 9-ig valamikor a srácok, tudod, mit fognak kisorsolni? Őrület, én bezsongtam, amikor mondták nekem, hát én nem fogom megnyerni, ez egészen biztos, bár még próbálom szabotálni a dolgokat, mert hogy egy páros szezonbérletet sorsolnak majd ki a fiúk, ami minden szegedi pik meccsre érvényes. Úgyhogy pikbérlet, páros bérlet, nem ám egyet adnak, hogy majd egyedül menj és akkor ott keres társaságot, nem, tudsz vinni valakit magaddal, és ez lehet elvinni, ezt lehet megnyerni, szerintem jól hangzik, hogy mi lesz a feladat, azt nem árulták el, hiába csikiztem őket, de holnap 6 óra után valamikor kiderül ez, tarts majd a fiúkkal a holnap reggelben, és egyébként a holnapban majd ugye a PIK Szeged is megkezdi. Reméljük, hogy a menetelést, a Bajnokok Ligájában a Kristianstad lesz majd az ellenfél, holnap pedig már több felhőre, hidegfronti hatásra és maximum 27 Celsiusokra lehet számítani. Ezt hozza a holnap, a folytatás pedig az említett Klub 88-a. Szeri Csaba, köszöni, hogy együtt rádióztunk. Holnap egy órától találkozunk, addig is minden jót, visz. Hall.
1: Támogatta az Intellómitra Kft. Legyen otthonod okos.

0: Rádió 88, te itt kezdődik. Itt Szeged legnagyobb klubja, a Klub 88, a Rádió 88-ban.
1: Hello, hello, bízom benne, hogy te is vártad már, hogy este legyen és induljon a Klub 88, Szeged legnagyobb klubja. Én Büte Zsolt vagyok, az első két órában a mindig jól fésült Well Done lesz a DJ a Rádió 88-ban. A hírek és az időjárás jelentés után az ő mixe jön.
2: Hát nagyon úgy néz ki, hogy holnap már több felhőt láthatunk az égen Szegeden, és pár fokkal mérséklődik a meleg, de jelentős mennyiségű esőt sajnos nem mutatnak az előrejelzések. Viszonylag enyhe lesz a hajnal, 18 fok várható, napközben ez felkúszik 28-ra. Hamarosan jönnek a hírek, amiben a HPV oltásról is lesz szó.
0: Napközben is dolgozol. Mi is?
3: Azon, hogy neked jobb legyen.
4: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Ma szervezetem nem kívánja.
5: Na gyerünk mindenki!
0: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
6: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
3: Támogatja az investmeg.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal.
2: A konzultációs szoba után tárgyi adományokkal is segíti a rászorulókat az IKEA Szegeden. Még a nyáron nyitott a cég a Szegedi Család és Gyermekjóléti Központtal közösen egy szobát, ahol nagyobb biztonságban érezhetik magukat a gyerekek, akik például máshol nem találkozhatnak a szüleikkel. Október közepén pedig a Veled Közösen programban hirdetnek pályázatot, amelyre a hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó non-profit szervezetek pályázhatnak. Bálint Attila, az IKEA Magyar Piacért felelős fenntarthatósági vezetője elmondta, a pályázat nyerteseinek abban tudnak segíteni, hogy a lakótereiket, gyakran használt helyiségeiket átalakítják, bebútorozzák.
7: Ugye látjuk, hogy nagyon nagy igény van arra, hogy bármiféle támogatást tudjunk nyújtani, akár pénzbeli, akár tárgyi adományozást a releváns civil szervezeteknek, hogy hátrányos helyzetben élő emberek számára. Gyermekotthonok, tanodák, tényleg elég nagy az a portfólió, ahol próbálunk segítséget nyújtani.
2: Pro Universitét díjat vehetett át Dubocki Gergely, a Szegedi Szimfonikus Zenekar művészeti vezetője. A Szeged.hu azt írta, hogy már 2009 óta a Semmelweis Egyetem Medikus Zenekarának művészeti vezetője és karmestere, a díjjal ezt a munkáját ismerték el. A Medikus Zenekar javarészt szimfonikus felállásban működő együttes, aminek a tagjai aktív Semmelweis-es hallgatók, de korábban végzett orvosok, gyógyszerészek, mentőtisztek és több hazai felsőoktatási intézmény hallgatója is részt vesz benne. Szeptember 15-ig kell nyilatkozniuk a HPV elleni védőoltás igényléséről a 7. osztályos gyermekek szüleinek. Az önkéntes térítésmentes védőoltást minden évben a 12. életévüket betöltött 7. osztályos gyermekeik számára igényelhetik a gyermek által látogatott

0: Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
1: A lemezjátszóknál DJ Veldám.
2: Az

Esténként a Klub 88 első két órájában Well Done játsz a Szeged kedvenc zenéit Mixben. Én Büte Zsolt vagyok, és már nagyon készülünk a péntekre, hiszen a kampuszban a Gólya Partin a Rádió 88 DJ fogják szolgáltatni a zenét. 19-es hajnali két óra között Timo Corvin és Peter Loader lesz majd a zenefelelős. Ez a Klub 88-ban ma este is 10 óráig itt a Rádió 88-ban.

0: Ez volt a mai Klub 88 első órája itt a Rádió 88-ban. Szeged legnagyobb klubja folytatódik tovább ma este is 10 óráig. Én Bütes Zsolt vagyok, és nagyon fontos információ, hogy most már munkaidőben 9 és délután 5 óra között, azaz 8 órán keresztül egy dalt csak egyszer játszunk le, úgyhogy biztos, hogy nem lesz unalmas a műsor napközben sem, is érdemes hallgatni a többieket is. Itt a Rádió 88-ban most jönnek a hírek és az időjárás jelentés, utána pedig dübörök tovább a Klub 88 Veldannal.
1: Változóan felhős, de jobbára napos idővel folytatódik a hét Szegeden. Számottevő esőre nem kell számítani. A 18 fokos hajnalt 28 fok váltja napközben, a hidegfrontra érzékenyeknek pedig megfájdulhat a feje. Most jönnek a hírek, ahol arról is szó lesz, hogy megváltozik a South Park címe.
2: Három után kivezet.
3: Ha te, akkor a Lucky Let's Go neked szól.
2: Este hétig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban? Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
3: Szóval, három után kivezet.
2: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.
3: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
4: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
5: Micsoda?
2: Vagy ezt most találtuk ki?
3: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
2: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
4: És nyerd meg a Trécselő Kávézó és Cukrászda páros meghívását.
2: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
3: Támogatja a Trécselő Kávézó és Cukrászda.
1: A magyar termékek értékeire, a hazai gyártás megtartására és erősítésére hívták fel a figyelmet Szegeden is a 20. Coop Rallin. A szakmai programsorozaton elsősorban Kelet-Magyarország kiemelt élelmiszergyártói és az üzletlánc tagvállalkozásai vesznek részt. Gál Bence, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium helyettes államtitkára a szegedi eseményen elmondta, a cél, hogy 8 éven belül sokkal több egészséges és élelmiszerműveltebb ember éljen az országban.
6: Nagyon örülünk annak, hogy ebben olyan partnerek velünk, akik ezekkel a megoldásokkal tudják szolgálni azt, hogy a friss magyar élelmiszerek a lehető legrövidebb ellátási lánccal jussanak el a fogyasztókhoz. A jövő élelmiszervállalkozóit az innovatív új megoldások kipróbálása jellemzi.
1: Exlibriszekből nyílik kiállítás csütörtökön a Szegedi Somogyi Könyvtárban. Vasné Tóth Kornélia művelődés történész gyűjteményéből több mint 200 intézmény és magánszemély számára készült könyvjegyet ismerhetnek meg az érdeklődők. Az október 9-ig látható több mint 200 exlibriszt bemutató tárlaton kiemelt szerepet kapnak a művelődés történész nevére szóló exlibriszek, illetve a szegedi vonatkozású grafikák és az ide kötődő alkotók munkái. Több grafika a Kis Grafika Barátok köre idén 65 éve alakult szegedi csoportjának történetéhez kapcsolódik. Határérték feletti illékony szerves anyagtartalom miatt kivonták a forgalomból az Ambition Sherry márkájú szilikon kenyérsütő formát. Magyarországon a Kínában gyártott terméket a Dajar Kft. Forgalmazza, és a Tesco üzleteiben értékesítik. Az illékony szerves anyagtartalom élelmiszerrel érintkező tárgyaknál szennyeződést, íz- és illatromlást, mikrobiológiai kockázatot, esetleg mérgező vagy allergiás reakciót okozhat nem megfelelő ellenőrzés esetén. A hatóság azt javasolja, hogy aki ilyen sütőformát vásárolt, és az még a birtokában van, ne használja. És a South Park nincs többé, éljen a South America! A South Park 29. évada előtt a készítők Trey Parker és Matt Stone ismét odaszúrtak Donald Trump elnöknek. Ezúttal az Apple és a Google bátorságát és hazafiasságát méltatva változtatták meg a South Park nevét. Az alkotók természetesen ezúttal sem gondolták teljesen komolyan a dolgot, a névváltoztatással főleg Trumpot cikizték. Az elnök ugyanis különös törekvéseit helyezte kilátásba, melyek szerint különböző földrajzi neveket változtatták amerikai a sabra. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: 88! És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
3: A lemezjátszóknál DJ

szerda esténként egy olyan DJ a zene felelősít a Klub 88-ban, akit soha nem lehet kizökkenteni a mixelésből. DJ Well Done ebben az órában is itt a Klub 88-ban, és szerda van, úgyhogy ha van kedved és időd, akkor menj fel a rádió88.hu per zene oldalunkra, hiszen felkerült újabb 20 dal, ha pedig kitöltöd a zenei tesztünket ezen a héten, akkor te is részt vehetsz a sorsoláson, melynek nyereménye egy páros belépő a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre, tehát még egyszer rádió88.hu per zene, itt találod a zenei tesztünket. Egészen 9 óráig, tehát DJ Well Done pörgeti Szeged kedvenc zenéjét.

0: Van 8-ban, holnap este 7 órakor pedig Buzsik érkezik majd, 2 órában egészen 9 óráig, de a mai napnak sincs vége, hiszen 10 óráig tart ma is a Klub 88, a hírek és az időjárás jelentés után az én mixemet hallhatod, én Büte Zsolt vagyok, én itt leszek, remélem te is.
1: Egy érkező hidegfront tartja kordában a hőmérsékletet holnap Szegeden, bár olyan nagy változásra nem kell számítani. Hajnalban 18, délután 28 fokra készülhetünk. A Rádió 88-ban most jönnek a hírek, ahol az új James Bondról is csepegtetek infókat. A kerékpároktól és rollerektől egészen az autókig és kamionokig felvonultatják az elektromos járműveket vasárnap a Szegedi Széchenyi téren. Az elektromobilitás napján a kiállítások mellett számos beszélgetéssel készülnek. Érkezik mások mellett Mihelis Norbert világbajnok és kétszeres világkupa győztes autóversenyző is. Szabó László, az E-Street parádé szervezője hozzátette, délután a Forma 1-es spanyol nagydíj élő közvetítését is nyomon lehet követni óriás kivetítőn, hiszen a versenyen is már az elektromos hajtás dominál.
2: Az elmúlt évek beruházásai kapcsán azt gondolom, hogy Szeged nem csak Magyarország járműipari térképére került föl, hanem Európában is kiemelkedő szerepet tölt be. Adta magát az ötlet az elmúlt évben, hogy nézzük meg azt, hogy mi a helyzet az elektromobilitással.
1: Ismét rajthozál Szeged a Continental Futófesztiválon szeptember 20-án. A Continental immár 7. alkalommal rendezi meg a város egyik népszerű őszi sporteseményét, ami idén új helyszínre, az Újszegedi Erzsébet-ligetbe költözik. A szervezők szerint a lombos fák árnyékában hűvösebb, kellemesebb környezet várja a futókat, a bemelegítésről és a jó hangulatról pedig Katus Attila és DJ Náksi gondoskodnak. A futók idén két fontos helyi szervezet munkájához járulhatnak hozzá, a Reménysugár Alapítványt és a Szegedi Tudományegyetem Fejlesztésért Alapítványt támogatják. Nevezni előzetesen az esemény hivatalos weboldalán lehet. Október 12 és 18-a között ismét megrendezik a Teszed akciót, ami Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programja, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László elmondta, hogy jelentkezni a www.szelektálok.hu oldalon lehet 2-től az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb szeptember 22-ig. És úgy néz ki, megvan az új generáció James Bondja. Harris Dickinson, Tom Holland, Callum Turner, Jack Lowden és Jacob Elordi is az esélyesek között szerepelt. A nyár elején érkezett a hír, miszerint augusztusban tartották a meghallgatásokat. A legutóbbi Bond film a 2021-es Nincs idő meghalni volt, amelyben Daniel Craig alakította a főszerepet. A színész összesen 5 alkotásban bújt a világhírű titkos ügynök bőrébe. Az új film a tervek szerint legkorábban 2028-ban érkezhet. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: 88! És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
5: A lemezjátszóknál DJ Robin.

0: Szeged legnagyobb klubja. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
1: Az esteit kezdődik.
2: It's all yours.
0: Klub 88.
3: A lemezjátszóknál DJ Robin.

0: Egy érkező hidegfront miatt fejfájósabb, nyűgösebb lehet a napjuk az érzékenyeknek Szegeden. Az időjárásban hatalmas változásra azonban nem kell számítani az előrejelzések szerint. Kicsit több felhő lesz az égen, és pár fokkal mérséklődik a meleg. Most jönnek a hírek, amiben a jövő évi autópályamatricákról is hozok infókat. Figyelj az elsőbbségadásra, különösen az iskolák közelében, a korlátozott sebességű övezetekben, figyelmeztetnek a rendőrök. Az egyenrangú utak kereszteződésénél jobbkész szabályt kell alkalmazni, szóval behajtás előtt győződj meg arról, hogy jobbról nem jön senki. Vad Róbert, a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője hozzátette, elsőbbségünk csak akkor van, ha azt meg is adják, ezért érdemes a szemkontaktust keresni a többi járművezetővel.
1: A tanévkezdés időszakában a forgalom dinamikája megnövekszik, erről árulkodnak az ilyenkor jellemző forgalmi dugók, és ezzel párhuzamosan az általuk jelentkező közlekedésbiztonsági kockázat is átlag feletti. Célszerű nem csak a jobbkész felüllesi utcákra koncentrálni, ezért javasoljuk a szembe közlekedő és a balról érkező járművek haladási szándékát is figyelemmel kísérni.
0: Bronzérmet szerzett Zádori Gellért, a szegedi Radnóti Miklós kísérleti gimnázium diákja a 11. közép-európai csillagászati és asztrofizikai diákolimpián. A háromnapos szakmai program során a versenyzők elméleti, adatelemzési és észlelési fordulókon, valamint egy közös csapatversenyen mutathatták be csillagászati és asztrofizikai ismereteiket. A magyar csapat minden tagja éremmel zárta a mini olimpiát. A magyar olimpiai csapat szeptember 25-én utazik a Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpiára. Megtartja az infláció követő autópályadíj emelést a kormány. Ez azt jelenti, hogy az idei augusztusi pénzromlás szerint nőnek a tarifák jövőre. Minden E-matrica 1,3%-kal drágul, ez az országos matrica esetében 800 forintos áremelkedést jelent, így lesz ez jövőre 62.560 forint. Míg a megyei esetében 90 forintos drágulásra kell számítani, ott a végösszeg 7.280 forint lesz. A minisztérium azt írja, kedvezményes marad az M1 használata, a vármegye matricákat pedig újra megyeiként árulják majd. És végül Bad Bunny megszerezte első Emmy díját. A Puerto Rico-i rapper a 2026-os Super Bowl félidei showjával érdemelte ki az elismerést, amely egyébként összesen 7 kategóriában versengett a szoborért. Bad Bunny emlékezetes produkciója egyébként mindössze a második Super Bowl félidei show, amely elnyerte az egyik kiemelt Emmy kategóriájának díját. 4 évvel korábban ugyanez a Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem, Kendrick Lamar és 50 Cent közreműködésével készült halftime show-nak sikerült. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.

0: Szegeden és pár fokkal mérséklődik a meleg, de jelentős mennyiségű esőt sajnos nem mutatnak az előrejelzések. Viszonylag enyhe lesz a hajnal, 18 fok várható, napközben ez felkúszik 28-ra. Hamarosan jönnek a hírek, amiben a HPV oltásról is lesz szó. A konzultációs szoba után tárgyi adományokkal is segíti a rászorulókat az IKEA Szegeden. Még a nyáron nyitott a cég a Szegedi Családi és Gyermekjóléti Központtal közösen egy szobát, ahol nagyobb biztonságban érezhetik magukat a gyerekek, akik például máshol nem találkozhatnak a szüleikkel. Október közepén pedig a Veled Közösen programban hirdetnek pályázatot, amelyre a hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó non-profit szervezetek pályázhatnak. Bálint Attila, az IKEA Magyar Piacért felelős fenntarthatósági vezetője elmondta, a pályázat nyerteseinek abban tudnak segíteni, hogy a lakótereiket, gyakran használt helyiségeiket átalakítják, bebútorozzák.
1: Ugye látjuk, hogy nagyon nagy igény van arra, hogy bármiféle támogatást tudjunk nyújtani, akár pénzbeli, akár tárgyi adományozást a releváns civil szervezeteknek, hogy hátrányos helyzetben élő emberek számára. Gyermekotthonok, tanodák, tényleg elég nagy az a portfólió, ahol próbálunk segítséget nyújtani.
0: A terület tartó világtérképek, köztük az Equal Earth vetület előnye, hogy megőrzi a területek valós arányait, ezért a természetföldrajzi jelenségek, az éghajlati övek, a jégtakarók, a sivatagok vagy a növényzeti zónák globális összehasonlításánál pontosabb képet ad. Ezért lecserélné az ENSZ-a torzító világtérképeket. Sipos György, a Szegedi Tudományegyetem természet- és környezetföldrajz tanszék vezetője szerint a lépés időszerű és a fizikai valóság megértése szempontjából elengedhetetlen. Szeptember 15-ig kell nyilatkozniuk a HPV elleni védőoltás igényléséről a 7. osztályos gyermekek szüleinek. Az önkéntes térítésmentes védőoltást minden évben a 12. életévüket betöltött 7. osztályos gyermekeik számára igényelhetik a gyermek által látogatott általános iskolában vagy gimnáziumban. Aki most nem igényli gyermeke számára a vakcinát, a későbbiekben csak vény és térítés ellenében juthat hozzá a védőoltáshoz. És végül új korszakot indít a karrierjében Pogány induló, és az előzőt a legutóbbi Budapest Parkos fellépéssel zárta le. Egy interjúban elmondta, hogy az új korszak alapköve a nemrég megjelent Pogány induló című dal és klip. Pogi elmondta, most kicsit hátrébb sorolja a koncerteket, és a kreatív folyamatokra koncentrál az életében, amiből akár új album is kisülhet. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.